0: fejlesztését, elsősorban a rakpartok és közterületek megújítását, emellett a belvárosi Dunapart egyes szakaszait a közösségi használat számára is felszabadíthatják, így több terület válhat elérhetővé a gyalogosok és a pihenni vágyók számára. Jövő tavasszal az országgyűlés elé kerülhet a velencei tóról szóló törvény. Erről Bögi Viktória, az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára beszélt a tó vízpótlásával kapcsolatos Gárdonyi szakmai fórumon, ahol azt mondta, hogy olyan jogszabályt szeretnének alkotni, amely hosszú távon szolgálja a tó megőrzését, és amelynek előkészítésébe a helyi közösségeket is bevonják. Hangsúlyozta, hogy sem karszvizet, sem ivóvizet nem kívánnak felhasználni a velencei tó vízpótlására. A szóba kerülő leginkább megvalósíthatónak tűnő javaslatok részletes hatástanulmányaihoz rendelkezésre áll majd a szükséges forrás. Az államtitkár szerint gyors megoldás nem várható, a folyamat csak fokozatos eredményeket hozhat. Október 8-a és 11-e között rendezik meg az idei Cinema City filmünnepet. A négy napos eseményen több premier és premier előtti vetítés is szerepel a programban, köztük magyar alkotások is. Több moziban közönség találkozókat szerveznek, ahol a nézők számos új magyar film alkotóival, színészeivel és rendezőivel beszélgethetnek. Emellett az ország különböző Cinema City moziaiban többféle vetítési formátumban is kínálnak előadásokat. A filmünnep október 11-ig várja a mozirajongókat. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és egy színházi rendező nagyon is hatással tud lenni a kulturális életünkre, meg mindenfajta rendező egyébként, aki olyan produktumokat rendez, ami elénk kerül, akár nézőként, vagy bármilyen formában. Jókai Ágit köszöntöm nagy szeretettel. Örülök neked.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most ez milyen jó, hogy egyszerre.
2: Egyszerre történik.
1: Egyszerre megtörténik. Szóval, hát a színház világából jössz, hiszen színész is voltál.
2: Hát a múlt időt nem tudom, mennyire használjam. Nem tudom, ez olyan fura, mert...
1: Te mondtad az elején, hogy most nem feltétlenül
2: ebben a minőségben.
1: Na de, oké, de ez egy kérdés, hogy amikor éppen nem színészként vagy aktív, akkor sem szűnsz meg színésznek lenni.
2: Valószínűleg nem, és azért az elmúlt jó pár év, most már nem is tudom pontosan mennyi, 2015-ben végeztem, de értelemszerűen előtte már azért az ember megfordult itt-ottam ott. És valóban az van, hogy szerintem nem mindig előnytelen, hogyha van arról az oldalról is tapasztalatunk. Uh-huh. Úgy hozta a sors, hogy eddig mind a három rendezésemben nők is, illetve hát kettő olyan produkció volt, amiben csak nő volt a főszereplő. Az egyikben volt párja is, fiú párja. De
1: baj.
2: Nem baj. Csak szerintem az nem egy rossz dolog, hogyha van egy színésznő, egy színésznői múlttal rendelkező rendező.
1: Abszolút.
2: És tudok úgy gondolkodni az ő fejével, tudom azt, hogy mi áll jól neki adott esetben, vagy mi esik majd jól neki, és mi az, ami már túlmegy egy határon.
1: És mennyire tudod úgy kikapcsolni ezt magadban, hogy te mennyire másképp csinálnád? Tudom, hogy
2: nem gondolok erre.
1: Nem gondolsz erre, oké. Okay.
2: Lehet, hogy tudatalatt ez ott motoszkál bennem, de én azért próbálok abból kiindulni, hogy milyen az ő alkata, hogy milyen az ő hanghordozása, hogy ő milyen. Nem szeretek velük úgy azonosulni. Uh-huh. Lehet, hogy az elején még mondjuk ilyen előfordult, és volt egy ilyen metamorfózis, de ma már például egyáltalán gondolok arra, hogy sem Radnai Csilla esetében, sem most Gubik Ági esetében, és hogy milyen lenne az ő helyükben lenni, mert ez az övék, és nem az enyém.
1: Jó, jogos. Oké. Mindenkit csókoltatunk egyébként, valamennyien
2: voltak. És a Gubik Ági azt üzeni, hogy nem feledkezett meg a kofoláról, és nagyon nagy szeretettel üdvözöl, úgyhogy...
1: Jaj, de jó. Te szereted a kofolát?
2: Persze.
1: Igen? Én képes vagyok kimenni ezért is hosszú zsugorszámra.
2: Ugye közel lakom, nagyon szívesen hetente kapjuk a szállítmányt.
1: Oké, várom mindig a minden évben, tudod, van egy ilyen extra íz, főleg év vége felé, hogy kíváncsi leszek, idén mi lesz majd. Már volt marlenkás is.
2: Fahé. Azt hiszem a fahé volt legutóbb.
1: Igen, igazad. Na, hát osz mindent.
2: Mindent.
1: Okay, örülök neki. Na de a szakma miatt jöttél. A szakmáról beszélgettünk, nem a kofoláról. Siker az, ami most van?
2: Velem?
1: Igen. Ebben az ami most történik körülötted, azt hogy éled meg?
2: Hú, jó kérdés. Nem tudom, nem értékeltem ezt így ki.
1: Ugye erről mindig beszélünk itt az alkotókkal, akik jönnek estéről estére, hogy tudják-e azt a menet közben, hogy mondjuk történelmet írnak valamiben. És kivételünk az a válasz, hogy nem. Mert azt nem lehet érezni.
2: Hát ez biztos, hogy így nem érzi az ember, hogy na most én ma leírom a történelmet, viccelek. Nehéz, fogós kérdés. Sose gondoltam erre így, hogy sikeres vagyok-e, vagy éppen sikert érek-e el. Az biztos, hogy mondjuk, ami már mögöttem van, annak van egy sikere. Tehát a Zomerize, az kifejezetten most egy sikeres történet volt. Vagyis tart. Tehát ebben az
1: hát
2: a jó...
1: mondom, hogy ez egy ilyen időszak most, nem?
2: Igen.
1: Amikor fürdőzhetnél tulajdonképpen ennek a nem tudom miében, utó hatásaiban is akár.
2: És képzeld el, nem tudok.
1: De miért?
2: Lehet, hogy amikor kisebb voltam még, vagy fiatalabb voltam még, lehet, hogy 10 évvel ezelőtt én ezt vágytam is valahol, mert miért ne? Tehát azért nem azért lesz a színész, hogy elbújjon egy sötét sarokba, és egy kukászsákot húzzon a fejére. Biztos, hogy álszerénység lenne azt állítani, hogy ó, én nem akartam soha címlapon szerepelni, meg soha. És érdekes, hogy aztán az ember, amikor oda kerül és megkap egy ilyen lehetőséget, akkor már az ügyet kezdi el képviselni, és nekem például nagyon jól esik, hogy nem én vagyok úgy a frontvonal elején, hanem egy kicsit háttérbe szorulva, vagy inkább csak a gondolataimat tudom ilyen módon ebbe összpontosítani, tehát a színházba jelen esetben.
1: De a felelősség az ki?
2: Szerintem közös. Biztos, hogy nem működne ez a történet, hogyha egyik vagy másik oldalról hiány lenne, vagy nem adna eleget, azt hiszem, a munkánkhoz, hogyha ha ellentétbe ütközik az ember, vagy valami erős konfliktus, vagy összefeszülés lenne a háttérben, biztos, hogy nem tudna egy dolog mondjuk ilyen sikeres lenni, mint most volt mondjuk az Omerreise.
1: Igen. Jó, hát azt tudod, közös a felelősség, de akkor a siker is közös, vagy a sikerélmény is.
2: Igen.
1: Valahol.
2: Persze, boldog vagyok. Én nem azt mondom, hát hogy nem tudok örülni.
1: Ezt akarom kibondatni veled.
2: Igen, örülök annak, ami történik, csak az ember mondjuk nem úgy kell fel másnap reggel, hogy hú, hát akkor most fürdőztem, és a sikerben, és hát majd meglátjuk, hogyha ennek van következménye, meg ez folytatódik, meg kíváncsiak lesznek rám, akkor majd azt tudom mondani, hogy ez egy sikeres történet eleje.
1: Aha, oké.
2: Legyen így
1: én
2: akkor.
1: Kívánom.
2: Köszönöm.
1: Legyen így. Egyébként ez kin múlik? A folytatás?
2: Igazgatókon.
1: Nekik kell jelentkezni, vagy az is lehet, hogy neked? Vagy te is keresheted?
2: Változó. Neked. Vannak most már pályázati lehetőségek is például. És mondjuk, ha meghirdet egy színház egy pályázatot, akár most van egy olyan konkrétan, ahol rendezői víziót is már le kellett adni, akkor annak én nagyon boldogan állok elébe, tehát nem derogál megpályázni mondjuk egy potenciális előadás lehetőséget, és olyan is van, amikor már a mondjuk az előző rendezésem alapján elhívnak egy következő produkcióba. Uh-huh. Most ilyen is van. Kilátásba is helyezve, meg egyébként már konkrét történet is van, ami folytatódik. De nem tudom, hogy ennek van-e receptje, vagy ez hogy működik pontosan. Ez biztos, hogy kéne utána is menni.
1: Hát itt beszélgetünk tényleg estéről estére alkotókkal a szakma sajátosságairól is, és hát valaki azt mondja, hogy ez már nem az az időszak, amikor valaki nem telefonál, mert hogy mindenkinek a saját kis marketingesének is kell lenni. És hogy igenis telefonálni kell a döntőknek, persze ez a legnehezebb mindenkinek.
2: Nehéz megtenni ezt a lépést, de színészként nehezebb. És ez biztos.
1: Elhiszem.
2: Mert rendezőként tényleg egy ügyet, egy alkotói tímet is képviselek, nem magamat. Uh-huh. De ez már egy következmény, hogy az én történeteim azok mondjuk olyanok, amelyekben első körben az alkotó csapatomat, a tímet kell megszólítanom. Ha ő rajtuk azt látom, hogy izgatja őket az az új anyag, az az új téma, amiben most én beleszerettem, és vannak azért körülöttem most már állandósult tagok, akikkel szeretek együtt lenni, kivel így, kivel úgy, de mondjuk Balázsfi Alexandra, a látványtervező kolléganőm, vele ezek már ilyen közös álmok, és együtt megyünk bele.
1: De jó, milyen szépen fogalmaztál, de ez majdnem mindenkivel közös álom, nem? Hát talán a színészekkel is.
2: Velük is. Hát az ővék a legutolsó a felkérés, ugye, mire oda jut az ember, hogy már felkér egy színészt, akkor jó esetben azért már van valami koncepció, vízió, és ő abban már, mondjuk nekem nagyon sokszor van az, hogy előbb jut eszembe egy történet, és akkor utána tudom azt, hogy na, de nagyon gyorsan tudom azt, hogy pont rá gondolok, vagy pont vele lenne ezt jó megcsinálni. Most is így volt Gubik Ágival, a Janka Estéi.
1: Most mennyi minden fut egyszer az életedben?
2: Vagyok első körben anyuka.
1: Igen, szívből gratulálok.
2: Köszönöm. Van egy 20 hónap felé tartó, vagy a 20. hónapjában, hogy kell ezt pontosan mondani?
1: Hát így.
2: Igen, 20. hónapjában lévő kicsi fiam, Ármin.
1: És aki... hogy viseled az anyaságot?
2: Meg jól.
1: Ezzel jár?
2: Szeretem nagyon, meg igazából hozzá köthető ez a nagyon nagy változás is, hogy már nem színészként, hanem rendezőként vagyok a színház közelében. Nagyon boldog vagyok, mert ezt a lépést lehet, hogy nem mertem volna megtenni, ha ő nem jön az életembe. És mindennek ő az origója, szóval így a szakmai fordulópontnak is. És persze mellette vagyok felesége az én drága férjemnek, és mellette pedig nagyon fontos nekem, és nagyon-nagyon szeretek azzal foglalkozni, amit éppen csinálok. Most a Janka estéjével foglalkozom, Závada Pál ősbemutatója lesz ez. Nagyon-nagyon-nagyon...
1: Hát az egy várt... Ez a fényképész?
2: A fényképész naplójából egy Janka estéi átirat monodráma, tehát ott a Janka szempontjából tudjuk végigkövetni az eseményeket, a történetet.
1: Izgalmas.
2: Nagyon izgalmas, nagyon minőségi, nagyon jó írás, egy remek mű, és csodálatos vele minden nap foglalkozni, és ezt most nem azért mondom, mert jól hangzik, hanem azért mondom, mert őszintén így gondolom, hogy nagyon lelkes vagyok, és várom a következő napi próbát mindig már előző este, hogy végre újra foglalkozhassunk vele, és együtt fejtsük
1: meg.
2: Most
1: mióta próbáltok?
2: 2-3 hétben.
1: Akkor ez a klasszikus 6 hét, az megvan.
2: Igen, csak szétosztottuk. Ez most ilyen unortodox próba folyamat volt. Tavasszal már volt 3 hét, akkor sokat olvastunk, elemeztünk, kiveséztünk mindent, és
1: ez
2: mindenkit.
1: Nem, kimaradt a nyár?
2: Sőt, szerintem egy ilyen monodráma szempontjából
1: jobb
2: jó.
1: Jobb is. Uh-huh.
2: Hát tudott tanulni az Ági, uh-huh. és egy nagyon-nagyon komoly szövegtudással érkezett vissza a nyár után, és így már lehet a térben dolgozni, megérkezett a díszlet, tökéletesítjük a jelmezeket, és egyébként a budapesti szlovák iskola kórusa ebben az előadásban nagyon fontos szerepet tölt be. Ennek az iskolának a vezetője, Szabó Mónika igazgatónő, egy fantasztikus művészetpártoló hölgy, akinek túl azon, hogy sok éven keresztül voltam munkatársa az iskolában, mert én vezettem a színjátszókört, azt gondoltuk, hogy méltó lezárása lesz ennek a periódusának az életemnek, hogyha egy ilyen komoly produkcióba vágjuk a fejszénket, és tulajdonképpen ő, mint fővédnök, mentor, igazgató áll mögött az egész uh-huh. mögött, hiszen ez a szlovák gimnazisták számára, lévén, hogy Závada Pálnak, nem tudom, valószínűleg ez egy fontos motivum az életében, hogy ő Tóth Komlósról származik, és szlovák származású, de Magyarországon élő szlovák származású írónk, aki élő kapcsolatot ápol ezzel az iskolával, és azt hiszem az a neve a programnak, hogy Színpadon a tudomány. A gyerekek az olvasás hetétől tavasz óta folyamatosan figyelemmel kísérhetik, hogy néz ki egy színházi alkotói folyamat. Nekik az érettségi tétel is egyébként, és az olvasó próbától a bemutatóig.
1: De izgalmas ez még a hallgatóinak is szerintem. Hadd kérdezzek valamit, végre itt ül egy rendező ismét, akitől ezt meg olyan rendező, aki tényleg színész is. Képzeld, hogy az egyik, hát ez, és bocs a hallgatóktól, tudom, hogy már a könyökükön jön ki, de esküszöm, hogy én tudományos kutatásként kérdezem ezt mindenkitől. Évekkel ezelőtt az egyik pályatársad, egy kőszínház tagja elejtett itt egy mondatot, ami úgy szólt, hogy éppen készültek ők is egy bemutatóra, és azt mondta, hogy ő szíve szerint a negyedik vagy az ötödik előadásra engedne be közönséget, mert hogy szerintem nem tud összeállni fizikailag az anyag, vagy az előadás is. Akkor azóta ezt én boldog-boldogtalantól, de aki színházhoz tartozik, kérdezem, esküszöm, hogy tudományos kíváncsisággal, hogy mit szólnak hozzá, ez tényleg így van? Na mit mond a rendező?
2: Fú, hát
1: aki már a
2: kérdés.
1: Másik oldalon is volt. Jó, most monodráma van, ez most megint más, ugye?
2: Biztos, hogy az idő előre haladtával változhatnak dolgok, erősödhetnek dolgok, de szeretek elkészülni időre, szeretem a határidőket, én elég fegyelmezett ember vagyok, elég pontosan kezdem mindig a próbafolyamat legelején, nagyjából 90%-osan tudom, hogy mikor, melyik próbán mit fogok csinálni, vagy mit szeretnék csinálni. Ettől nagyon ritkán térek el, és ez nem azért van, mert ezt erőszakosan végigviszem, hanem azért, mert hogyha előző este, amikor készülök a próbára, végigfuttatom a fejemben azt, hogy honnan, hová kell eljutnunk, rá se kell néznem az órára, ha beosztom az időmet, hogy ezt 10-től délig szeretném megcsinálni, akkor valahogy ez működik. Hát a pedagógusok se tudnának másképp tanítani, ha nem lenne jó időérzékük,
1: világos,
2: és nem tudnának
1: jogos.
2: 45 percben átadni egy tananyagot, ami arra az órára volt számva. Szóval biztos, hogy jót tesz egy előadásnak, hogyha megy, de azt gondolom, hogy nálam nálam van egy minimum, vagy nem tudom, ami, ahonnan már aztán startolhat, meg javulhat, meg szebb lehet, meg jobb lehet. De nem, én azt hiszem, hogy erre el lehet jönni a bemutatóra is, mert mi régóta foglalkozunk ezzel, és hagytuk, hogy érjen bennünk ez az anyag.
1: És úgy érzed, hogy az Ágiban is megérett ez?
2: Határozottam.
1: Na, milyen jó ezt.
2: Tegnap elkezdtük megint a próba folyamat közepén tartunk végül is, mondhatom így. Ugye hétfőn találkoztunk, az egy hétfői nap volt, amikor próbáltunk.
1: Te elmondtuk a bemutatót? Az van, nem vagyok biztos.
2: Nem mondtuk még el.
1: Akkor
2: október 9-én a Benc Úrházban, a Benc Úr utcában 19 órakor kezdődik a Janka, az Ávoda Pál ősbemutatója, Janka estéi, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Jegyeket a Benc Úrház platformján
1: ott megtalálják.
2: Tudnak vásárolni, illetve a jegy.hu-n, úgyhogy ott megtalálnak minden ilyen információt. Tehát, hogy amikor elkezdtük a próbát, ezt szerettem volna elmesélni, és elkezdett az Ági, elkezdte az Ági előről, és volt egy hétvége a két próba között. Az első 10 sor után meg is állítottam őt, mert megtalálta Janka hangját. Aha. És ez nagyon, nagyon szép pillanat volt, és egy kicsit meg is állítottam őt, felhívtam a figyelmét arra, hogy szerintem ez az a hang.
1: És hogy ne keresse tovább?
2: Szerintem már nem kell tovább keresni, mert megtalálta. Az, hogy ezt fenn kell tudnia tartani, az egy következő feladat majd, de megvan a hangja, és nagyon őszinte, és nagyon belőle építkezik. Elképesztően jó az, ahogy most ehhez hozzááll, és látom, hogy neki is mennyire fontos, meg mennyire remélem, és így is van talán, hogy egy fontos pillér lesz az életében, egy szakmailag nagyon fontos állomás.
1: Hát legyen is, látom, hogy Dargai Marcell?
2: Dargai Marcell, a zeneszerző.
1: A felelőse. Jó a zene?
2: Nagyon. Most jövök a felvételről. A Szlovák Iskola kórusával most történt meg a felvétel Dargai Marcellel, Kéringer Lászlóval, a korepetitorunkkal, és Kosár Bartalos Ágota tanárnővel, aki a gyerekeket kézben tartotta, és egészen remek munkát végeztek, és nagyon jól instruálható, nagyon kedves, érzékeny, intelligens gyerekek gyűltek össze ott a stúdióban, és nagyon hatékonyan és szépen dolgoztunk, szóval megható.
1: Hát szerintem, ha most minden ilyen flottul megy, hogy ilyen nagy pillanatok vannak minden próba folyamat, meg egyáltalán az alkotói verzió, vagy utak során, akkor a nagy baj nem lesz.
2: Bízom benne, hogy nem lesz.
1: A premieren sem. Hogy volt ez a Városmajorral?
2: A Városmajorral az volt, hogy augusztus utolsó napjaiban...
1: Annyi aktualitás van, bocsánat, csak hallgatóknak mondom körülötted most, hogy azt sem tudom, hova kapjak.
2: A Szemle Plusz fesztiválon...
1: Ez egy komoly ilyen szakmai.
2: Igen, mint megtudtuk később, Pere Martoni Krisztina egy teljes éven keresztül több mint 300 előadást nézett meg, és abból választott 6 előadást, tehát voltak a stúdió előadások és a nagy színpadiak. Mi a stúdió előadásban voltunk érintettek, azon Merázével, ami a Víg Színháznak a produkciója, Radnai Csilla főszereplésével, és Szép András ott a zongorista mellette, hogy hát tehát megkerestek minket azzal, hogy beválogattak erre a szemlére. Nyilvánvaló, hogy az embernek már ez is egy hatalmas nagy élmény, főleg miután kiderült, hogy milyen sok előadásból.
1: Igen.
2: Elképesztő zsűrink volt, és hát mikor Kerekes Éva, illetve Fodor Tamás, vagy Benkő Nóra dicsérnek meg minket a színpadon, és úgy mesélt akkor Fodor Tamás ezt a vagy úgy vezette fel a laudációjában, nem lehetett egyértelműen tudni, hogy akkor most itt kikap díjat, mert mindenből emelt ki részleteket.
1: Tehát extra meglepetés volt.
2: Igen, és annyira meghatódtam, vagy annyira nem tudom, elfogódtam, hogy igazából valamit ott így makogtam, pedig azért nem vagyok, talán most arra már kiderült a hallgatók számára is egy ilyen hallgatag lény, de ott egészen az ő ölelésétől, meg de teljesen megrendültem, hát igazából örülünk neki, meg jó érzés volt, és ott fogtam Csilla kezét, és olyan egészen szép pillanat volt. Szóval ez történt a Szemle Pluszon, hogy a legjobb előadásnak járó díjat az Omer Ájze vihette.
1: Szívből gratulálok ehhez is.
2: Köszönjük szépen.
1: No, hát jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén is vagyunk, de most annyi minden van. Szakmai sikerek tömkelege. Új bemutató október 9-e. Ugye ott találkozunk a Benczúrházban.
2: Benczúrházban, így.
1: És mennyire látod még egyébként a szakmai életedet most ebben a pillanatban?
2: Most kibontakozóban van egy új színházi projekt. Erről még nem tudom, hogy hivatalosan beszélhetek.
1: Na, akkor majd gyere vissza.
2: Inkább visszajövök,
1: amikor,
2: jó?
1: Amikor ott van ennek az ideje, de nagyon drukkolok.
2: Köszönöm szépen.
1: Ha ez így marad minden, akkor nagy baj nem lesz.
2: Hát nem? Adja Isten.
1: Akkor sok csillogó szempárat kívánok neked az összes színházi vonalon, amiben csak benne vagy, és sikerüljön úgy a premiérre, ami ennek elterveztétek, mert akkor, meg ha csillognak a szempárak, akkor a tiétek is csillogni fog. Nagy baj nem lesz.
2: Köszönjük
1: nagy
2: szépen.
1: Kalappal. Nektek köszönöm, hogy itt voltál. Jóka Jágival beszélgettem, kedves hallgatóink, szeressék, kövessék, ahol csak lehet, és menjenek színházba. Látogassák az előadásokat. Ágitól most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, sokatszor köszönhetem itt a műsorban, valószínűleg nem is utoljára, Dr. Békés Anna Máriát, Dr. Panniként. Mutattalak már be legutoljára is, meg hát az internet népe így ismer, örülök neked. Újra esztétikai orvos vagy az Ideálmed Orvos Esztétikai Centrum vezetője, akit egyébként nem is feltétlenül orvosként faggatok ebben a műsorban soha, hanem sokkal inkább valamifajta népi hősként. Mondhatom ezt?
2: Köszönöm szépen a beharangozót, és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért ezt a népi hőst, azt azért egy kicsit túlzásnak
1: hát
2: érzem.
1: Hát aki segít, meg kiáll emberekért, ügyekért, és de nem csak, hogy kiállsz, tehát nem egyszerűen kiállsz, hanem gyakorlatilag nagyon kemény fizikai melóval, hát nagyon kemény sport. Jó, na, most, hogy a biciklizés mennyire kemény, nekem, aki nem sportolok semmit, persze, hogy az meg a futás is, amiben most belekezdtél, szintén egy ügy, egy jó ügy érdekében, de hát az élet mindig dob valami fordulatot. Ahogy
2: sajnos
1: a sportban
2: igen.
1: Is, ugye?
2: Így van.
1: Igen, a sport is, nincs egy
2: a sport is megtanít arra, hogy mindig alkalmazkodni kell a körülményekhez, és mindig vannak váratlan helyzetek, úgyhogy igyekezni kell mindenre felkészülni.
1: Hát sajnos egy váratlan helyzet itt is volt. Legutoljára beszéltünk arról a pártfogoltadról, akiért lényegében elkezdtél futni, de ő már nincs velünk. Ez mikor történt?
2: Így van, sajnos augusztus közepén Réka feladta a küzdelmet, és már az angyalok közül vigyáz ránk, de az Amsterdam maraton továbbra is érte fogom futni.
1: Tehát az maradt?
2: Az maradt, a cél az maradt, hogy Rékáért futom, viszont az adományt azt Réka anyukájának kérésére Józsikának fogjuk összegyűjteni. Józsika egyébként pont a legkisebb fiammal egyidős, 7. osztályos, pontosabban 7. osztályos lenne, mert nem jár iskolába, hiszen jelenleg is kemoterápiát kap. Az élet nagyon-nagyon furcsa, pont a születésnapján derült ki az egyébként, hogy T-sejtes leukémiában szenved, és sajnos a kemoterápiás sorozat megindult, ugyanakkor nagyon-nagyon jók az életkilátások, illetve a gyógyulási esélyei. Amiért gyűjtünk most neki az az, hogy ő 16 hetes kora óta a nagymamája neveli. A nagymamája az, akivel nagyon szerint körülmények között egy Szolnok megyei kis faluban élnek, és a szeril körülmények nem teszik sajnos lehetővé azt, hogy a kemoterápiás kezelések között hazatérhessen nyugodtan az otthonába, hiszen szükségük van egy úgynevezett tiszta szobára. Sokan meg szoktak döbbenni, hogy mi az, hogy tiszta szoba. Hát nem az, hogy csak kitakarítunk, hanem ennek olyan speciális feltételeknek kell megfelelnie, ami biztosítja azt, hogy két kemoterápiás kezelés között, amikor hazamehetnek a gyerekek, akkor a kórokozó szám nagy mértékben lecsökkenthető legyen az ilyen szobákban, tehát hogy nehogy valamilyen fertőzést elkapjanak, hiszen ugye a kemoterápiás kezelés miatt az immunrendszerük nagy mértékben meggyengül, nem tud annyira védekezni a különböző bakteriális vagy virális fertőzésekkel szembe, tehát egy egyszerű nátha is egyébként végzetes lehet ilyenkor, úgyhogy ezért van szükségük arra, hogy a lakásukat átalakítsuk, illetve ezt a tiszta szobát létrehozzuk, ami speciális bútorokat is igényel egyébként.
1: Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy te egy 4 gyermekes családanya vagy.
2: Így van.
1: Tehát eleve van, lenne dolgod, meg időd bőven, kivel, meg kikkel foglalkozni ugye a saját gyermekeiddel.
2: És foglalkozok is velük. Igen, azért
1: ne, bocs, nem is azért mondtam. Értse jól mindenki, meg főleg te, amit most mondani készülök. Van egy vállalkozásod Budapest közepén, ugye? Kellős közepén egy esztétikai centrum, és mellette tényleg olyan keményen edzesz, legalábbis én csak a fotókból tapasztalom ott a közösségi oldalon, ami nekem ilyen kicsit emberfelettinek tűnik. A sok-sok minden mellett. Tehát hogy tudod ezt tényleg így? És akkor még itt vannak ezek az ügyek.
2: Mindig azt szoktam mondani, hogy amire az ember akar időt szánni, arra meg is találja az időt.
1: Na jó, ezt tudjuk, hogy egy ilyen nem közhely, de könnyen mondja az ember, de tényleg meg is valósítható.
2: Tényleg meg lehet találni, csak gondold végig a napodat, hogy mi az az időintervallum, amikor igazából nem foglalkoztál a munkával, csak tettél-vettél, úgy elvoltál, úgy semmit nem csináltál. Persze ezekre is kell idő, tehát kellenek az ilyen idők is, amikor nem csinálunk semmit az ég egy adta világon, de ha nagyon-nagyon figyelünk egy napi beosztásunkra, azért meg lehet találni azt az egy-másfél órát, ami beszorítható időintervallum arra, hogy ekkor edzünk, vagy saját magunkkal foglalkozzunk.
1: Jó, hát kell is egyébként, tehát hogy ez jár, de jár ez a kemény edzés is. Én csak azért használok ilyen szavakat folyamatosan, igen, mert már nem először beszélgetünk, és hát mindig mesélted, hogy milyen mérföldköveket szoktál általában kitűzni magadnak, amiket meg is mászol, meg teljesítesz folyamatosan. De hogy a futás sem volt
2: a célok egyszerű. Nagyon fontosak az életben. Tehát ha van célunk, akkor azokat el is tudjuk érni, hogyha teszünk is érte. És hogyha kitűzöl egy célt, például most én ugye a maratont Amsterdamban, ami október 18-án lesz, akkor bizony tenni is kell érte. Nem mondom, hogy nincsenek mélypontok, mert vannak nagyon-nagyon kemény edzések, vannak olyanok, amikor az ember nem akar elindulni, de ekkor fontos az, hogy meglegyen a cél, és tudd, hogy ezért tenned kell. Tehát nem adhatod föl csak azért, mert ma éppen esik az eső, ma éppen a gyerekek az idegeidre mentek, bár időnként pont akkor jó elmenni futni, mert akkor legalább kiszellőzteti az ember magát, meg a fejét. De szóval muszáj folyamatosan tenni azért, hogy ezek a célok megvalósuljanak.
1: Jó, és teszel is?
2: Igyekszem, bár azért az edzőm néha mást mond, de igen.
1: Most mit mondott legutóbb? Keményebben?
2: Hát nem,
1: hogy
2: csak...
1: Tedd oda magad jobban?
2: Hát rinyáltam idézőjelben, na jó, nem szó szerint is, hogy a VO2 edzések azok nem mennek. Ez azt jelenti a VO2 edzés, hogy vannak benne olyan intervallumok, amit nagyon-nagyon gyorsan kell futni, aztán van egy kis pihenőidő, aztán megint egy nagyon-nagyon gyors futás, és ezek a VO2 edzések, ezek azért olyan edzések, ami tényleg kiveszi minden erőmet. Tehát arra mindig rákészülök, mindig a heti VO2 edzése, és mondtam neki, hogy ez nem megy, hogy én nem tudom, mi van, hogy ez mindig egy ilyen mumus nekem, meg minden. Erre semmit nem mondott, csak küldött egy képet, amin az egyiken az van, hogy az Amsterdam maratont úgy fogom elérni, hogyha az edzéseket sárban, gödörben, mindenhogy is megcsinálom, míg a másik oldalon volt egy ilyen lájtos utacska, ami ugye nem vezetett el a maratonig. Tehát, hogy döntsem el, hogy mit szeretnék, ahhoz, hogy eljussak a maratonig, ahhoz vannak olyan edzések, amik kőkemények, és végig kell csinálni.
1: Na jó, hát meg ezeket a vállalásokat is illik végig csinálni, mindent végig csináltad.
2: Eddig igen, tenni. Igyekszem mindent oda tenni.
1: De
2: úgy,
1: ez most húzósabb a futása, mert ugye te kerékpározol.
2: Igen, országúti kerékpározok, azt valahogy tényleg mindig könnyebben megcsinálom. Tehát ha azt mondjátok most, hogy 300 kilométerre induljunk el, bármikor felpattanok a biciklire és induljunk, a futásnál azért voltak nehézségeim, és még mindig is vannak. Tehát ezt fejben kellett összeraknom, és fejben kellett legyőznem saját magamat, illetve az egómat, hogy... nem versenyeznem kell másokkal, nem saját magamat kell legyőzni, hanem végig kell csinálni, és el kellett jutnom arra a pontra, hogy ahhoz, hogy ez a maraton ez majd sikerülhessen, hogy tényleg nem nézem az időt, elengedtem az időeredményt, nem akarok célokat kitűzni, csak annyit, hogy 5 órán belül legyen meg a maratoni távom. Sokkal inkább élvezni akarom ezt az egész utazást. Ha már egy évig erre kőkeményen készültem, akkor ez tényleg élvezettel tudjam végigfutni majd ezt a 42,195 métert.
1: Még hallgatni is. Hallgatni is sok. Gondolkodtam az sok mindenen, amíg vártalak ide a stúdióba, hát nyilván a te téged érintő témákon, és kérlek, hogy értsd is jól a kérdést, meg a hallgatók is. Ugye mindig odaállsz egy ügy mellé, de ez mennyire áttok vagy áldás? A sport az ott van az életedben, de ez nem, csak hogy értsük, hogy van ez, hogy nem rántod magadra az összes bajban levőt ilyenkor? Nem az van, hogy bombáznak téged folyamatosan?
2: Persze, folyamatosan vannak megkeresések, de hogy értsétek, amikor odaállok egy ügy mellé, akkor azt általában a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal közösen tegyük. Igen. Mindig az alapítványon keresztül, egyrészt azért, mert ez az alapítvány több mint 36 éves. Tehát van múltja, megbízható alapítvány, így van, és etikus adománygyűjtő szervezett minősítést évek óta megkapja. Ami azt jelenti, hogy biztosak lehetünk abban, hogy az összegyűjtött összegek odaérnek célba, ahova mi azt szánjuk. És ugyanígy most ez az adománygyűjtés, ez biztosak lehetünk benne, hogy Józsikának és a nagymamájának fog végeredményben megérkezni, és az ő életét fogja segíteni minden egyes forint.
1: De mennyire tudod azt kizárni, ki kell lezárni egyáltalán, hogy magadra vedd az ő bajukat?
2: Nagyon nehéz. Amikor legelőször, tehát nekem az első gyermekem, tehát az a kislány, akiért életemben legelőször gyűjtöttünk, Zsófika, ő is meghalt. Ő 4 éves volt, igen. Viszont akkor ott hoznom kellett egy döntést. Túlságosan közel kerültem hozzájuk és a családjához. Egyébként a szüleivel mind a mai napig tartom a kapcsolatot, és hogyha bármilyen adománygyűjtést indítok, ők az elsők, akik mellém állnak, bármilyen ügyről legyen szó egyébként. És ott eldöntöttem, és húznom kellett egy határvonalat a saját magam védelme érdekében, hogy ne roppanjak bele minden egyes adománygyűjtésbe, hogyha esetlegesen a betegségnek a kimenetele nem olyan lesz, mint amit szeretnénk. És ugye ez most is bekövetkezett. De fontosnak tartom azt is, hogy valamilyen szinten ismerjük azt, akiért gyűjtünk. Mert akkor tudok hiteles lenni, és akkor tudok teljes mászélességgel odaállni melléjük, hogyha tudom, hogy kinek gyűjtünk. Ismerem, látom a szemében az élni akarást, látom azt, hogy tényleg mekkora segítségre van szükségük. Tehát valamilyen szinten kénytelen vagyok belefolyni az életükbe, és tudni róluk. És ezt csak így lehet hitelesen csinálni.
1: A gyermekeid támogatnak a misszióidban?
2: Maximálisan támogatnak, igen. Akár a sportfelkészülésben, akár pedig az adománygyűjtésben. Minden egyes alkalommal jönnek velem, hogyha lehetőségük van rá. A sport, most is október 18-án is Amszterdamban mind a 4 gyerekem ott lesz, és támogatnak abban, hogy végig tudjam csinálni. Nyilván a frissítéseket majd fogják hozni, meg hogyha bármi problémám
1: azt
2: van,
1: mondd el
2: akkor
1: a hallgatót,
2: azt így...
1: mert nekem már elmondtad itt mikrofonon kívül, hogy mit jelent a frissítés. Hát az a kaja.
2: Így van, tehát menet közben is enni kell, igen, mert hát ugye annyi energiát égetünk el egy-egy ilyen futás alkalmával.
1: Ott összeesne az ember?
2: Persze, igen. Igen, és nem csak szénhidrátot kell bevinnünk, hanem azért ásványi elemeket, nyomelemeket, magnéziumot. Tehát azért elég sok mindenre van szükségünk ahhoz, hogy ezt úgy tudjuk végigcsinálni, hogy a végén a célban mosolyogni tudjunk, és ne essünk össze.
1: És ezt hogy képzeljük, hogy ők ott állnak bizonyos pontokon, és ott oda?
2: Igen, nyilván valamennyi azért van nálam is, de hogy ne kelljen túl sok súlyt cipelnem, ezért igen, bizonyos pontokon ott lesznek, és ezt a táplálkozási tanácsadómmal megbeszéltük, hogy pontosan mikor kell majd étkeznem, mármint, hogy mikor kell ilyen zseléket, és mennyit kell megennem, mert nekem azzal volt a problémám, hogy a zseléktől annyira édesek, hogy nem bírta a gyomrom, és állandó hányingerrel küzdöttem. Lekopogjam, ez sikerült azért most áthidalnunk. Beállítottuk, igen. Vannak még minimális problematikák, de ezek már áthidalhatók, úgy néz ki.
1: Na jó, de akkor legalább most így alátámasztod, amit mondok, én nem véletlenül használtam mindig ezt a kemény szót, hát mert lehetne ezt úgy is, szintén értsd jól, hogy kampányolsz egy jó ügy érdekében, de nem teszel mellé ilyen megterhelő sportot. Na ehhez képest most itt millió apró olyan dologból áll össze, amire mi nem is gondolnánk, akik nem futunk, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni.
2: Hogy őszinte legyek, én sem gondoltam erre. Tehát amikor kitaláltam, hogy lefutok egy maratont, és elmentem a táplálkozási tanácsadómhoz, aki már ugye segítette a kerékpáros felkészülésemet is, ő azt mondta, hogy figyelj ide, ez egy egészen más kávéház, akkor itt most álljunk meg és beszéljük át, hogy akkor pontosan mikor, milyen célok, és nem értettem, hogy most ezen mit kell ennyit beszélni, hát csak elindulok, futok, és akkor majd itt néha eszek, meg tetere. És rá kellett jönnöm, hogy baromira igaza van, tehát, hogy olyan terhelést kapok, amit álmomban nem gondoltam volna. És nagyon érdekes, hogy a 10 kilométer, a félmaraton az egy ilyen könnyen megugorható táv. És ő is ezt mondta, ó, csak egy félmaraton lesz, ne aggódj a kezel, és akkor én ugye még akkor ott álltam, hogy hát egy félmaratot le kell futni, 21,1 kilométer, hogy akkor az is ott mi lesz, meg hogy lesz. És rá kellett jönnöm, hogy tényleg igaza van, tehát az egy könnyen megugorható, de a maraton az már egy sokkal komolyabb felkészülést igényel, és mentálisan is sokkal jobban fel kell rá készülni.
1: És tényleg elég egy év ehhez? Vagy már kiderül?
2: A teljesítéshez elég. Tehát nincsen tempó célom, amit szeretnék elérni, nem akarok a nem tudom, hanyadik helyen beérni, tehát ilyen céljaim nincsen. Én nekem a bakancs listámon csak egy maratoni táv teljesítése szerepelt, és ezt szerintem azért fogom tudni hozni.
1: Aha. Oké. Azért érzékeny a téma minden szempontból. Az ügy miatt is, az aprólékosság miatt is, de ugye te alapból egy sportoló ember vagy.
2: Igen.
1: Akinek mindig fontos volt a mozgás. És én mindig kérdezem, amikor jössz, hogy itt a városi embernek segíts, kérlek, abban, hogy, és akkor jelentkezem én is két kézzel, hogy nagyon egyszerű ezt mindenre fognia, főleg a őrül dolgos hétköznapokra.
2: Igen.
1: Na de hát...
2: Kifogások mindig vannak.
1: Tudom, neked meg pláne lenne. Elég, de hát nem gyártasz kifogásokat, szóval mit csináljon a városi ember, hogy kezdje el, ha nem kezdte?
2: A futást, vagy a sportolást, bármit, vagy mire?
1: Bármit.
2: Találjon ki magának valamilyen célt, hogy mit szeretne mozogni, és azt kezdje el. Tehát, hogy... És ami nagyon fontos még, ne csak, hogy kezdje el, ne adja föl. Mert azért...
1: Mindig lesz olyan pont?
2: Általában szokott lenni, igen. Uh-huh. Főleg az elején, ha nincsen megfelelő motiváció, és nincsen megfelelő cél. Fontos, hogy ez a motiváció, ez ne külső legyen. Tehát ne azért kezdjünk el futni, mert a barátnőm azt mondta, mert ő kitalálta, mert neki ez fontos, hanem nekünk legyen fontos. Mert ha mi saját magunk állunk oda a mellé, hogy sportolni szeretnénk, és a saját célunk az, hogy sportoljunk, akkor nem fogjuk abba hagyni.
1: Uh-huh. Neked vannak ilyen nagyon necces időszakok, amikor akár abba is hagyhatnád? Volt valaha az a fejedben, hogy akkor itt most elég?
2: Minden felkészülés során van ilyen mélypont. Uh-huh. De az, hogy feladjam, az azért nem fogalmazódott meg bennem. Még az sem fordult meg a fejembe, hogy miért akartam ezt, mert én magamnak találtam ki, hogy maratont akarok futni, és ha már ezt így kimondtam, akkor én ebből nem fogok meghátrálni. Tehát akkor végigcsinálom, de voltak nehéz pillanatok, és voltak nehéz periódusok. Az augusztusom egyébként végig úgy telt. Nyilván azért is, mert Réka meghalt. Az egy ilyen törést okozott bennem lelkileg is. Elvesztettem ugye igazából a célt, vagy azt, amiért ezt az egész jó ügyes kampányt kitaláltuk és elindítottuk. És már ugye elindítottuk, tehát hogy ez volt itt a legnagyobb törés, hogy most akkor én nem akartam már másik gyereket választani, hogy akkor most ez így hogy legyen, hogy ott, és ettől nem ment a futásedzésem sem. Uh-huh. És aztán Brigi, a Réka anyukája volt ez, aki felhívott, és azt mondta, hogy figyelj ide, legyen a szívedben Réka, fussál érte Amsterdamban, de ezt az ügyet, ezt ne hagyjuk veszni, ajánljuk fel egy olyan gyereknek, akinek tényleg nagy szüksége van még rá. És akkor így jött a képbe Józsika.
1: No, hát a legnagyobb erőt kívánjuk neked, meg mindent, ami ehhez kell. De azért azt mondd el, kérlek, mert nem vagyunk a helyedben, és nem tudjuk, hogy ez milyen. Tehát amikor sikerül egy nagy mérföldkövet megmásznod, lásd majd ezt, vagy az előzőt akár, akkor az, sőt, inkább az előzőt kérdezem, mert ahhoz van tapasztalati élményed, hogy meddig konzervált téged az a fajta energia, amit ott abból nyersz? Tehát a sikerélmény, az meddig tart ki?
2: Nem is annyira a sikerélmény az, tehát persze, az brutál erőt ad, tehát, hogy fú, ezt megcsináltam, és hogy jól vagyok utána, az még nagyobb sikert ad. És nagyon-nagyon fontos az is, hogy ezt megéljük. Tehát, hogy nem szabad gyorsan egy következő célra áttérni, hanem nagyon-nagyon fontos az, hogy azt a sikert, azt megéljük. Én abban hibáztam, és azt elrontottam, hogy amikor az első Balatonkörömet megcsináltam, akkor ezt nem tettem meg, hanem már mentem a következő célra. Akkor találtam ki ugye a maraton, aztán jött ugye a Tour de Alföld 300 kilométeres távja, és hogy akkor azt az egy Balatonkört, azt így nem ünnepeltem meg, pedig az 50. születésnapom volt. Uh-huh. És valahogy ez így elsikkadt, és az nagyon hiányzott, és utána rájöttem, hogy ezeket igenis meg kell ünnepelni, és igenis büszkének kell magunknak arra lenni, hogy ezt meg tudtuk csinálni.
1: És büszke is vagy.
2: Igen, nagyon büszke vagyok ezekre. Így van. És az megadja azt az erőt, ami szükséges ahhoz, hogy például itt is a mélypontokon túllendüljek. Uh-huh.
1: Na hát akkor én azt kívánom, hogy az a fajta mámor, van ilyen ebben a szituációban, akkor azt tartson ki sokáig. Neked meg sikerüljön minden. Már most a végén vagyunk, megint tudod, mindig mondom, hogy jó társaságban repül az idő, de egyébként te már látod a következő célokat ilyenkor, vagy most 100%-ig erre összpontosítasz?
2: 100%-ig erre összpontosítok, de persze megvan már a következő célom is.
1: Na jó, annyit beszéltünk mindig a sportról, és közben meg a másik hivatásodról nem nagyon esik szó, pedig hát az is megérne sok misét, szerintem, de még amennyi belefér, azt mondd kérlek, hogy mennyire vagyunk mi itt igényesek a városban önmagunkra?
2: Szerintem,
1: ha már esztétika.
2: Szerintem egyre inkább igényesek vagyunk, és az látszik egyébként a mozgáson is, meg látszik azon is, hogy egyre több ember szeretne nem azt mondom, hogy fiatalabbnak és jobban kinézőnek tűnni, hanem sokkal

0: is.
1: Szuper, nem olyan nehéz megjegyezni, eladókilométerek.hu. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, dr. Békés Anna Máriával beszélgettem, dr. Pannival, esztétikai orvossal, az Ideálmed Orvosi Esztétikai Centrum vezetőjével, és hát a jó ügyek hírvívőjének. Panitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Jókai Áginak és Dr. Panninak, vagy Békés Anna Máriának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Januártól jön a vagyonadó és duplájára emelkedik a kata összege. Megállt a lakásárak emelkedése, Budapesten árcsökkenés is volt. Magyarország is ringbe szállhat a 2036-os olimpiáért. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb ekós adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Négy újpesti beruházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a 4. kerületi önkormányzat. Tripon Norbert polgármester szerint a Városfejlesztési Bizottság hétfőn döntött arról, hogy nem támogatják a korábban Otthonstart program keretében kiemelté nyilvánított fejlesztéseket. Az Aradi utcában például a kiemelt státusz 33 méteres épületmagasságot és nagyobb beépítést tesz lehetővé a kerületi szabályozásban szereplő 11 méter helyett. Az Íves út keleti oldalán 300 lakásos beruházást terveznek, a Népszigeten pedig akár 3000 lakás és 56 méteres épületek is megvalósulhatnának. A polgármester szerint utóbbi különösen aggályos a terület közlekedési és árvízvédelmi adottságai miatt. A kerület az Árpád út, Rózsa utca fejlesztését sem támogatja, most a kormány döntésére várnak. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havidrágulást mértek, szeptemberben viszont stagnáltak az árak, Budapesten pedig 0,2%-os csökkenés is volt. Az éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult. Budapesten jelenleg 1,4 millió forint a medián négyzetméter ár, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió forint. A megyeszékhelyeken 8,3%-os éves drágulás után 872 000 forint a medián négyzetméter ár. Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOP tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. A Magyar Olimpiai Bizottság szerint ez egyelőre nem jelent hivatalos pályázatot vagy bármilyen kötelezettségvállalást, csak egy tájékozódási folyamatot. A hivatalos jelentkezésről 2028-ban születhet döntés, ezt pedig széleskörű társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. A NOB 2029-ben választja ki a rendező országot. Ma élvezhetjük ki utoljára a meleg őszi időt. Sok napsütés várható, felhők inkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze. A déli délkeleti szél napközben többfelé megélénkül. A hőmérséklet reggel 7-12, délután pedig 25 fok körül alakul. Csütörtökön jóval felhősebb és délután már esős időre van kilátás. A hidegfront nyomán péntektől már csak 18-20 fok lesz. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási

0: tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szép Művészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
1: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mostantól kevesebb NKA pénzről dönthet a kulturális miniszter. Magyar Péter kivizsgálná a vadállatok tetemeivel pózoló Kaprinyák Tibor tisztás képviselő ügyét. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Százalékra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Eddig az NKA felosztható támogatási keretének csak nem 20%-áról közvetlenül a miniszter dönthetett. Ezt 5%-ra csökkentik, mert a kulturális közpénzekről elsősorban a szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok alapján, írta a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és 2026. áprilisa között 246 egyedi döntéssel csaknem 5,5 milliárd forint közpénz sorsáról határozott. A választások közelettével látványosan felgyorsult a pénzosztás. 2026 első 3,5 hónapjában 3,6 milliárd forintot, vagyis az egész évre szánt miniszteri keret több mint 90%-át kiosztotta. Magyar Péter a Tisza frakciója és elnöksége elé vinné Kaprinyák Tibor ügyét, miután ismét előkerültek a képviselőről készült vadászfotók. A tiszás politikus többek között egy elejtett oroszlánnal is pózolt, miközben ő az élő környezetért felelős bizottság alelnöke. Magyar Péter szerint tisztázni kell, hogy mi fér bele a közösségükbe, ezért hétfőre kezdeményezte az ügy megtárgyalását a frakcióban. Arról egyelőre nem beszélt, hogy milyen következményt tartana indokoltnak. Gajdos László miniszter korábban jelezte, hogy a képviselőnek nincs tisztsége vagy feladata a minisztériumban, a bizottságba pedig a Tisza frakció jelölte. Hadházi Ákos és több civil szervezet és aktivista Kaprinyák lemondását sürgeti a bizottsági alelnöki posztról. Takarékoskodásba kezd Józsefváros a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt. Az önkormányzat szerint a változás miatt mintegy 1,5 milliárd forinttól esett el a kerület, ezért elsőként a polgármester, az alpolgármesterek és a politikai munkatársak fizetését csökkentik. A tervezett forráskiesés miatt több fejlesztést és programot is fel kell függeszteniük, így veszélybe kerülhet a Jázmin tér felújítása és a Józsefváros 250. évfordulójára tervezett rendezvénysorozat is. A részvételi költségvetés folyamatát folytatják, de a megvalósításra egyelőre nem vállalnak kötelezettséget. Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Dunából a 9. kerületben, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanótestek a nemzetközi 7-es kikötőnél kerültek ki a Dunából. A tűzszerész járőr azonosított több különböző méretű német repesz aknagránátot. Ezek szállítható állapotban voltak. A katonai tűzszerészek elszállítják az eszközöket és megsemmisítik őket. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A hulladékgazdálkodási társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. Ma még marad a túlnyomóan napos meleg idő, de a réteges öltözködés javasolt, hiszen a reggel még elég hűvös. Délután viszont már 25 fokot mérhetünk. Eső még nem jön. Csütörtökre ideér a front és a nedvesebb légtömegek. Országszerte lehet számítani esőre, záporra, főleg délután és este. Nyugaton már holnap is hűvös lesz, péntekre pedig az egész országban 16-20 fok lesz a maximum.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei

0: összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Januártól jön a vagyonadó, és duplájára emelkedik a kata összege. Megállt a lakásárak emelkedése, Budapesten árcsökkenés is volt. Magyarország is ringbe szállhat a 2036-os olimpiáért. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három jelentős adóváltozás jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb EQ-s adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Négy újpesti beruházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a 4. kerületi önkormányzat. Tripon Norbert polgármester szerint a Városfejlesztési Bizottság hétfőn döntött arról, hogy nem támogatják a korábban Otthon Start program keretében kiemelté nyilvánított fejlesztéseket. Az Aradi utcában például a kiemelt státusz 33 méteres épületmagasságot és nagyobb beépítést tesz lehetővé a kerületi szabályozásban szereplő 11 méter helyett. Az Íves út keleti oldalán 300 lakásos beruházást terveznek, a Népszigeten pedig akár 3000 lakás és 56 méteres épületek is megvalósulhatnának. A polgármester szerint utóbbi különösen aggályos a terület közlekedési és árvízvédelmi adottságai miatt. A kerület az Árpád út, Rózsa utca fejlesztését sem támogatja, most a kormány döntésére várnak. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havidrágulást mértek, szeptemberben viszont stagnáltak az árak, Budapesten pedig 0,2%-os csökkenés is volt. Az éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult. Budapesten jelenleg 1,4 millió forint a medián négyzetméter ár, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió forint. A megyeszékhelyeken 8,3%-os éves drágulás után 872 ezer forint a medián négyzetméter ár. Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOB tájékoztatása szerint Magyarország mellett...
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.

érdekelhet döntés, ezt pedig széles körű társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. A NOB 2029-ben választja ki a rendező országot. Ma élvezhetjük ki utoljára a meleg

0: Akkor is itt vagyunk, amikor még kora reggel van. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: A kora reggel hangja. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: Vagyonadó és duplájára emelkedik a kata összege. Megállt a lakásárak emelkedése, Budapesten árcsökkenés is volt. Magyarország is ringbe szállhat a 2036-os olimpiáért. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Három jelentős adóváltozás jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb EQ-s adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Négy újpesti beruházás kiemelt státuszának megszüntetését kéri a kormánytól a 4. kerületi önkormányzat. Tripon Norbert polgármester szerint a Városfejlesztési Bizottság hétfőn döntött arról, hogy nem támogatják a korábban Otthonstart program keretében kiemelté nyilvánított fejlesztéseket. Az Aradi utcában például a kiemelt státusz 33 méteres épületmagasságot és nagyobb beépítést tesz lehetővé a kerületi szabályozásban szereplő 11 méter helyett. Az Íves út keleti oldalán 300 lakásos beruházást terveznek, a Népszigeten pedig akár 3000 lakás és 56 méteres épületek is megvalósulhatnának. A polgármester szerint utóbbi különösen aggályos a terület közlekedési és árvízvédelmi adottságai miatt. A kerület az Árpád út, Rózsa utca fejlesztését sem támogatja, most a kormány döntésére várnak. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése, az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havidrágulást mértek, szeptemberben viszont stagnáltak az árak, Budapesten pedig 0,2%-os csökkenés is volt. Az éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult. Budapesten jelenleg 1,4 millió forint a medián négyzetméter ár, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió forint. A megyeszékhelyeken 8,3%-os éves drágulás után 872 ezer forint a medián négyzetméter ár. Magyarország is ringbe száll a 2036-os olimpiáért, jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOP tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e. A Magyar Olimpiai Bizottság szerint ez egyelőre nem jelent hivatalos pályázatot vagy bármilyen kötelezettségvállalást, csak egy tájékozódási folyamatot. A hivatalos jelentkezésről 2028-ban születhet döntés, ezt pedig széles körű társadalmi egyeztetésnek kell megelőznie. A NOB 2029-ben választja ki a rendező országot. Ma élvezhetjük ki utoljára a meleg őszi időt. Sok napsütés várható, felhők inkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze. A déli délkeleti szél napközben többfelé megélénkül. A hőmérséklet reggel 7-12, délután pedig 25 fok körül alakul. Csütörtökön jóval felhősebb és délután már esős időre van kilátás. A hidegfront nyomán péntektől már csak 18-20 fok lesz. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Köszi szépen, Bori! Jó reggelt! Jönnek a közlekedési információk. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóút csomópontja között. A Letenye felé vezető oldalon zárva a külső és a belső sáv burkolatfelújítás miatt, így a forgalom a leálló sávban és az ellenkező oldal belső sávján haladhat, így aztán Budapest felé ott a külső és a külső, a középső és a külső sáv használható. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és 51-es kilométerek között továbbra is több szakaszon útépítők dolgoznak. Legyenek figyelmesek, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Budapest 19. kerületében a Vakbottyán utcában a Józsika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat át, javítják ugyanis a vízvezetéket. A Hung Expo területén pedig rendezvényt tartanak a mai naptól, így a környéken már akár a reggeli órákban a szokottnál erősebb forgalomra lehet számítani, viszont mint mindig ilyenkor a 10-es autóbusz sűrűbben indul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
1: Ez is csak egy munkanap, jó reggelt kívánok!
0: Így van!
1: De már szerda van a hét kellős közepe, úgyhogy innen a következő hétvége pont annyi, mint az előző volt.
0: De jó matekos vagy így korán reggel.
1: Hát nem jártam matekos suliba.
0: Jó reggelt kívánok! Sobogyi Zoltán!
1: És Pordán Petra köszönti önöket!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Peti kérdésére válaszolva, nem, ma reggel nem találkoztam a fehér autós szépszeművel. Nem.
2: Petra kérdése is ez lett volna.
1: Igen?
2: Az első, megerőszek. Persze.
1: Hát majdnem Péter lettél el végre.
2: Hát egyébként igen.
1: Ugye?
2: Hát csak ja. Aztán végül
1: nem volt. Néztem, azon gondolkodtam, hogy valamelyik nap lehet, hogy majd fél rá.
2: Igen, és várok.
1: Fél rálok, mégis picit várok, és kimaxolom, hogy amikor már nagyon muszáj tovább menni, majd csak akkor jövök tovább. Hát, ha ott lesz. Nem.
2: De merre ment a szépszemű? Szépszemű fehér autós?
1: Hová? Milyen jó dalszerzőknek? Ilyenekből írnak dalokat, nem?
2: Igen.
1: Én meg nem tudok mihez kezdeni.
2: Hát, a fehér autó, nem tudjuk milyen fehér autó? Véletlenül? Nem tudjuk.
1: Nem.
2: Te nem jegyeztél meg egy autó?
1: Nem jegyeztem meg, nem.
2: Mazda hogy lehetséges? Volt, Mazda?
1: Vagy Ford, valami ilyesmi. Mindegy, engedjük el.
2: Hát azért annyira nem akartam elengedni, azt hittem, hogy folytatódik a brazil szappanoperán.
1: Nem! De úgy ahhoz már zenét is kéne keríteni. Jobb ez így mindenkinek.
2: Sajnálom.
1: Ez van. Holnapra elfelejtem.
2: Igen? Ma ja. Még benned él?
1: Most jutott eszembe, de már tegnap estére is elfelejtettem. Ahogy illetve amikor mentem hazafelé, úgy alakult, hogy csak ilyen 9 körül mentem innen hazafelé, akkor így pont néztem, hogy na most véletlenül itt az Erzsébet
2: hidat nincs. Zeni?
1: Mi hát meg volt fel? Még más dolgom, igen.
2: Volt a jó ég.
1: Ja. Na, de most van. Ma van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Így van. Kim Kardashianről fogunk beszélgetni majd hamarosan, aki öddadus mellett is ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, hogy ő lásson el néhány feladatot, néhány anyai feladatot a gyerekei körül, úgyhogy hamarosan erről beszélgetünk. Egyébként ez nekem tök szimpatikus volt, hogy azért neki van csilliárd dadája, gondolom, de hogy vannak dolgok, amiket igenis ő szeretne a gyerekeivel csinálni.
1: És beszélünk majd a szerencsésebb találkozásokról, illetve arról, hogy volt-e olyan váratlan találkozás az életükben, vagy váratlan esemény, ami alapjaiban változtatta meg a sorsukat, vagy az életüket. Ezt nem tudom, ezzel nem kell gondolkodni, mert az embernek vagy rögtön eszébe jut valami, tényleg egy ilyen sorsszerű találkozás, vagy történés, vagy nem. Ha igen, akkor 0630-30-30-95-8, ez az a szám, amin egész reggel elérnek minket. Illetve itt lehet jelentkezni a hablatjátékba is, ahol ugye például a Macskamánia, Magyar Macska Egyesület jóvoltából ilyen mindenféle eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomagot lehet vinni, tehát macskások előnyben!
2: Így van, de aki mondjuk szeretné megnézni a tavalyi év sajtófotóiból nyílt WordPress kiállítást, akkor erre is van lehetőség, illetve van egy egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval, és ma kávézunk is, úgyhogy tessék gondolkodni azon, hogy milyen kávét szeretnek inni korán reggel. Zoli már kortyogatja a sajátját, ő kapszulából készíti, amiben a tej is kapszula. Tehát nem beleöntöd a tejet, meg habosítod, ugye? Hanem a tej is, a tej része is kapszula, meg hát a kávé része.
1: Így az egyszerűség.
2: Persze, persze.
1: Nem vagyok egy gurman a kávét, illetve szeretem, hogyha jó íze van, nem szeretem, hogyha túl karcos, de inkább ilyen lightosabbakat. Tehát espresszót nem iszom, hanem mindig valami latte, teljes kávé, cappuccino, tehát valami legyen még benne, és ebből a szempontból ez tudom, hogy a kapszulást szoktuk bántani, hogy a környezet terhelés, meg stb., de viszonylag kevés kávét fogyasztom, tehát hogy azt gondolom, hogy ez így oké, és na mindegy. Igen.
2: Hát meg most mit csinálj? Tehát, hogyha kitalálták ezt a formátumot, pont azért, hát, hogy egyszerűsítse az életünket, akkor most hát...
1: Nézd, itt nincsen ugye tűzhelyünk, tehát nincs. nem tudok odarakni egy kotyogós, persze. Bármennyire szeretnék, meg arra mondjuk így most reggel itt nem nagyon lenne kedvem, időm, energiám 6 órakor kotyogni.
2: Kotyogok
1: én. Kotyogjunk mi. Kotyogjunk tovább. Teddy Swims-el.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk. Fél hét lesz, 8 perc múlva.
2: Mi ez a hang?
1: Nem tudom.
2: Honnan jön ez a hang?
1: Mi szól?
2: Nem tudom. De furcsa volt. Olyan volt, mint hogyha valami dobot ütnének, vagy nem is tudom. Lehet, hogy a kamrád végén mutasd?
1: Igen, a kamrád végén szerintem valami volt, és ezt a gép...
2: Eddig még soha nem hallottuk.
1: Mert mindig lekeverem,
2: tudom.
1: Beállítom, igen. De a gép néha nem azt csinálja. Ugye itt az AI korában járunk, igen. És itt ez a jó kis szoftver, meg ez a számítógép. Én bingizek rajta hosszú perceken keresztül, egy-egy keverés, hogy beállítsak valamit, és utána ő másképp gondolja, és
2: hogy
1: nem azt csinálja.
2: Szóljon, igen.
1: Igen. Ez, tehát, hogy ez vajon, és akkor ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy valóban önvezető autókat akarunk, tehát, hogy majd azt mondom, hogy le akarok majd, vigyel a bükkbe, és alszom egyet, az fölébredek, és a mátrába leszek, mert ő úgy döntött, hogy
2: igen.
1: Inkább a
2: mátrába
1: visz. De hogy egyébként most vettem egy új televízió készüléket 11 nehány év után, hogy fú, ez már ilyen Google TV-s, és okos TV-s, és összekapcsolja, és izé, és figyelj, hogy tök jó, de hogy minden ötödik, negyedik bekapcsolásnál, és egy márkás tévéről beszélünk, nincsen kép, csak hang.
2: Aha,
1: tök
2: mindegy,
1: hogy a YouTube-ot nyitod meg, igen. Vagy a tévétársaságnak az applikációját, vagy stb. A hang van, tehát a betekintő úgynevezett ez a thumbnail, az ott van, tehát amikor kiválasztod a YouTube-ról, ugye ott vannak egymás alatt a különböző videók, akkor ott látszódik a kép. Ráböksz valamelyikre, elindul a lejátszás, de csak hangban, és sötét a képernyő.
2: Az nagyon jó.
1: És tudod, ilyenkor van az, hogy vakarom a fejem, hogy
2: mi történik,
1: gyerekek, tehát állítólag AI, meg fú, meg így, meg már a világ, meg a high-tech, meg a stb. De hogy egy tévé, ami 50 év ezelőtt bekapcsolódott és működött, az már nem sikerül, igen, megoldani. És hogy autóban is hány ilyen funkció van, hogy fú, már csillog-villog világít, beszél, izé, de egyébként az, hogy A-ból B-be elvigye, az nem megy.
2: Igen.
1: Az nem megy.
2: Úgy, nekem a kedvencem az, hogy pattogatott kukoricát csinálhatsz az autóban, Kínában. De jó, miért?
1: Hát
2: az...
1: De miért?
2: Igen. Értem, azért, mert van beépített tévé is, ugye a hátsó ülésben, a támlában, de hát, hogy...
1: Hát igen, de azzal is le lehet kötni a gyereket. Apropó gyerekek, ugye az előbb emlegetted, hogy Kim Kardashiannak van négy, legalább négyről tudunk,
2: igen,
1: ugye, és a négy gyerek mellett van öt dadus. Persze váltásban, tehát nem egyszerre figyel öt dadus a négy gyerekre, bár lehet, hogy a Kardashiannéknál ez is tök normális lenne, váltják egymást, de, és akkor itt jön az, hogy ez a hú, nem készültem ilyen zenével, tudod, ilyen és de bezze, Kim Kardashian annyira jó anya, hogy bár öt dadus gondozza a négy gyermekét, de azért az iskolába ő maga személyesen Kim Kardashian viszi el.
2: De most ezt miért így mondod?
1: Mert nem tudom.
2: Szerintem tehát, hogy, ez tök jó fej dolog a részéről.
1: Hogy van öt dadus a négy gyerek?
2: Nem. Hát nyilván a dadusok
1: hogy
2: azért
1: a saját kell... gyerekeit nem csak megszülte, hanem még foglalkozik is.
2: Hát az, hogy,
1: wow!
2: Hogy neki ez fontos, hogy együtt vacsorázzanak, hogy ő vigye el őket az iskolába, és hogy azért ne csak a dadusok foglalkozzanak velük, hanem az anyukájuk is ezeknél a fontos dolgoknál, hogy beszélgessenek az iskola felé, meg hazafelé a suliból, megkérdezze ő maga, hogy mi történt a gyerekkel, ne a dadus legyen az első, akivel interakciója lesz a gyereknek, mikor kilép az iskolából.
1: Hogy ez a félig telapár, vagy félig üres, honnan nézzük? Ha ebből az irányból nézzük, hogy egyébként megtehetni, hogy ültet mellé egy társalkodó nőt a vacsorához, mert mérő foglalkozó, hát ehhez képest kétségkívül ez egy...
2: Esténként mesét olvas nekik, ami szerintem szintén nagyon szép, mert vannak most már olyan normál hétköznapi szülők is, akik nem feltétlenül ülnek le a gyerek mellé, hanem odaadják neki a tabletet a kezébe, hogy tessék, akkor nézz a tabletet.
1: Bocsánat, nem vagyok gazdag ellenes, ezt nem mondanám, de hogy azért a normál átlag szülő az lehet, hogy mondjuk robotol két műszakban valahol, meg még nem tudom mit csinál, és ezzel most nem a felmentést akarom megadni, apropó, majd felmentésekről is lesz szó a mai napon, de hogy tehát egy Kim Kardashiannak, mit csinál egész nap? Tehát azon kívül, hogy van,
2: hát
1: és
2: ugye
1: ezt
2: a cégeit irányítja. Tehát ő nem csak van, tehát Zoli azért abból, tehát valamiből ezt a egymilliárdos vagyont, vagy nem is tudom mennyi pénze van, tehát nagyon sok pénze van, azt valahogy össze kellett hozni. Tehát nem hiszem, hogy ő csak úgy
1: hát
2: van.
1: Hát ebben azért vastagon benne volt a magamutogatás, gondolom.
2: Hát igen.
1: Másrészt a cégeit, azt gondold el, hogyha négy gyerekre van öt dadus, azt ne gondold, hogy a nem tudom, hat darab cégét, azt ő ül, bemegy, reggel fölveszi kis kosztümöt, bemegy, bekéreti a dokumentumokat, így véglapozgat, nem tudom hány oldalt, végig szörfeli a tőzsde állását és döntéseket hoz. Tehát hidd, hogy Kim Kardashiannek van, nem tudom, hat, nyolc, de lehet, hogy csak egy nagyon jól megválasztott bizalmi embere, aki ezeket így odatolja elő, meg szépen aláírja.
2: Egyébként 1 milliárd 200 millió dolláros a vagyona, tehát 700 milliárd forintja van a Forbes adatai szerint. Na, ez a becsült
1: ő
2: vagyon.
1: Is fizethetne vagyonadót.
2: Hát igen, az biztos.
1: Jól járnánk
2: igen.
1: Vele. Átköltözhette Magyarországra.
2: Nem biztos, hogy fog. Szerintem jól érzi ott magát Amerikában.
1: Igen, szóval, hogy, tehát, hogy értem, és persze nem akarom annak a jelentőségét kisebbíteni, hogy tök jó, hogy egy anyuka a saját gyerekével foglalkozik. Csak hogy azért most azért PNS-re ne emeljük már Kim Kardashian-t, hogy ó, hát ez olyan tüneményes, hogy együtt vacsorázik a gyerekekkel, meg elviszi őket iskolába, Isten.
2: Jó,
1: tehát
2: ebben
1: itt tartunk,
2: igazad
1: van. Hogy erre már azt kell mondani, hogy ó.
2: Jó, ebben igazad van, de azért nagyon sok olyan sztár csemetenő úgy fel, hogy később pszichológusnál mesélik el, hogy mennyire nem foglalkoztak velük a szüleik mondjuk gyerekkorukban. Érted? Tehát ezért
1: is.
2: Tök jó dolog, hogy Kim Kardashiannek fontos, hogy a Kanye West-tel közös gyerekeket nevelgesse, meg beszélgessen velük, meg mesét olvasson, meg menjen értük a suliba, és a többi.
1: Jó, hát ugye a Király udvarokban volt régen dadus. Tehát,
2: volt,
1: ott
2: volt.
1: Tök normális bevett dolog volt, csak hát mondjuk az máskor volt, mert hát azért sokak, ugye egészségügyi szempontból sem álltak olyan jól, és mondjuk nem tudták táplálni a piciüket, és akkor ilyenkor jött ugye egy olyan dadus, akinek az volt a legfőbb tulajdonsága, hogy ő jól tudja táplálni a picit, meg hát azért a Király udvarban nyilván a király nőnek, vagy király lánynak,
2: nevelőnő
1: vagy nem tudom,
2: is
1: tehát
2: volt.
1: Hogy neki vissza kell térni mindenféle reprezentációs feladatokhoz, és másképp gondolkodtak szerintem az emberi testről is. Tehát ott, meg ott az utódlás, ott ugye alapvetően az volt, hogy hát bocsánat, mint hogy az István királyban, hogy csinálni egy gyereket. Igen. Tehát, hogy volt, megvan az utód, szevasz, de hogy mondjuk ettől még fura, hogy nem alakult ki egy anyában az a fajta ösztönös kötődés, tehát hogy ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy de hát mi elsősorban emberek, ugye ilyen
2: most is vannak olyan anyák vagyunk. Sajnos, akiknél nem ez nem ja, igen. Alakul ki. Ez
1: igen,
2: az ösztönös kötődés, szóval, hogy a világ sajnos azóta sem változott sokat. Na most akkor örüljünk Kim Kardashiannek, vagy nem?
1: Én nagyon örülök.
2: Döntsék el önök, hogy milyen anyuka.
1: Mit gondolnak, Kim Kardashian milyen anyuka? És nem tudom, ki hogy van ezzel a kérdéssel, hogy most akkor együtt vacsorázni, vinni a gyereket. Hol
2: mesét olvasni, az igen. Annyira szép. Nekem az tök fontos, hogy egy szülőnek ez fontos, hogy mesét olvasson a gyerekének. Nekem olvastak mesét a szüleim, főként anyukám. Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valami
1: van a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
2: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
3: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
4: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzá. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
10: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal. Most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
12: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként választ a zalakorosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
13: A reklám után.
14: Ma még marad a napos idő, igen kellemesen alakul az időjárásunk, most egyelőre még hűvös kés a reggel, szóval mindenképpen vegyenek fel egy vastagabb kabátot, mert csak 8 fokot mérünk, viszont délután akár le is vehetik, ugyanis akkor már 25 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála. Én tegnap konkrétan hosszújúban megsültem hazafelé, úgyhogy pedig reggel még azért jól esett a bőrcseki alatt, szóval öltözzenek rétegesen talán ez a megoldás, és használják ki ezt a kellemes időt, hiszen holnaptól már csapadékosabbá válik az időjárásunk.
15: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
16: A MÁV Inform stúdiójából kis Horváth Leventa jelentkezik. Mi újság a vasúton? Jó reggelt!
17: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM vételkörzetében jelentősebb fennakadás nélkül, azonban a keleti, délkeleti agglomerációban kisebb késésekkel indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Az éjszaka déli pályaudvaron helyreállították a hétfői balesetben megrongálódott váltót, így ismét zavartalan a vonat közlekedés a pályaudvaron. Még ma is tart az osztrák vasút hálózatán a hétvégi kábeltűz helyreállítása, ezért több bécsi Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. Változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
16: Köszönjük szépen! Az M3-as autópályán szokatlanul erős forgalom tapasztalható 60-nál a főváros felé, úgyhogy már kisebb torlódás is kialakult. Illetve az M1-es autópályán a 39-es jelű Bicske és a 27-es jelű Herceghalom csomópontok között is jelentősebben lelassult a haladás a főváros felé. A fővárosban pedig a 19. kerületben a Vagbottyán utcában a Jósika utcánál lezárták az egyik sávot vízvezetékjavítás miatt, így a két irány forgalmát felváltva engedik át.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:47. Ha már itt az előbb a kávékat emlegettük, Írországban a University College Cork kutatói egy stressz neurobiológus vezetésével azt vizsgálták, hogy a kávé az egyébként ténylegesen hogyan hat, mert ugye ezzel kapcsolatban vannak azért ilyen városi legendák, hogy tulajdonképpen oké, van benne koffein, tudjuk, a koffein az pörget, de hogy azért van egy pici placebo hatása is, erre majd mindjárt mondok valamit. És a lényeg, hogy a kísérletben résztvevők 2 hétig egyáltalán nem fogyasztottak kávét, tehát mondhatni kiürült a szervezetükből minden, ami én a kávéhoz kapcsolódik. És aztán a vaktesztben a résztvevők vagy koffeines, vagy koffeinmentes kávét kaptak.
2: Tehát vakteszt, nem tudták.
1: Hogy mit isznak, tehát így lehet ugye vizsgálni, így hogy van. Akkor mi az, ami ténylegesen hat kémiailag, és mi az, amit te csak bebeszélsz magadnak. Igen, memóriateszteket végeztek a résztvevőkkel, és jelentős javulás volt tapasztalható azoknál, akik csak koffeinmentes kávét ittak. Tehát a memóriateszten ők jobban teljesítettek, mint azok, akik koffeines kávét kaptak. Azt mondják egyébként a kutatók, és most nyilván vizsgálódnak, hogy a bél és az agyunk kapcsolatában rejlik ennek a paradox helyzetnek a megoldása, mert a kávében nagyon sokféle vegyület van, és ezek közül ugye csak az egyik a koffein. És ezt nagyon sokszor mondják ugye például a gyógyszerekkel kapcsolatban is, hogy azért nem mindegy, hogy mikor veszed be étkezés előtt, közben vagy után, vagy hogy mivel együtt, vagy például van olyan vitamin, ugye, amit nem szabad narancslével inni, mert kiütik egymást a különböző összetevők. És valószínűsítik, hogy ez lehet a koffeinnél is, hogy ám bár ott van a koffein a kávéban, olyan egyéb más vegyületek is vannak, amik nem biztos, hogy feltétlenül hagyják a koffeinnek, hogy azt csinálja, amit kell.
2: Tehát az igazából egy placebo hatás, hogy én reggel úgy érzem, hogy amikor megiszom a kávém, akkor vagyok jól. Onnantól kezdve pörög az agyam, mert előtte ugye mindig úgy érzem, hogy meg kell nyomnom azt a gombot, hogy megihassam a kávémat, és ting, olyan leszek utána, tudod, mint a kvarlipi, amikor a sajtot megszagolja. Tehát én pont így működöm.
1: És elkezdek így repülni, a levegő.
2: Tényleg ez van, tehát nekem kell, és amikor elmentem fogfehérítésre, belehaltam, hogy nem lehetett egy hétig kávét inni.
1: Mert függő vagy.
2: És tudod, mit csináltam? Persze, az meg abszolút kávéfüggő vagyok. Igen? És tudod, mit csináltam? Koffein tablettát vettem, és azt vettem be,
1: ne,
2: és az is ugyanolyan jó. De, muszáj, nekem kellett, én úgy érzem, hogy az én testemnek kell.
1: Aha. Hát figyelj, most az jut eszembe, amikor egyszer életem leghosszabb vezetése az volt, amikor Biarritzból, ami a spanyol-francia határ, de az óceán, az Atlanti óceán partján, tehát pont még a túloldalon, onnan hazajöttem egy ilyen, hát cirka 26 órás vezetéssel, úgyhogy közben 2x30 perc pihenőt tartottam. Volt ennek oka, hogy miért akartam ennyire hamar hazaérni? És
2: mi volt az ok?
1: Hát nő van a dologban, na.
2: Okay.
1: De nem itthon, hanem hogy, tehát nem az volt a lényeg, hogy ide megérkezzek minél hamarabb,
2: hanem
1: onnan minél inkább, minél hamarabb tudjuk lesz az utat, az utitás. Na mindegy, nem menjünk bele az utitásokba. És közben, amikor elindultunk, akkor figyelj, Franciaországban még ott nem tudom hányszor megálltam az autópályán, és folyamatosan iszogattam a kávét, és meggyőztem magam, hogy ez jó, de valójában nem éreztem semmit. És egyébként te tudod, hogy én nagyon könnyen elalszom. Tehát ha én iszom egy kávét, és lefekszem 10 perc múlva, simán elalszom, tehát igen. Semmi. Ellenben, hogy egyébként nem a koffein tényleg a probléma önmagában, hogy az ne hatna. Van ugye olyan edzés előtti ilyen kis pörgetőszer, amiben mit ilyen kreatin van, meg koffein például. Na abból volt olyan, hogy pont néhány napja, hogy ugye fölkészültem, hogy akarok menni edzeni, és megittam ezt az edzés előtti. Igen. Tök legális, tehát hogy ez egy sima ilyen citromízű, nem tudom micsoda por. És utána kiderült, hogy valami még közben jött. Figyelj! Örülj neki, hogy nem találkoztam vele.
2: Tényleg?
1: Fél óra, eltelt a fél óra, nagyjából ennyi a ható ideje, és figyelj, mint a kengyelfutó gyalogkakuk, de hogy az a...
2: Menjünk már, csináljuk már. Igen.
1: Mint Peter, amikor Red Bull tívott a Family Guy-ban, hogy valaki látta azt a részt, tehát hogy így mentem, és akkor jó, fölvettem, menjünk, gyerünk, nyisd már meg, tehát hogy... És abban is ugye van koffein, tehát olyankor például abban hatott. Ott lehet, hogy olyan dolgok voltak, amik kölcsönösen felerősítették
2: egymás hatását. És ez meddig tart annak a hatása egyébként?
1: Figyelj, már a fülem bizserget, meg a sejhajom. Tehát nem tudtam leülni, mert olyan volt, mint egy csiklandoz. Vagy így szurkálnák egy kis tűvel, vagy tehát ilyen furcsa bizsergető érzés. Hát tart egy ideig is. Utána mondtam is valakinek itt, hogy figyelj, muszáj vagyok menni, mert végem van. Muszáj valamit csinálni. Volt olyan, ez pár évvel ezelőtt hasonló, hogy megittam, és akkor kiderült, hogy ha valami közben, elkezdtem futkosni, hogy 10 percig, hogy mondom, kicsit levezesse ezt a plusz feszkót. Szóval a koffein egyébként működik, csak lehet, hogy valóban nem a kávé van.
2: Igen,
1: a kávé,
2: más, én érzem. Más anyagok kellenek hozzá. No, hogy iszták a kávét, illetve tapasztaltak-e már hasonlót, hogyha mondjuk nem itták meg, akkor teljesen rottyom voltak aznap.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, jó reggelt. Hét előtt, 7 perccel pörgünk már nagyon. Kávé nélkül is.
2: Itt van velünk Fecó, jó reggel.
1: Pláne. Szia.
3: Jó reggelt mindenkinek.
2: Azt nem tudjuk, hogy te mennyire pörögsz, de azt írtad, hogy már kortyolgatod a presszó kávédat kizárólag feketén.
3: Igen, de nem pörgök annyira tőle, azt csak halljuk. Úgy megindít.
2: Csak úgy megindít. Aha, de kell neked is ahhoz, hogy felébredj rendesen, ugye? Úgy
3: érzed? Bizony, bizony. De hát az segít a bútolásban.
2: Ugye?
1: De figyeljetek, szerintem ebben egyébként benne van maga a szertartás élménye.
2: Abszolút.
1: Is, nem? Tehát, hogy nem is feltétlenül a koffein, hanem hogy megadod a módját, hogy fölkelsz, hogy egy cselekvést csinálsz, ami
2: magadnak,
1: eleve pszichésen is beindítja, hogy na, elindult a napom.
2: Igen.
1: Szerintem ez hozzátartozik.
3: Egy gomnyomásos cselekvés, igen.
1: És te, Fecó, kotyogsz, vagy kapszulázol?
2: Gomnyomásos,
1: vagy...
2: azt mondja, egy gomnyomásos hát cselekvés.
1: Ja.
2: Hát akkor... Várj,
1: és akkor melyik gomnyomás?
3: Most jelen pillanatban kapszulázunk, de otthon, mert most nem vagyunk otthon, otthon viszont ilyen nagyon frankó barista gépünk van, úgyhogy én ezt nagyon szeretem.
1: Ezek nagyon divatba jöttek most.
2: És ez... milyen jó kávét csinálnak, igen.
3: Nagyon finomató, az nagyon jól indít reggel.
2: És egy nagyon helyes dolgot még írtál nekünk SMS-ben, hogy a feleségednek is te készíted a kávéját?
3: Hát van, hogy igen, de nem mindig, nem 100%-ban, de van, hogy igen, és most is én csináltam meg neki.
2: És ez mi múlik?
1: Hát, hogy
3: hát attól, hogy felkelek a hamarabb, mint ő.
2: Ja, oké. Okay. És ő hogy iszta a kávét?
3: Hát ez a ovis teljes kávét iszik, ez a egy vagy két presszó, egy-két pöttyivel, az az édesítő, és felőtt a jó sok tejjel.
1: Ja, azt hiszem, hogy maci kávézik.
2: Én is, igen, nekem az az ovis kávé, az igen, a maci kávé. Mert abban nem volt koffein, de kávé íze volt.
1: Na jó.
3: Hát olyasmi.
1: Fecó, kellemes ébredezést kívánunk
2: köszönjük,
1: még neked.
2: Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Szia!
3: Köszönjük! Köszönöm.
2: Szia! Hello!
1: Nem tudom, mert ugye az is számít, szokták mondani, hogy milyen vízből készül a kávé, tehát hogy van keményebb víz, lágyabb víz, az nem csak a mosogatógép vagy mosógép szempontjából fontos. A kávéz ugye nem tudsz kalgont adagolni, tehát hogy ott más lesz az ízélmény, meg hogy tényleg milyen tejjel öntöd föl, meg nyilván sorrend is számít, tehát hogy mikor teszed bele a cukrot, az édesítőt, nem tudom, úgyhogy mindjárt kerítünk majd egy profit, ha már így elkezdtünk kávézgatni, aki majd segít. Választanunk is, hogy egyáltalán, tudod, most már bemész egy kávézóba, és már azért nem megy, mert zavarva vagyok, hogy akkor most arabikát, vagy nem tudom mit, vagy a blond, vagy a nem tudom mit kér, és nem tudom, vagy egy kapucsinót, mit tudom én, stb. Olyan nehéz választani.
2: Emlékszel, hogy egy divat, régen divat volt ez a filteres kávé?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
5: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
6: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
5: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csoki barnaság.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.

0: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
2: Na jó, takart.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: A közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémákról egyeztettek Veszprémben. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Lebontanak egy bakonyi kilátót. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Közös fellépést sürgetnek a szakemberek a közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémák kezelésére Veszprémben. A befogadásházában tartott kerekasztalon a rendőrség, az egészségügy, az önkormányzat és a szociális szféra képviselői egyeztettek. Elhangzott, hogy a közterületen megjelenő nehéz sorsú emberek között nem csak hajléktalanok vannak, sokan pszichiátriai betegséggel vagy függőséggel küzdenek. A szakemberek szerint a szociális ellátás önmagában sok esetben már nem elegendő, különösen akkor, ha az érintettek nem működnek együtt. Hiányzik egy olyan köztes ellátási forma, amely az utcán élő súlyos állapotú embereket az egészségügyi vagy rehabilitációs rendszer felé segítené. A résztvevők szerint tartós eredmény csak a szociális, egészségügyi, rendészeti és önkormányzati területek összehangolt együttműködésével érhető el. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A Hulladékgazdálkodási Társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. A cél, hogy minél több helyen legyen lehetőség a feleslegessé vált ruhák és egyéb textíliák leadására. Lebontják októberben a Háskút közelében álló Fekete István kilátót, amely 2014 óta várja a természetjárókat. A szerkezetet 2025-ben biztonsági okokból már lezárták, a szakértői vizsgálatok pedig rovarok és gombák okozta korhadást tártak fel több tartószerkezeti elemnél. A Verga ZRT szerint a kilátó műszakilag és gazdaságilag sem menthető meg biztonságosan. A túrázókat arra kérik, hogy a munkálatok idején a kilátóhoz vezető piros háromszög turistajelzés mintegy 350 méteres szakaszát is kerüljék el. A területen egyelőre nem épül új kilátó, a korábbi engedélyek alapján ugyanis az eredeti környezeti állapotot kell helyreállítani. A Verga szerint, ha a jövőben lehetőség nyílik új kilátó építésére, arról tájékoztatják majd a természetjárókat. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tibor István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. A Tihanyi félszigeten az elmúlt években több beruházás miatt is indult hatósági eljárás. A mostani döntések újabb luxus építmények visszabontását jelenthetik. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat. A honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán a 95-ös kilométernél a Kál-Erdőtelek csomópont közelében egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, így a forgalom most csak egy sávon haladhat Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc irányában, lelassult tehát a haladás. Szintén az M3-oson, ám de a főváros felé 60-tól csak arra szolgatnak a járművek. Nincsenek különösebb oka, bár azt hiszem, hogy ott még van egy terelt szakasz a főváros felé, de a lényeg, hogy nagyon sokan autóznak most Budapest irányában, ezért lassult le a haladás. Ami a fővárost illeti, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól szintén érezhetően lassabban lehet már csak előrébb jutni. Hasonlóképp a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-esen a Pünkösdfürdő utca előtt, valamint az M3-as bevezető szakasza szintén zsúfolt a Szerencs utcánál. A A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át vízvezeték javítás miatt. És egyelőre ennyi. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Na hát találtunk egy igazi kávés szakit, aki majd elmondja, hogy hogyan kell ezt a műfajt úgy űzni, hogy abból kihozzuk a maximumot.
8: És tudod, mi lesz a kérdésem hozzá, hogy szerintem melyik a legjobb kávé? Mármint típusra, tehát a ristretto, a doppio.
3: Melyik ujjamba harapjak, hát ezt fogja mondani,
8: na
3: ugye?
8: Hát ez az.
3: Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger reggel, 4-8 előtt, 1 perccel, és ha már az előbb gondolatban legalábbis elkezdtünk kávézni, ígértük, hogy kerítünk egy profit, egy igazi szakértőt, és meg is találtuk Federico Roncari személyében. Buongiorno, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Buongiorno, sziasztok!
0: Café Pertétől már a harmadik generációból, ugye nagypapát kezdett el annak idén a kávéval foglalatoskodni, és hát bocsánat csak, hogy megalapozzuk a hangulatát ennek a beszélgetésnek. Annyi ilyen vicces videót láttam, amikor Olaszországban rendel valaki kávét, és ugye ilyen mindenféle furmányos dolgokat kér hozzá, hogy legyen dupla, legyen rajta ilyen. Mondasz nekünk olaszul egy ilyen hosszú mondatot, hogy kérek egy, nem tudom, és kicsit cifrázd, hogy hangzik ez?
2: Olaszországban én maximum csak olyat hallottam, hogy salve, buongiorno, un caffè.
1: Un caffè.
2: Egyébként un cappuccino.
1: És a per favore se szokott ott lenni? Tehát az sincs már. Un caffè, és ennyi? Per favore nincs?
2: Un caffè. Un caffè.
1: Jó.
2: Persze, indul egy beszélgetés, de azt nem biztos, hogy már érteni fogják.
1: Ja, persze.
0: Oké, és hogyha egy amerikai megy be kávét rendelni Olaszországban, az hogy hangozna olaszul?
2: Hát, ugye az amerikaiak, ők leginkább cappuccinot kérnek ma Olaszországban, amerikának már annyira nem mernek kikérni. Poharuk sincsen nagyon sok kávézónak.
1: Hogyha neked kellene megmondanod, hogy melyik a legjobb kávé, akkor te mit mondanál már, mint típusra? Neked melyik a kedvenced? Espresso, ristretto, doppio, lungo? Melyik az, ami a te szívedhez a legközelebb áll?
2: Hát szerintem egy kávét a legjobban akkor lehet megismerni, amikor tisztán isszuk.
1: Aha.
2: Tehát teljes cukor nélkül. És emellett igazából én a reszeló mellett gondolok, de hogyha a koffeinre kicsit érzékenyek vagyunk, akkor ristrettót ajánlom inkább.
0: Te egyébként hiszel a koffein erejében, mert pont nemrég meséltünk egy friss kutatásról, amiben azt hozták ki, hogy tulajdonképpen a vakteszten a koffeinmentes kávét fogyasztóknak inkább javult a memória készsége, mint azoknak, akik koffeines kávét fogyasztottak.
2: Igazából a koffeinmentes kávénak is van egy fogyasztói köre, meg például én is szoktam koffeinmentes kávét inni este, ma nagyon hiányzik a kávé íze. De attól függetlenül a koffeinmentes kávét sem úgy mondanám, hogy annak lennének rossz hatásai, vagy kevésbé lenne jó. Szerintem sokkal természetesebben meghagyjuk a kávénak azt a formáját, hogyha koffeinesben hagyjuk, hogyha semmilyen beavatkozás nem éri.
0: Aha.
2: Mert ahhoz, hogy egy koffeinmentes kávé legyen, ahhoz ugye beavatkozás szükséges. És akkor nem csak a koffeint szűk el tőle, hanem sok mást is.
1: Ah, ezt nem is tudtam. Hogy, tényleg, hogy veszik ki belőle a koffeint a kávéból?
2: Három eljárás van. Aha. Az egyik az egy vegyszeres, az a legkevésbé hangzik jól.
1: Igen.
2: A másik széndioksziddal, aztán pedig vízzel kimossák belőle. Ez a három verzió van.
1: Nem is gondoltam, hogy kimosható belőle a koffein.
0: Technikai megoldásoknál tartunk, az igaz, hogy aki például ilyen instant kávét vesz, az valójában igazi kávét vesz, tehát az is kávé, csak le van főzve, és aztán liofizálják, vagy nem tudom.
1: Liofilizál.
0: Porítják az egészet, de hogy az tényleges kávé. Hát az más kérdés, hogy az ízhatás az nem feltétlenül ugyanolyan, mint a frissen főzött kávé.
2: Igazából a liofilizált kávé persze az is kávé, de ez egy, már így nagyon elmentünk már így nagyon messzire az olasz espresszóktól, hogy ez egy nagyon tőlem egyébként nagyon távoli dolog, de természetesen kávé.
1: Mi annak az oka, én bármikor járok Olaszországba, hogyha a legkisebb helyre megyek be, mindenhol finom kávét adnak. Ezt hogy csinálják szerinted?
2: Hát ezt mutattam is egy pillanat, hogy hozok hozzá egy kis eszköz.
1: Jó.
0: Na.
2: Tehát hallani fogjátok, Olaszországban ott jó a kávé, ahol ezt a hangot halljátok. Nem az van, hogy lerakják a csészét, tehát hogy így, csak így finoman, csak
0: egy,
2: van idő erre is, arra is, hanem amikor már rádobják a kanalat a tálcára.
1: Aha!
0: Mert ez mit jelent?
2: Hát egy nincs idő. Tehát nincs idő ott azzal foglalkozni, most szépen oda teszi, hanem már meg kell fordulnia, mert még van 3, 4, 5 vagy 10 rendelés akár.
1: Aha. De tényleg, tehát ez egyszerűen hihetetlen, hogy bárhol járok Olaszországban, mindenhol jó
0: hát
1: kávét
0: is. Megyek az autópályán, Olaszországban félreállok, és ott ugye
1: igen.
0: Ott is hát tömegével állnak, igen. És tényleg non-stop csörömpölés hallatszik, akár az autogrillből, akár máshonnan, és hogy mindenhol igazi, mintha tényleg kávémesterek dolgoznának, de valóban mindenki szakértője a kávé elkészítésének, vagy ennyire jók például maguk az eszközök is, tehát mondjuk azok a kávéfőző gépek, amiket mindenütt használnak, ezek a presszógépek.
2: Az eszközök persze borzasztóan fontosak, de a a legfontosabb kérdés igazából az, hogy mennyire friss a kávé. Aha. Mert ugye Olaszországban van egy ilyen zsák kávét, amit megbontanak, az lehet, hogy egy pár órán belül elfogy.
1: Aha.
2: És okay. Ez egy nagy segítség, mert onnantól kezdve megbontjuk az acskót, akkor maximum van 2 napunk, amíg a kávé tudja azt a minőséget tartani. Tehát sokszor lehet, hogy ha mindent jól is csinálunk, pont csak itt hibázunk, hogy nem fogy el a kávé 2 napon belül, miután megbontottuk az acskót. És Olaszországban ezért nagyobb az esély, hogy jobb kávét iszunk, mert ugye sokkal többen járnak kávézni.
0: Meg szerintem ebben is benne van, amiről korábban mi itt beszéltünk, hogy maga a szertartás, hogy az érzet, az hozzátesz, tehát hogy valahogy az olaszok tisztelik a kávét. Igen. Én ezt látom, tisztelettel nyúlnak hozzá, és ez az, amit nem lehet, nem tudom, kémiai egyenletekkel leírni, hogy nyilván ugyanúgy teszi bele a kávét, meg ugyanúgy nyomkodja le a gépben, de valahogy az a szeretet, amihez társul, én úgy képzelem, hogy ez hatással van a végeredményre.
2: Teljesen. Tehát van, hogy volt szóval egy olyan mondás, hogy dolce far niente, és általában, amikor ilyen mémeket néznek, amikor keresnek ilyen dolce far niente képeket, mindig egy olasz úrt látni, aki éppen a presszós csészéjét forgatja.
1: Igen.
2: Ha nem véletlen.
1: Édes semmittevés, az tényleg az, amikor kiülsz egy jó kávéval, nézed a tengert, és mi bajod lehet?
0: Édes semmittevés, itt egy csaj ül szalmakalapban, egy elegáns teraszon, és nézi a tengert.
1: Ja, igen, hát
0: és kávézik,
1: hát
0: nem,
1: igen.
0: Kávézik közben. Kávézik. Figyelj, Federico, és egyébként az ilyen kapszulás kávét, ugye ez az utóbbi éveknek a nagy divatja, azt szentségtörésnek tartod, vagy ebben is van azért ráció szerinted?
2: Hát igazából nem. Miért lenne szentségtörés? Hát persze. Én egyébként olyannak vallom magam, aki azt ki is mondja, hogy én otthon nem szeretek kávét inni. Mert én tudom, hogy nem fogok olyan minőséget kapni, amit mint egy kávézóban kaphatnék egy nagy ipari gépen. De persze otthon valamikor szükséges, hogy legyen egy kis kávéfőző természetes, de nem ezzel van a baj. De én szeretem, amikor azt a minőséget kapom, mint egy kávézóban. És egy kapszula az meg azért jó, mert hogyha valaki csak ritkán iszik otthon kávét, vagy keveset, mondjuk napi 1-2-t, akkor egy jó választás lehet, mert ugye, hogyha egy zacskó kávét venne, az nem biztos, hogy elfogynak 2 napon belül.
1: Így van.
2: A kapszula meg jobban tartja a minőséget.
0: És hát a kapszulában ugye az egy tévhit, hogy ne lenne rendes kávé, pont ugyanolyan igazi minőségi kávét tesznek bele, hát legalábbis a jobb fajtákba.
1: Persze.
2: Ez így van.
0: Jó, hát meg a közösségi élmény, hogyha nem otthon iszod, mondjuk egyedül, hanem bejössz valahova, még ha magad vagy is, tehát nem társasággal mentél, akkor is ott vannak körülötted az emberek, hallod azt a csörömpölést, amit az előbb mutattál, és ez is hozzátesz az élményhez, hiszen ne feledjük, hogy minden érzékszervünk egyszerre dolgozik. Az illatok, azok a hangok. Hát, kellemes kávézást
1: nagyon
0: kívánunk,
1: köszönjük.
0: És köszönjük Federico Roncalinak a Café Pertétől. Szia!
1: Szép napot, szia!
0: Közben még nyugodtan megírhatják, hogy milyen a kedvenc kávéjuk. Addig is Pain and Glory, Freddy érkezik 7:22-kor itt a Sláger reggelben.

0: a Sláger reggel.
1: 5:05 perccel.
2: Hogy mi mindent okozhat, ha nem iszunk kávét, figyelj Zoli. Sziasztok, Miki vagyok. Én átlagosan egy, esetleg két kávét iszom. Egyik nap nem ittam, mentem, tettem a dolgom, délben már fájt a fejem, nem voltam túl jól. Délben ittam egy kávét, de az már késő volt, még jobban fájt a fejem. Étvágyam sem volt, ittam vizet, kólát, de semmi sem volt jó. Próbáltam aludni, az sem ment. Fürödtem, nem lett jobb. Hány ingerem is volt, ittam még egy kávét, próbáltam tovább pihenni. Este lett majdnem, mire kitisztult a fejem. Szóval egy pici eltérés a megszokottól, és tessék, ilyen vészhelyzetet tud okozni. Azóta már többször hagytam ki napokat, de ésszel egyre kevesebb és lájtosabbat ittam, így el lehet utána hagyni napokra is. Egyébként igen, hogyha fokozatosság elvét követjük, az mindenben egyébként jól működik. Dri azt írja, én tökre bírom a filteres kávét, bár 1000 éve nem iszom már. Komolyan? Dri!
1: Nekem volt olyan, hogy napokig azért nem ittam, mert egyszerűen elfelejtettem. Tehát, hogy valami másban voltam benne.
2: Elfelejtettél kávét?
1: De hétvégén például, és akkor fölkeltem reggel, elkezdtem valamit barkácsolni, kimaradt, már jött az ebéd, mondom, most ebéd előtt nem, majd akkor később délután elmentem a strandra, meg biciklizni, és akkor este 8-kor lehet, hogy ma nem ittam kávét. Másnap ugyanez, semmi nem történt.
2: Nem hat, mondom, rád sehol.
1: Rám tényleg nem hat a kávé. És mondom, ha megisz, ugyanez fordítva, ha megiszom, fél óra múlva simán le tudok feküdni, aludni. Tehát van, hogy este 9-kor, 9:30-kor iszom egy kapucsinót társaságban, mert úgy jön ki a lépés, hogy még simán este valahol vagyunk a városban. Hazamegy, simán alszom.
2: Jó, de te
1: tőle.
2: Bárhol el tudsz aludni.
1: Na, meg de pont ezért, hogy tett nekem, igazából a kávé az tulajdonképpen egy ilyen közösségi élmény, egyfelől, másfelől meg egy szertartás. Például itt reggel bejövök, és nem tudom elképzelni azt, hogy elkezdik a slágerreggelt, anélkül, hogy itt kevergetném a kis kapucsinómat, vagy a láttét. Most jön ugye a pumpkin spice korszak.
2: Most mit iszol? Most toffee?
1: Most az majd karácsony előtt jön a toffinát. Látta, most a pumpkin spice-nál tartunk.
2: Most pumpkin spice van? Igen. Jó. Krista azt írja, jó reggelt, mi imádunk a férjemmel reggel együtt kávézni, valamelyikünk megcsinálja, kiülünk a nappaliba és beszélgetünk. De ha én hazaérek munkából, fodrász vagyok egyébként, leülök egy láttéval, és egy fél órát csak nézek ki a fejemből. Igen. Jó kávézást, milyen igazad van,
1: leültök a férjeddel egy fotelbe és nézitek egymást, az olyan fura. De hogyha van egy kávés csésze előttetek, és közben kevergeted, és belekortyolsz, tehát hogy ennek van egy ilyen etikettje, ez az egész, ahogy mondom, ez egy ilyen szertartás.
2: Figyelj, mi evés közben
1: van egy dramaturgiája.
2: Tehát, hogy,
1: de eztek közben, de csak úgy nem ültök le két fotelbe, és nézitek egymást.
2: Nem, ilyen még nem volt.
1: Olyankor már más is van, igen. Jön a játék, a hablaty. Most tessék jelentkezni. 0630 30 30 95 8, küldjék el a játék szót, vagy a Cila szót, vagy a hablaty szót.
2: Tegnap
1: vagy azt,
2: ugye...
1: én.
2: Tegnap
1: vagy
2: volt.
1: Azt, hogy
2: tegnap volt helyes megfejtésünk, úgyhogy ma csak új szivatlan. Feladvány érkezik. Lehet nyerni belépőt a Nemzetközi Macska kiállításra, a WordPress fotókiállításra, és van egy éves Sláger FM prémium előfizetésünk is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Solymáron. A Jüszkáruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüszka mai napon reggel 8-kor újra megnyitotta áruházát Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, október 7-e szerdától, október 13-a keddig érvényesek. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100, Jüszk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be! Válassz ajándékot! 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
5: Szépség és a szörnyeteg mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Tergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
8: Mit csinálsz, Anna?
7: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
8: Megint felújítás?
7: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
8: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
10: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
13: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: A Fidesz szerint hatalmas adóemelést jelent a kata módosítása. Bulgária nem kéri a NATO kollektív védelmi szabályainak alkalmazását a dróntámadás miatt. A végéhez közeledik a székesfehérvári jégcsarnok felújítása. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A Komoly aggályokat fogalmazott meg Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza kormány új adózási terveivel kapcsolatban. A kata terhe a duplájára nőhet, ami éves szinten 600 000 forintos többletet jelenthet az érintetteknek. Ez szerinte brutális adóemelés. A képviselő szerint a vagyonadó és az ECHO átalakítása pedig munkahelyeket és fizetéseket is veszélyeztet. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 2027-től bevezetik a vagyonadót, bővül a kata és megszűnik a hivatásos sportolók kedvezőbb ECHO-s adózása. A kormányfő szerint az adórendszer igazságtalanságait szeretnék megszüntetni, miközben az ellenzék továbbra is az oligarchák érdekeit védené. Bulgária nem kéri a NATO kollektív védelmi szabályainak alkalmazását, annak ellenére, hogy dróntámadás ért két bolgár hajót a Fekete-tengeren. Rumen Radev miniszterelnök szerint az incidensek a bolgár partoktól mintegy 130 kilométerre, az ország kizárólagos gazdasági övezetében, de nem felségvizein történtek. Az egyik hajó elsüllyedt, legénysége eltűnt, a másikon tűz keletkezett, 18 fős legénységét kimenekítették. Két matróz súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A bolgár hatóságok vizsgálják, honnan érkeztek a drónok. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorába, közölte az intézmény a Facebook oldalán. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil. Jelenleg a kórház perinatális intenzív centrumában gondoskodnak róla a szakemberek. A kórház megjegyezte, ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. Megszüntette a Kecskeméti járásbíróság annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akiket a Fási családhoz köthető dokumentumfilm ügyben vettek őrizetbe még szeptemberben. A bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el velük szemben, így engedély nélkül nem hagyhatják el lakóhelyük közigazgatási területét, és hetente kétszer jelentkezniük kell a rendőrségen. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folyik ellenük. A végéhez közeledik a székesfehérvári ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok 3,5 milliárd forintos felújítása. A munkálatok várhatóan 2027 első felében fejeződnek be, a csapatok pedig a 2027-28-as idényben térhetnek vissza. A csarnok megőrzi ikonikus főlelátóját és a katlan hangulatot, miközben korszerűbb öltözők, nagyobb konditerem és új közösségi terek készülnek, írja a FEOL. A beruházás részeként az Árpád Technikum akadémiai szárnyát is felújítják.
16: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma még marad a napos meleg idő, egyelőre még csak 12 fokos a reggelünk, délutára pedig már 25 fokot ígérhetek. Tegyenek egy nagy sétát, szippancsanak egy jót a friss levegőből, és használják ki a napsütéses órák számát, ugyanis holnap azért érkezik egy kis csapadék, és kisebb lehűlés is várható majd péntektől.
17: Hogy volt a fűdala, tehát én a szippantás, ja nem az a másik, szippantás,
16: hogy szeretem azt a dalt, ez nagyon jó kis Fincsi. Dal. Igen.
18: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
17: Az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé a 95-ös kilométernél Nagyfüggedés Kál között baleset történt. A forgalom most csak egy sávon haladhat, már több mint 3 kilométeres a torlódás. A Pesti úton, a Csabai út közelében egy Budapesten szintén baleset nehezíti a közlekedést, de úgy nézem, hogy egyelőre ennyi, mármint ami a rendkívüli helyzeteket illeti. A vonalban viszont Kis Horváth Levente a MÁV Informtól, a vasúton mi újság most? Jó reggelt!
19: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! A Sláger FM vétel körzetében jelentősebb fennakadás nélkül, azonban a keleti, délkeleti agglomerációban kisebb késésekkel indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Az éjszaka déli pályaudvaron helyreállították a hétfői balesetben megrongálódott váltót, így ismét zavartalan a vonat közlekedés a pályaudvaron. Még ma is tart az osztrák vasút hálózatán a hétvégi kábeltűz helyreállítása, ezért több bécsi Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. Változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
20: A közlekedési hírek támogatója az
21: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

etnikai betörés volt, képzeld el. És azt mondja az illető, akihez betörtek, hogy képzeljed el. Ellopták a géperejű járóművemet. Meg a mikrohullámú sütődét. Meg a színes tévét. Milyen színes? Hát piros. Ó, Isten. És mekkora a károd? Hogy jön ez most ide?

0: Hablagy, avagy Cila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt kívánunk, Krisztálak.
2: Hello, szia.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Nem tudom, a kávé megvolt a reggel, vagy hogy vagy ezzel a kávézás dologgal?
3: Már régen, mindjárt a második következik.
2: Az igen.
1: Nem aprózzuk el.
2: 8-kor?
3: Nem, azért vagy, egy kicsit később, 10 óra felé.
1: De nem este 10-kor?
3: A férjem simán bedönti a presszót, még este 10-kor is.
1: Na, és rá sincs elhatással? Vagy olyankor meg te, asszony, gyere!
3: Nem. Azt mondja, kell az emésztéshez, meg a vacsora után, meg ilyen.
2: Mondjuk figyelj, az olaszok is isznak esti kávét, tehát, hogy nekik is ez teljesen normális.
1: És nagyon fontos, hogy ugye a kapucsinót azt valójában reggel isszák, és a reggelit megelőzően kell elvileg elfogyasztani. Bár nem tudom, mert éjgyomorra meg elvileg nem jó.
2: Én mindig éjgyomorra iszom a kávét is.
3: Mi is, azzal kelünk.
1: Na, jöhet a feladványunk, Krista?
3: Hát próbáljuk meg, jöhet. Tü-dü-dü, na-na-na, na-na-na, na-na-na, tü-dü-dü,
1: tü-dü-na-na, tü-dü-dü, na-na-na, na-na-na, sose találod ki. De azért reméljük, hogy igen, mert egy nagyon jellegzetes dallamotívum volt itt benne, az legelején meg a közepén.
3: A dallam megvan.
1: Igen?
2: Na, akkor dúdold, hát ha úgy tudunk segíteni.
3: Fogadjunk valami kávés nóta.
2: Nem, képzeld nem. El, nem. Egyébként nem.
3: Nem tudom.
2: Tényleg nem.
3: Cila nagyon szépen tud énekelni, de nem tudom. Nem.
1: Tényleg
3: azt tudom, hogy magyar-e vagy esetleg külföldi előadó. Nem, jó. Elpasszolom, mert nem tudom.
2: Nagyon sajnáljuk, de örülünk, hogy beszélhettünk
1: vele. És akkor igyál még egy kávét hamarosan. Szia!
3: Jó, oké.
2: Okay.
3: Köszönöm, sziasztok!
1: Milyen
2: most, igen, még így is, hogy nem nyert. Most sajnos nálunk maradt a családi belépő október 10-11-re a Happy Cat Nemzetközi Macska Kiállításra a Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmazó ajándékcsomag a Macskamánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából. Egy páros belépő a tavalyi év sajtófotóiból nyílt WordPress fotókiállításra a Biodomba, és egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés Zavartalan Rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Ezekért játszunk holnap. Tessék már most jelentkezni.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is.

0: Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Januártól jön a vagyonadó, és a duplájára emelkedik a kata összege. Sárga villogó zebra épül a 71-es főúton Balatonalmádiban. Pénteken kezdődik Badacsonyban a Fügefest. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb ekkós adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Több mint 21 millió forint értékű korszerű orvostechnikai eszközzel bővült a Csolnoki Ferenc Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati centrumának felszereltsége. A fejlesztést az Emberkék Alapítvány több mint 1,5 éves adománygyűjtése tette lehetővé, amellyel már több mint 3 évtizede támogatják a gyermekellátást. Az adományból többek között hordozható EKG készüléket, vérnyomásmérőket, pulzoximétereket, csecsemőmérlegeket és inhaláló készülékeket vásároltak. A centrumban emellett 12 új klímaberendezést is üzembe helyeztek. A legnagyobb értékű fejlesztés egy 15 millió forintos korszerű EEG készülék, amelyel már közel 500 vizsgálatot végeztek. A gyűjtéshez magánszemélyek és vállalkozások is hozzájárultak, többek között futóversenyekkel és sütivásárokkal. Sárga villogós zebra épül a 71-es főúton Balatonalmádiban. Elkezdődött a Tököli utca és a 71-es főút közötti új gyalogátkelőhely kialakításának előkészítése, ahol a zebra sárga villogóval működik majd, hogy külön felhívja az autósok figyelmét az átkelőhelyre. A beruházás első lépéseként a közvilágítást építik ki. Emellett az Erdő utcánál is készül egy új gyalogátkelőhely, ahol a Tököli utcán lehet majd keresztben átkelni. A munkálatok várhatóan november végére fejeződnek be. Az új zebrák azonban ekkor még nem lesznek használhatók, mert az üzembe helyezéshez hatósági eljárásokra és engedélyekre is szükség van. Nem tudják elindítani az őszi képzést a Felsőőrsi Schnédberger Zenei Tehetségközpontban, mert a program finanszírozása ellehetetlenült, közölte Schnédberger Ferenc alapító. A 12 hetes kurzus október 19-én kezdődne, de még a kiválasztott tehetségek iskolai kikérőit sem tudták elküldeni, és a tanárokkal, illetve a személyzettel sincs aláírt szerződés. Schnédberger Ferenc szerint többször keresték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, de nem kaptak választ. A program 2015-től évi 140-150 millió forintos támogatást kapott. Az elmúlt 3-4 évben azonban az összeg több mint a felével csökkent. Badacsonyban megrendezik a Fügefestet, amely október 9-e és 11-e között várja a látogatókat az Egri József strandon. A háromnapos gasztrofesztiválon több mint 35 kiállító kínál balatoni és országos gasztronómiai különlegességeket. A füge kiemelt szerepet kap, minden vendéglátó legalább egy fügés fogással készül. A programban főző workshopok, kézműves piac és jazz koncertek is szerepelnek. A fesztiválon kihirdetik a 2026-os Balaton Süti Edesszert verseny győztesét, és bemutatják a laposak kéknyelű pezsgőt is.
1: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
2: Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, így ott csak egy sávon lehet haladni Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc irányában, már több mint 3 kilométeres a torlódás, idejében induljanak tehát útnak. Sokan autóznak egyébként az M1-esen is, főváros felé Bicske és Herceghalom között szakaszos torlódás is kialakult, illetve az M2-esen Dunakeszi térségétől, valamint az M7-esen a főváros felé Török-Bálint térségében a terelésnél szintén kisebb-nagyobb torlódás alakult már ki. Budapesten baleset történt az Erzsébet hídon, Budára a Pesti hídfő után. Itt is torlódásra kell készülni, és egyébként ezt meg is írta nekünk Ray SMS-ben. Azt itt, hogy 4-es karambol. Ó, akkor azzal egy ideig el lesznek. amíg kitöltik a lapokat. Szóval az Erzsébet hídon Buda irányában, oké? Okay? Aztán a Pesti úton is baleset nehezíti a közlekedést, méghozzá a Csabai út közelében. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönöm.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Ha előfordult már önökkel, hogy egy váratlan találkozás, vagy valamilyen váratlan esemény alapjaiban változtatta meg az életüket, akkor szeretnénk, ha ezt megosztanák velünk.
8: Akár a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben 0630 30 30 95 8.
3: Jó reggelt, 8 óra 8-kor!

0: A Maroon 5-ot hallottuk, ez volt a Priceless. Hát igen, minden másra ott a kártya.
1: Abszolút, ugye? Igen.
0: Nos, Isten éltesse a zsenét, Christoph Waltz 70 éves. 1956-ban született, októberben, így október elején Bécsben, egy művész családban egyébként. Díszlettervező volt az apukája, az anyukája jelmeztervező, viszont a nagymamája például színésznő. És ő maga is vágyott a deszkákra, meg a reflektorfénybe. Operaénekes szeretett volna lenni eredetileg.
1: Na, ezt nem gondoltam volna.
0: És aztán később valahogy úgy alakult, hogy inkább a színészet felé fordult. Bécsben is tanult egyébként, de New Yorkban is. És hát nagyszerű felmenők. Ide 70 év oda, legyünk őszinték, hogy még nincs 20 éve, hogy igazán megismertük őt. Mert ugye Quentin Tarantino 2009-ben készítette el a Becstelen Brigantik című filmet, és ez volt az, ami meghozta az áttörést Christoph Waltz számára, meg hát például az Oscar-díjat is kapásból, aztán ugye utána már jött a Django elszabadul, még egy Oscar bácsi befigyelt, hát hiába nem nyomta fullban a kretént, hogy a klasszikust idézzük, de figyelj, tehát a Bestelen Brigantikban, én emlékszem a mai napig, igen, a moziban láttam, és ugye egyszer el voltam ájulva, hogy ez a csávó, ez, amit ott a filmvászton nyújtott.
1: Végig, igen.
0: Igen, hát meg az, ahogy tökéletesen beszélt. Abszolút. Németül, angolul, franciául, igen, és egyébként valóban mindhárom nyelvet beszéli, tehát nem csak a szerep kedvéért tanult bele, hanem folyékonyan beszél három nyelven, és egyszerűen a csávónak az intelligenciája átjön a vászonról, és igen, én ezt nagyon szeretem.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy a szemén látszódik, hogy ő mennyire intelligens ember lehet. Tehát, hogy nézed az arcjátékát, az valami egészen lenyűgöző, és pont ezért jutott eszünkbe, hogy ugye Quentin Tarantino meglátta benne a lehetőséget, és azt is, hogy oké, hogy itt van egy 50 éves színész, na, de ő szeretné továbbvinni, és ezért vitte például a Django-ba is, mert ő tudta, hogy abban a karakterben is pontosan tökéletesen fog játszani, teljesen mást, ugye? Egy nagyon szerethető és kedves figurát.
0: Mondhatjuk egyfelől, hogy jó, oké, itt tekintünk sikernek, mert például mit a Derek egyik epizódjában is feltűnt annak idején, tehát játszott azért kisebb sorozatokban, vagy tévéfilmekben, meg színházban is, tehát azt nem mondhatjuk, hogy teljesen sikertelen lett volna, de amennyire tehetséges Christoph Waltz, tényleg megérdemelte az Oscart, és azt a nemzetközi áttörést, és azt a figyelmet, amit most már a magáinak mondhat, és ebből a szempontból tűnik egy kicsit igazságtalannak a sors, hogy erre ilyen 51-nehány éves koráig várni kellett. Ugyanakkor ez felcsillantja a reményt számunkra, hogy hát igen, ez ugye mondják, hogy a tehetség utat tör magának, vagy nem tör utat magának, tehát hogy azért kell hozzá egy adag szerencse, és esetében ez a Quentin Tarantinoval történt találkozás volt.
1: Hogyha esetleg volt olyan találkozásuk, egy esemény, vagy egy ember az életükben, aki alapjaiban megváltoztatta az életüket, vagy hozott egy olyan sorsfordító dolgot, amire előtte nem is gondoltak volna, akkor osszák meg velünk a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben 0630 30 30 95 8.

0: Sláger reggel.
1: 5:56 perccel, és figyelj, tényleg az élet írja a legjobb forgatókönyvet. Egy piros lámpánál hátulról nekimentem az előttem álló autónak. A sofőr meglepően türelmes volt, és később kávézni hívott. Az esküvőnkön azt mondta, én voltam az első nő, aki szó szerint belerohant az életébe.
2: De szép sztori.
1: Hát azért én nem mennék neki annak a fehér autónak, ha újra találkoztunk.
2: Nem, de névjegykártyát adhatsz, mint amit tegnap hallottunk.
1: Aztán várj, volt egy másik ilyen ismerkedős sztori. Itt van, Judit, hogy volt, 2022-ben lekéste a pécsi vonatot, és beült kávézni a következő IC indulásáig. Ugyanígy járt akkor valaki más is, aki azóta a férje, és akivel 20 éve házasok, és mindig mondják egymásnak, hogy ne siess, nem éri meg. Ezt így elhiszem, hogyha így jöttetek össze. És van egészen más típusú sztori is. Jenci egy pénztárcát talált az utcán, voltak benne iratok, úgyhogy visszavitte a tulajdonosának. És kiderült, hogy a fickó egy nyomdát üzemeltet, Jenci pedig éppen melót keresett, szó-szót követett, és mivel ilyen becsületes emberekre mindig szükség van, most idézek, felvette őt. Mert hogy ráadásul tényleg pont új munkatársakat keresett akkoriban ez a fickó. Nem tudom, hogy az hány, ez nem derült ki, de...
2: Na ilyen is, ehhez hasonló történeteket várunk akár a Sláger FM Facebook oldalán, hiszen például a szerelmünket is csak így egy véletlennek köszönhetően is megtalálhatjuk.
1: Véletlen, sorsfordító találkozások és események 0630 30 30 95 8 vagy a Facebookunkon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
5: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: MI Beauty. A szépség akkor igazán különleges, ha személyre szabott. Az MI Beauty klinikáin Dunakeszin és Török Bálinton professzionális orvosi háttérrel, korszerű bőrterápiákkal és esztétikai kezelésekkel várjuk. Prémium környezet, figyelmes gondoskodás és olyan kezelési terv, amely valóban rólad szól. MI Beauty, ahol a szakértelem és az elegancia találkozik. MiBeauty.hu.
7: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
8: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
9: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovaszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
10: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxikoszi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Baba kocsi, autós gyermekülés vagy komplett baba szoba. Baba Safari. Együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Kigyulladt egy szeméttelep Kistarcsa és Csömör között. Együtt viszi tovább a rákos rendező projektet a kormány és a főváros. Ingyenes jóga és tájcsi edzéseket tartanak Újpesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kigyulladt egy szeméttelep Kistarcsa és Csömör között, közölte a katasztrófavédelem. A fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint a csömöri, fóti és rózsadombi önkéntes tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat. A rajok munkáját 3 munkagép is segíti. Együtt viszi tovább a rákos rendező projektet a kormány és a főváros. Az erről szóló döntést az újjáalakult fővárosi közfejlesztések tanácsa hozta meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a cél, hogy a jelenlegi rozsdaövezet helyén egy európai léptékű, élhető új budapesti városrész jöjjön létre. A tervek szerint megfizethető lakások, új zöld felületek és jól használható közösségi közlekedési kapcsolatok szolgálnák az ott élőket. A miniszter hangsúlyozta, hogy a lakásépítéseknek illeszkedniük kell a Vekertle Sándor lakásépítési program célkitűzéseihez. A fejlesztés részleteiről ugyanakkor továbbra sincs egyetértés, mert Zugló képviselőtestülete egy saját fejlesztési tervet fogadott el a terület jövőjével kapcsolatban. Takarékoskodásba kezd Józsefváros a fővárosi parkolási rendszer tervezett átrendezése miatt. Az önkormányzat szerint a változás miatt mintegy 1,5 milliárd forinttól esett el a kerület, ezért elsőként a polgármester, az alpolgármesterek és a politikai munkatársak fizetését csökkentik. A tervezett forráskiesés miatt több fejlesztést és programot is fel kell függeszteniük, így veszélybe kerülhet a Jászmin tér felújítása és a Józsefváros 250. évfordulójára tervezett rendezvénysorozat is. A részvételi költségvetés folyamatát folytatják, de a megvalósításra egyelőre nem vállalnak kötelezettséget. A kerület szerint a parkolási bevételek fővároshoz kerülése jelentős terhet ró a költségvetésre. Több mint 21 millió forint értékű, korszerű orvostechnikai eszközzel bővült a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati centruma. A fejlesztést az Emberkék Alapítvány több mint 1,5 éves adománygyűjtése tette lehetővé. Az adományból többek között hordozható EKG készüléket, vérnyomásmérőket, pulzoximétereket, csecsemőmérlegeket és inhaláló készülékeket vásároltak. A centrumban emellett 12 új klímaberendezést is üzembe helyeztek. Továbbra is ingyenes jóga és tájcsi edzésekkel segíti az újpestiek testi és lelki jóllétét az újpesti önkormányzat. Az őszi időjárás miatt a gerinc jóga már az újpesti kulturális központba költözött, a tájcsi pedig október 6-ától beltérben folytatódik. A foglalkozásokra a termek befogadó képessége miatt előzetes bejelentkezés szükséges. A saját testsúlyos edzéseket továbbra is a szabadtéri kondiparkokban tartják.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek, már 13 fokos a reggel, délutára pedig 24 fokot ígérhetek, úgyhogy használják ki a jó időt, érezzék jól magukat, és töltődjenek a napenergiával.
14: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
15: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 95-ös kilométernél, ez Nagyfüged és Kál között található, egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A forgalom továbbra is csak egy sávon haladhat, így több mint 3 kilométeres a torlódás. Ha már a gyorsforgalmi utaknál tartunk, sokan haladnak Budapest felé az M1-esen, főleg Bicske és Herceghalom között lassult le emiatt a haladás, illetve szakaszos torlódás is kialakult, de erős a forgalom az M3-as bevezető szakaszán is, nagyjából az M0-as csomópontjától, az M2-esen Dunakeszi térségétől, illetve az M7-esen szintén a főváros felé Török Bálint térségében, főleg ott ugye van egy új terelésünk most az elmúlt néhány napban. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendrétől, a 31-esen Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán autóznak még meglehetősen sokan. Budapesten az Erzsébet hídon, Budára a Pesti híd fő után baleset lassítja a haladást, torlódás alakult ki a Rákóczi út, Kossuth-Lajos utca útvonalon. Legyenek óvatosak, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: 3:49 perc múlva, és ha már Wolf Kati énekelt, a Wolf Katinál is úgy van, nem? Ahogy beszéltük Christoph Waltz kapcsán az előbb, hogy oké, a Katinál is ugye ott volt, mit tudom én, a Vuk. Mint hogy a Christoph Waltznak ott volt, hogy játszott a Derrickben, meg persze szerepelt színpadon, de hogy az igazi nagy áttörés, az valahogy váratott még magára egy kicsikét. Hát Christoph Waltz esetében ő már ugye 50 elmúlt, mire Quentin Tarantinótól megkapta azt a bizonyos szerepet a Bechtelen Brigantikban, ami után végre az egész világ felfigyelte, és ami után hát bátorkodom azt mondani, hogy tényleg a helyére került, az őt megillető pozícióban. Nem véletlen aztán azóta ugye a két Oscar-díj, meg hát egyáltalán a rajongás, ami körülveszi. És hogy azért a Katinak is kicsit várnia kellett, de hogy is volt ez pontosan? Szia, kedves Wolf Kati!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hölgytől ilyet nem illik kérdezni.
2: 35
3: igen,
2: voltam már.
3: 35 voltál?
2: Igen.
1: Hát most se vagy annyi, nem?
3: Hát ez az. Ránézek a Katira, és most 35, de tényleg.
2: Igen, én még magzati korba jelentkeztem az iskolára. És mert két gyerekem volt, az igaz, hogy előtte is énekeltem. Persze. Nagyon nagy elánnal, de azért volt civil munkám, amiből éltem, amiből a csekeket kifizettem, és akkor hétvégénként jártam fellépni. És volt egy-két próbálkozásom már az X-faktor előtt, de valóban egy olyan szakmában, amit tényleg tizenévesen kezdenek el, vagy 20-30-on már jössz vissza a Lúcsú koncertre, de én akkor ugrottam bele.
1: És van még egy hasonlóság a Christoph Waltz, hogy nála is mondtam, hogy azért a felmenői között is nagyon sok művész ember volt, és hogy te sem a semmiből jöttél, és hogy ennek ellenére valahogy nem volt meg az a fajta hátszél.
2: Igen, igazából szerintem, hogyha felmeneit között van művész, akkor valahogy sokkal magasabb van a maga deré állított polc, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy kilép a színpadra. Tehát szerintem, hogyha valaki csak ösztönből jó, és nem tanulja, akkor lehet, hogy nincsenek benne olyan gátlások, szerintem, mint amikor ezt tanulod, és tudod, hogy mondjuk a te szakmádban a színvonal mit jelent. És akkor én azért úgy voltam vele, hogy amíg nem éreztem azt, hogy visszahallgattam, és na jó, ezzel már ki lehet menni színpadra, holott már álltam színpadon 1000 éve, vagy nem éreztem magam olyan biztosan, mert még nem énekelek úgy, mint ahogy az általam nagyon szeretett emberek, ami ugye nem jó, mert igazából, ha az ember nem gondolkodik, csak csinálja, amit szeret, akkor néha az a bátorság, az könnyebben előre.
1: Hát rendíti. Látunk erre példát, amikor valakiben nincs gátlás, és csak úgy...
3: De lehet, hogy könnyedebbén veszi az akadályokat. Én tökre értem, amit mondok.
1: Igen, van benne logika, persze.
3: Bennem van görcs egy csomó helyzetben, és nem érzem azt, hogy én ezt meg tudom ugrani, pedig meg tudom ugrani, és amúgy kiderül utólag, de mégis, mert van egy elvárás, amit támasztasz magaddal szemben, te is, én is, Zoli is, és emiatt egy kicsit néha előfordul, hogy az ember jobban ráparázik valamire.
1: Meg hogyha vannak ilyen felmenők, meg olyan körökben mozogsz, akkor ráadásul a külvilágtól is folyamatos kaphatsz olyan visszajelzést, mint hogy Christoph Waltz is beszélt erről egy interjúban, hogy őt próbálták lebeszélni, akár a szerette is, hogy figyelj, engedd most már ezt az egészet, mert inkább csinálj valami más, hát ha abban sikeres leszel. És biztos te is kaptál ilyet, hogy így finoman valaki célozgatott rá, hogy hát, Katikám, lehet, hogy valami másik kérde most már.
2: Igen, nem is a célozgatás, hanem tényleg, amikor mit tudom, a 30 fölött vagy már félhez menték, egy gyereked van, nem tudom, és akkor jelentkezem mondjuk egy ilyenben, mint én az X-faktorban, akkor nyilván nagyon sokan megfordult, hogy ez nem normális. Hát most már mit akarod? Amúgy sem. Akkor ez volt az első olyan tehetségkutató, ahol nem szórták ki az öregeket, kvázi az idézőben az öregeket, tehát ahhoz nagyon kellett egy olyan közeg is, aki azt mondja, hogy jó, ez is egy sztori, mert ugye mindig történetekhez tudsz kötődni. Az, hogy valaki jól énekel, az nem elég. És akkor ez egy sztori volt, amit fel is vállalt akkor az a csatorna, hogy én leszek az, aki már gyerek pipa, férj pipa, már valami munka pipa, és akkor most jöjjön a pályának az a karrier része, vagy az ismert része. Szóval, hogy az is sok-sok összetevője volt, de én is azt mondom, nagyon-nagyon sokan jeleztek vissza akkor is, és a mai napig, hogy mondjuk egy olyan szakmában, ami nem a nagy közönség előtt zajlik, ott is kell, hogyha elmúltál már x éves, de akarsz váltani, vagy akarsz egy nagyot lépni, ott is kell, hogy legyen valami támogatásod. És hogy tök sokan jelentek vissza, hogyha tényleg egy ilyen kicsit azért embertelen szakmában, mint a pop énekesi, lehet egy ilyet lépni, akkor bárhol. És
3: nem bántad meg, ugye? Nem bántad meg, hogy te akkor kerültél ebbe bele, tehát nem bánod azt, hogy nem 20 évesen.
2: Sőt, szerintem sokkal felvértezettebb voltam idegileg arra. És ha belegondolok, hogy én micsoda egy csirke voltam 20 évesen, tehát azért van olyan tényleg, aki nagyon keményen bírja ezt 20 évesen, le a kalappal előtte. Uh-huh. Én biztos, hogy nem bírtam volna ilyen.
1: Meg kellett érned.
2: Kati,
1: figyelj, még búcsúzol, akkor egy útravalót adjunk a hallgatóknak, aki járt már ilyen cipőben, vagy ilyen cipőben jár most, hogy így próbálják eltántorítani, de ő szeretne valamit, hogy hogyan ne adják fel?
2: Hát, figyelj, szerintem... Én mindig abba szoktam belegondolni, hogy 5 év múlva mire leszek mérges, hogy nem próbáltam meg, vagy az, hogy megpróbáltam, és nem sikerült. Ha nem próbálod meg, akkor 5 év múlva visszatekintesz, micsoda barom voltam, mert nem próbáltam meg.
3: Mert mi a legrosszabb, ami történhet, tudod?
1: Elutasítanak. Tehát, hogy
3: de tényleg, mi a
2: legfeljebb nem sikerül.
3: Így van,
1: és legalább kiderül, és megnyugszol, hogy nem megy. Igen. Köszönjük szépen Wolf Katinak.
3: Nagyon köszönöm. Egy tündér
2: vagy. Köszönöm szépen. Hajrá mindenkinek, aki újat csinál.
1: Így, szép napot.
2: Sziasztok.

0: metroburger.hu.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsaid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
2: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
7: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
2: Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
2: Cilla Tours, kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
2: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
2: Cilla Tours, péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

A közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémákról egyeztettek Veszprémben. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Lebontanak egy bakonyi kilátót. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Közös fellépést sürgetnek a szakemberek a közterületeken megjelenő szociális, pszichiátriai és szenvedélybetegségi problémák kezelésére Veszprémben. A befogadásházában tartott kerekasztalon a rendőrség, az egészségügy, az önkormányzat és a szociális szféra képviselői egyeztettek. Elhangzott, hogy a közterületen megjelenő nehéz sorsú emberek között nem csak hajléktalanok vannak, sokan pszichiátriai betegséggel vagy függőséggel küzdenek. A szakemberek szerint a szociális ellátás önmagában sok esetben már nem elegendő, különösen akkor, ha az érintett nem működnek együtt. Hiányzik egy olyan köztes ellátási forma, amely az utcán élő súlyos állapotú embereket az egészségügyi vagy rehabilitációs rendszer felé segítené. A résztvevők szerint tartós eredmény csak a szociális, egészségügyi, rendészeti és önkormányzati területek összehangolt együttműködésével érhető el. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és civil szervezeteknek. A Hulladékgazdálkodási Társaság a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is gondoskodik. A MOHU 2023 óta megduplázta a kihelyezett gyűjtők számát, így ma már mintegy 3500 konténer működik országszerte. A további bővítéssel a közterületek mellett zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék a gyűjtést. A cél, hogy minél több helyen legyen lehetőség a feleslegessé vált ruhák és egyéb textíliák leadására. Lebontják októberben a Háskút közelében álló Fekete István kilátót, amely 2014 óta várja a természetjárókat. A szerkezetet 2025-ben biztonsági okokból már lezárták, a szakértői vizsgálatok pedig rovarok és gombák okozta korhadást.

0: tártak fel több tartószerkezeti elemnél. A Verga ZRT szerint a kilátó műszakilag és gazdaságilag sem menthető meg biztonságosan. A túrázókat arra kérik, hogy a munkálatok idején a kilátóhoz vezető piros háromszög turistajelzés mintegy 350 méteres szakaszát is kerüljék el. A területen egyelőre nem épül új kilátó. A korábbi engedélyek alapján ugyanis az eredeti környezeti állapotot kell helyreállítani. A Verga szerint, ha a jövőben lehetőség nyílik új kilátó építésére, arról tájékoztatják majd a természetjárókat. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tibor István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy, a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. A Tihanyi félszigeten az elmúlt években több beruházás miatt is indult hatósági eljárás. A mostani döntések újabb luxus építmények visszabontását jelenthetik. Helikopteres harcászati gyakorlat kezdődik a Pápa bázis repülőtéren. Emiatt Veszprém és Fejér megyében is erősebb zajhatásra lehet számítani. Az október 5-e és 22-e között zajló több nemzeti kiképzésben magyar és külföldi helikopterek vesznek részt, amelyek alacsony magasságban, lakott területek közelében is végrehajthatnak feladatokat. A honvédség a lakosság megértését és türelmét kéri.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: Az M3-as autópályán korábban baleset történt a 95-ös kilométernél Nagyfüggedés Kál között Vásárosdamény irányában. Egy sávon engedték csak a forgalmat, több kilométeres torlódás alakult ki. Kérnénk szépen még egy kis türelmet. Az összes többi autópályán is, de inkább a főváros felé, hiszen az M1-esen, az M2-esen, illetve az M7-esen is érezhetően lassabb a haladás a reggeli csúcsforgalom miatt. Az M7-esen ugye ráadásul új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópontja között. Az Erzsébet hídon át Budára a Pesti hídfő után baleset történt, itt négy gépjármű ütközött össze, ezért a Rákóczi út, Kossuth Lajos utca útvonalon is lelassult a haladás. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában, a Józsika utcánál vízvezetékjavítás miatt sávzárás van, a két irány forgalmát felváltva engedik át. A 37-es és a 37-es A villamos ma délután 3:30-ig az Őrház és az Asztalos Sándor út között mindkét irányban a Blahalújza tér irányú vágányon közlekedik egy rendezvény miatt, és rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén is, így a környéken a Szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, a 10-es busz viszont sűrűbben közlekedik.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Azt mondjuk, hogy te adtad meg a kártyaadatokat, ezért loptak meg az áldozathibáztatás. A gyereknek sem mondhatja a tanár, hogy lusta, és a multik tehetnek az elhízásról nem te magad. Jó az, hogyha mindig megadjuk a felmentést?
7: Hamarosan erre válaszol F. Takács István pszichológus.
2: Szerinte fontos az egyén felelőssége.

0: Sláger reggel.
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt! Tegnap reggel kiberbiztonsági szakértőnkkel beszélgettünk az éppen aktuális kártyás, bankkártyás csalásokról, és valahogy közben elhangzott egy mondat, ami megütötte a fülem, hogy ő nem szeretne belemenni az áldozat hibáztatásba, de aztán valahogy mégiscsak pillanatok alatt eljutottunk odáig, hogy azért aktív közreműködés nélkül senki nem válik áldozattá. Tehát, hogy ahhoz, hogy valakit lehúzzanak, meglopjanak, ahhoz bizony az ő tevőleges hozzájárulására is szükség van. És ez elgondolkodtatott. Mert én nem tudom, abban hiszek, hogy ahhoz, hogy megküzdjünk a démonnal, ahhoz szembe kell vele nézni. Szóval, hogyha egy gyereknek nem mondhatja azt a pedagógus, hogy fiam, ne legyél lusta, mert hogy ez ma már bántónak számít, és nem elég PC a világban, vagy amikor a fitness guru azt mondja, hogy nem tehetsz arról, hogy elhisztál, mert ez csak a multiknak a bűne, meg a feldolgozott élelmiszeré, akkor úgy érzem, hogy elmulasztjuk azt a lehetőséget, hogy önkritikát gyakorolva kicsit inspiráljuk saját magunkat. De valóban így van ez? Hívtunk egy igazi profit, F. Takács István pszichológus ül velünk itt a stúdióban.
2: Jó reggelt
3: kívánok.
1: Egy szóval válaszol, igen vagy nem?
2: Ez nagyon nehéz.
1: Aztán hogy
3: igen, hát nagyon köszönöm a provokatív kérdést. Tudjátok, hogy nagyon szeretem az olyat, amikor olyannal hívtok, amire nincs egyértelmű igen vagy nem a válasz. Uh-huh. Meg aztán a 90-es évek klasszikusa jutott eszembe, hogy az igazság odaállt van, de hát ugye ez csak a sorozatban volt így. Szóval, hogy nincs egyértelmű igen vagy nem erre. És megmondom, szintén, ahogy így készültem a beszélgetésre, hoztam nektek is egy ábrát, ezt nyilván most a hallgatók nem látják, de...
2: De lefotózzuk és látják, jó?
3: Lefotózzuk. Megpróbálom nekik elmondani, ez a kontrollkört tartalmazza ez az ábra, közepén ott vagyok én, és ezt egyébként mindenkinek javaslom, hogy egyszer érdemes ezen így végig gondolni, és egy papírra lesz tényleg megcsinálni.
1: Ha megengedett, tehát, hogy a kör közepén állok, nem az Eddadala, és akkor vannak, látom a körön belül és a körön kívül gondoltak. A körön kívül ott van az, hogy mások mit gondolnak, mit éreznek a gazdasági társadalmi körülmények, tehát a rajtunk kívülálló dolgok. Ha jól értem, most csak próbálok érni. És a körön belül van viszont az, hogy én mire figyelek, hogy én mit gondolok, és én hogyan döntök. És most nagyon lerövidítettem mindazt, amit a kezembe adtál.
3: Tehát a körön belül az van, amire valóban van ráhatásom, amire valóban van kontrollom, és hogyha ezt nagyon le akarom egyszerűsíteni, ezt a körön belül, körön kívül kört, akkor a körön belül elsősorban azok a tényezők vannak, ahogy én reagálok, a saját érzelmeim, a saját gondolataim, a saját reakcióim a világra, és tulajdonképpen minden, ami ezen kívül van, az a saját kontrollkörömön kívül van, és itt ne csak azért olyanokra gondoljunk, hogy globális problémák, háború, gazdasági hatások, vagy klímaváltozás, vagy nem tudom, hogy micsoda, hanem a másik embernek a viselkedése is itt van, és a másik ember például rámadott reakciói is itt vannak, tehát ezen azért érdemes elgondolkodni, hogy bizony, ezek jó részt a saját befolyásom, a saját kontrollomon kívül vannak. És ez akkor ugye mit jelent alapvetően az emberre nézve, hogy így a saját működésemet, a saját energiáimat és a saját önismeretemet is abba az irányba érdemes fókuszálni, amire nekem van ráhatásom. Uh-huh. Hétköznapi példával élve, tehát mondjuk, ha nem tudom, egy konfliktusom van valakivel, akkor elsősorban arra érdemes koncentrálni, hogy én hogy tudok erre reagálni, nekem ebben mi a nehéz, és én mit tudok változtatni azon magamban elsősorban, ami például segít megváltoztatni a viszonyomat a másik emberrel. És hogy ez hogy kapcsolódik a te kérdésedhez, vagy a ti kérdésetekhez? Ez úgy kapcsolódik azért, hogy a valóságban valahol szerintem az igazság a kettő között van. Tehát az, hogy hogyan működöm, hogyan viselkedem, hogyan gondolkodom a világról, tehát hogy le tudok-e fogyni, miért nem tudok odafigyelni, miért okoz nehézséget számomra mondjuk az időbeosztás. Annak valószínűleg van valamilyen engem meghatározó, tőlem független oka. Például a tehetséggondozásban, hogy ne csak szigorúan pszichológiai témát hozzak be, például a tehetséggondozásban szokták ugye azt mondani, hogy a tehetség biztos, hogy utat tör magának. Ez így azért nem igaz. Tehát nyilván az, hogy egy tehetséges gyerek beleszületik egy családba, és hogy annak a családnak milyen az értékrendje, annak a családnak milyen a gazdasági helyzete, vannak-e otthon könyvek, van-e otthon hangszer, van-e otthon internet, és hogy ez a család milyen gazdasági társadalmi környezetben él, az igenis meghatározza ennek a gyereknek a mozgásterét. Tehát az, hogy ő miből jön, az igenis fontos. De hogy akkor egy kicsit pszichésebb kérdésre is nézzünk rá. Tehát az egy örök törvényszerűség, hogy az, aki én ma vagyok, az alapvetően abból a mikro és makro környezetből áll össze, amiből én jövök. Nyilván mindenki születik valamilyen idegrendszerrel például. Mondjuk, hogy valaki mennyire reaktív, impulzív, tehát mondjuk, hogy mennyire intenzíven reagál élethelyzetekre vagy konfliktusokra, annak van egy idegrendszeri háttere. De az, hogy stresszt hogyan kezelünk, konfliktust hogyan kezelünk, arra hogyan reagálunk, annak azért a jelentősebb része tanult viselkedéses következmény, tehát felnőtt korunkban teljesen természetesen az alapján működünk, amilyen környezetből jövünk. És itt még egy nagyon fontosat kiemelnék. Az, hogy milyen alkalmazkodási stratégiákat tanultunk meg az életünkben. Tehát mondjuk, hogy én nagyon önalávető vagyok, nagyon alkalmazkodó vagyok. Az valószínűleg abból fakad, persze ennek ezer oka van, hogy mondjuk annyira nem volt lehetőség gyerekkoromban nemet mondani, érzelmeket kifejezni, szükségleteket megfogalmazni, és azt tanultam meg, hogy az a jó, ha én csöndben maradok. És itt szeretnék egy nagyon-nagyon fontosat mondani, hogy ez a fajta alkalmazkodás, ez természetes és normális a gyerek részéről. De az lehet, hogy felnőtt koromban ez a fajta tanult működés már nem szolgálja az érdekeimet, nem szolgálja az előrehaladásomat, a párkapcsolatomat, a munkahelyi működésemet, és a többi, és a többi. És ezt tulajdonképpen tekinthetjük úgy, hogy idézőjelben ki vagyok szolgáltatva annak a szocializációnak, annak a tanult működésmódnak, amiből jövök. De ez nem kell, vagy és ez nem kell, hogy több legyen, mint tény, mint egy olyan körülménynek az ismerete és elfogadása, amiből érkezek.
1: Rendben, érkezem valahonnan, de merre tartok? Innen folytatjuk mindjárt F. Takács István.

0: Ez a Sláger reggel.
1: F-Takás István pszichológus a vendégünk, és az előbb itt érdekes dolgokat mondta azzal kapcsolatban, hogy például ki hogyan nő fel, mit szokott meg. Én szoktam vállalni, és ezzel igazából rájöttem, hogy a mai napig nincs bajom, ezt tesómmal is megbeszéltük, hogy minket viszonylag rövid pórázon fogtak, vagy fogalmazunk úgy, hogy szigorúan neveltek. És én nagyon sokszor szembesülök azzal a mindennapjaimban, hogy ugye van az a dal is, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz, és azt gondolom, hogy ma nagyon sokszor rázós szituációkon azért tudok felülkerekedni, és azért nem viselnek meg, mert annak idején megszoktam azt, hogy igen, hogy kitartónak kell lenni, amit mondtál, lehet, hogy nem mondtam nemet, nem tudom, édesanyámnak vagy édesapámnak bizonyos kérdésekben, de én ezért, ha ma visszagondolok, akkor igazából hálás vagyok, mert azt érzem, hogy ellenállóvá tett a kegyetlen külvilággal szemben.
2: Hát itt most nagyon sok olyat mondtál, ami egyrészt, hogy a külvilágot te kegyetlennek látod, vagy nehéznek látod.
1: Hát mindenkinek vannak nehézségei.
2: Természetesen.
1: Most itt gondolhatok betegségre, tehát valóban ki általunk nem befolyásolható tényezőkre, van, gondolok ilyenkor.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként minden családban megvannak az alapvető normák, szabályok, és azok a fajta ilyen hiedelmek, amiket közvetít a család a gyerek számára, és majd a gyerek felnőtt korában az egyéni életében ki fog derülni az, hogy ezek a hiedelmek ezek segítették, vagy nem segítették. Aha. A te értelmezésedben ezek a kompetenciák, amiket te kaptál a szüleitől és a családtól, ezek téged segítenek, és ez tök jó, és ez azt is jelenti, hogy rajtad vélhetően akkor nincsen szenvedés, nyomás így az élet nehézségeit tekintve, vagy legalábbis kompetensnek tartod magad, és szerintem egyébként az életben ez a maximum, hogy az élet nehézségeivel szemben én kompetensnek tartom magam, és ha ez így van, akkor ez pipa és tök jó. Ugye itt az előbb én is igyekeztem körbejárni azt, hogy a külvilág és a külvilág ránk gyakorolt hatásai azok azért jók, ha tényként kezelődnek bennünk, mert akkor rólunk le tudják venni azért azt, hogy kevésbé szégyeljük magunkat, kevésbé tartjuk hibásnak magunkat a tekintetben, hogyha valami nem megy. És de. Itt jön a másik tényező, tehát a kérdéseteknek a másik oldala, az pedig az, hogy az egyéni felelősséget, és azt, hogy én a saját nehézségeim és a saját képességeim és a saját tapasztalataim függvényében milyen mozgásteret találok magamnak, az viszont rettenetesen fontos lesz, és rettenetesen fontos lesz, hogy megtaláljam azt, hogy én hogyan tudok a saját nehézségeimhez alkalmazkodni, és abból valamilyen erény, sikert, stb. Kovácsolni. Tehát én azért terápiásan is azt szoktam mondani, hogy az egyéni felelősséget nem tudjuk megúszni. És ez a kontrollkör is erről szól, amit itt beszéltünk a mai találkozásunk elején, hogy oké, hogy vannak nehézségek, oké, hogy van a világ körülöttünk, meg emberek, meg munka, meg magánélet, meg stb., de az végeredményben az utolsó kérdés úgyis az lesz, és az úgyis rajtunk csapódik, hogy oké, és akkor most ebben a helyzetben én mit tudok tenni. Uh-huh. És ezért az rettetesen fontos, és szerintem az iskolában is ez, terápiában is ez, és ez a két tényező egészen hasonlít egymásra, az tök fontos lesz, vagy például addikciók kezelésénél ez elképesztően fontos, hogy az egyén agenciáját, tehát a cselekvő képességét tágítsuk. Tehát, hogy azt tanulja meg az egyén, hogy ő mit tud tenni annak érdekében, hogy neki jobb legyen. És ez nyilván általánosságban elmondani nem lehet, hogy ez kinek micsoda, de az egyén életében, az egyén nehézségei tekintetében biztos megtalálhatók azok a mozgásterek, amik az ő életében saját maga számára, saját képességeinek megfelelően kivitelezhetők.
3: Pont tegnap egy kedves ismerősömmel beszélgettünk erről, ő járt terápiára, és járt ilyen csoportos terápiára is, és ott volt olyan hölgy, aki folyamatosan a szülőjét hibáztatta azért, ami vele történik. És valóban nagyon sok borzasztó dolog történhet egy emberrel, vagy csak mondjuk az, hogy nem foglalkoztak vele gyerekkorában, és ez tény, hogy rányomhatja a bélyegét arra, hogy ő milyen felnőtté válik. De szerintem azért van az a pont, ahol a szülő hibáztatás után a saját felelősségünket is meg kell találni, hogy az életünk hogy alakul úgy, ahogy. Mert ez rendben van, hogyha mondjuk elszúrtak valamit, és ettől mi boldogtalanabb felnőttek lettünk, oké, elmegyünk terápiára, megpróbáljuk ezt kezelni, na de nem lehet egész életünkben azt mondani, hogy azért, mert az anyám vagy az apám ezt csinálta.
2: Erre két egészen konkrét dolog jutott eszembe, az egyik, hogy ez első hallásra akár tűnhetne egy ilyen klasszikus áldozatszerepnek. Ugye az áldozatszerep az azt jelenti, hogy nem gondolom magamról azt, és lehet, hogy nem is tudom magamról azt, hogy milyen képességeim meg lehetőségeim vannak arra, hogy változtassak az életemen, és ugye az áldozatszerep az így kiszokta jelölni a társas kapcsolatokban azt, hogyha én vagyok az áldozat, akkor engem vagy megmenteni lehet, vagy jól üldözni lehet, mind a kettő tök jó, mert mind a kettő, tehát ha nagyon segíteni akarnak rajta, rajtam, vagy nagyon bántani akarnak, az mind a kettő megerősíti az én áldozat szerepemet. Ugye ilyenkor szoktam én is azt a kérdést megkapni, hogy jó, és akkor ebből hogy lehet kilépni, hogy lehet ezen segíteni? Hát úgy, hogy ne áldozatként kezeljük a másikat, hanem például kérdezzük meg tőle, hogy oké, és akkor miben segíthetek neked? Szerintem sokan voltunk már olyan beszélgetésben, baráti beszélgetésben, hogy beszélgettünk nehézségekről, és a másik fél mindig egy ilyen igen, de játszmát nyomott, és akkor ott ültünk benne, hogy jó, de hát akkor hogy lehet ő neki segíteni, úgy látszik, hogy sehogy. Hát például ezzel a kérdéssel, hogy oké, hallom, hogy semmi nem megy, de akkor hogy tudok neked segíteni? A másik az meg egy terápiás alapvetés, az az, hogy a szülőket hibáztatni nem érdemes. Érdemes abból kiindulni, hogy a szülők a saját képességeinek megfelelően valószínűleg a legjobbat akarták nekünk, de így sikerült. És ahogy sikerült, abból mi most cipelünk magunkkal egy hátizsákot, és az a hátizsák az a mi egyéni felelősségünk lesz. Egyébként Zoli, legkomolyabban azt gondolom, hogy a felnőtt élet egyik legfontosabb kompetenciája az a felelősségvállalás.
3: Így van.
2: Szóval, hogy ott van a hátizsák a hátunkon, és a mi dolgunk az, hogy ezzel csináljunk valamit, és valahogy megdolgozzuk ezt a hátizsákot úgy, hogy az a mi életünkben aztán a lehető legjobb legyen.
1: Na jó, csak itt jut eszembe megint a kiindulási pontunk, hogy cipelem ezt a zsákot, vajon nem lesz-e jobb a megküzdési stratégiám, ha nem kímélnek meg mindig mindentől, hanem pacekban megmondják azt, hogyha valami nem kerek. Ami lehet, hogy nem túl PC, de esetleg segítheti a túlélésem. Erről beszélgetünk még mindjárt F. Takács Istvánnal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
6: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Oldtimer Show.
9: 100 évnél öregebb automobilok,
8: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
9: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út és Mercedes. Október 17-én és 18-án.
8: Oldtimer Show a Vasút történet.
10: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: Drágám, mondanom kell valamit.
13: És mit?
12: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
13: Én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
12: Azonnal.
14: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
15: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
16: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
17: Autóüveg Pilkington.
18: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után.
19: Gyönyörű napos időre számíthatunk, most már 17 fokot mérünk, délutára pedig 24 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszálat. Tessék kihasználni a napos órák számát, most még lehet. Holnaptól aztán már érkezik a csapadék, péntektől pedig egy erősebb lehűlés. De ne aggódjanak, jövő hétre visszatér a napsütés és a 18-19 fok.
20: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
21: Az M3-as autópályán korábban baleset történt a 95-ös kilométernél Nagyfüggedés Kál között Vásárosdamény irányában. Egy sávon engedték csak a forgalmat, több kilométeres torlódás alakult ki, kérnénk szépen még egy kis türelmet. Az összes többi autópályán is, de inkább a főváros felé, hiszen az M1-esen, az M2-esen, illetve az M7-esen is érezhetően lassabb a haladás a reggeli csúcsforgalom miatt. Az M7-esen ugye ráadásul új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópontja között. Az Erzsébet hídon át Budára a Pesti hídfő után baleset történt, itt 4 gépjármű ütközött össze, ezért a Rákóczi út, Kossuth Lajos utca útvonalon is lelassult a haladás. A 19. kerületben, a Vakbottyán utcában, a Józsika utcánál vízvezeték javítás miatt sávzárás van, a két irány forgalmát felváltva engedik át. A 37-es és a 37-es A villamos ma délután 3:30-ig az Őrház és az Asztalos Sándor út között mindkét irányban a Blaha-Lujza tér irányú vágányon közlekedik egy rendezvény miatt, és rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén is, így a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, a 10-es busz viszont sűrűbben közlekedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: Eftakács István pszichológussal folytatjuk még egy utolsó körre. Beszélünk nagyon sokat, emlegetjük a terápiákat, hogy hogyan tudunk felülkerekedni azon, amit mondjuk kaptunk útravalónak a gyermekkorunkban. De akkor itt megint eszembe jött az a kérdés, hogy és nincs bennem prekoncepció, félrenés, tehát nincs meg, hogy mit szeretnék hallani, hanem még mindig kíváncsi vagyok. Hogy vajon nem jobb-e az, hogyha mondjuk gyermekkorban, tehát amikor még alakul a személyiségünk, akkor már pedig a tanár ránk szólhat valamiért, és utána nem megy be anyu és apu, és nem szúrja le, hogy merte azt mondani a gyerekemnek, hogy ő egy lusta disznó. Szóval hogy nem jobb lenne az, hogyha nem akarnánk annyira PC-k lenni, hogy mindenkinél mindent elfogadunk, hogy hát őt így kell elfogadni, ő úgy van, ne akarjuk megváltoztatni, mert ezzel pont oda jutunk, amit mondtok mind a kettő, hogy majd felnőtt korában meg a terápiára, mert nincsen megküzdési stratégiája, mert nem kellett megerősödnie, mert gyermekkorában nem szembesült azzal, hogy mondjuk valamire nemet mondanak neki.
2: Természetesen az, hogy egy gyerek e tekintetben milyen környezetben nő fel, szerintem ott az lehet egy ilyen általános alapelv, hogy közvetítsünk neki olyan kompetenciákat, ami várhatóan a felnőtt életben őt segíteni fogja. Uh-huh. És ezek a kompetenciák talán nem lesznek túl általánosak, amiket mondani fogok. Az, hogy egy érzelmi biztonságban nő fel, egy autonóm környezetben nő fel, egy önkifejező környezetben nő fel, tehát ahol például megtanul érzelemszabályozni. Felnőtt életben ez is elképesztően fontos. Hogy tud érzelemszabályozni? Tanulni egy gyerek, úgy például, ha kimondhatja az érzéseit, és egy 5 évestől ne várjuk el, hogy ő tudni fogja, hogy érzi magát. Tehát ott azért a szülőnek is szüksége, vagy a szülő szempontjából is fontos lesz az, hogy mondjuk elkezdjen beszélgetni róla, hogy most örülsz, most szomorú vagy, most dühös vagy, és hogy egyébként ezek az érzések, ezek tök okék. És ez nem azt jelenti, hogy mindig minden helyzetben ezt rá kell hagyni, tehát hogy mindig minden helyzetben ez így rendben van. De azt lehet validálni, tehát lehet leokézni a gyerek esetében azt, hogy az, hogy most így érzel, az oké, de lehet, hogy hasznosabb lenne így. Vagy segítek neked feldolgozni ezt az érzést, segítek neked elmagyarázni, megélni azt, hogy lehet ezt hasznosabban csinálni. Uh-huh. És igen, ezt aztán nyilván viszi tovább az iskola is, és ahogy nő fel a gyerek, még itt egy kompetenciát talán kiemelnék, az a kerettartás. Tehát az, hogy talán ebben ma van egy egészen intenzív vita, akár pedagógiában, akár pszichológiában, hogy mennyire engedjük szabadon a gyerekeket. Nyilván ez megint életkor függő. Nem szeretnék feltétlenül normatív lenni jelen pillanatban, de az, hogy még egy koraserdülő gyereknek is azért arra szüksége van, hogy legyenek körülötte keretek, az tény. Mert én annak idején is, amikor iskolában is dolgoztam, én is tapasztaltam ugye azokat a gyerekeket, akik mondjuk velem szemben is oponáltak, keresték a határaimat, próbálták feszegetni, ugye ezek a tipikus rossz gyerekek. Igen. Mondjuk az órán, igen, nevezzük így. És ott is én is azt tapasztaltam meg, hogy itt nem arról van szó, hogy engem utál, vagy nem tudom én micsoda, hanem egy picit keresi azt is, hogy én hogy reagálok rá, mert neki fontos tudnia azt, hogy ha nehézség van, vagy baj van, akkor számíthat-e a felnőttre.
3: Meg meddig mehet el.
2: Meddig mehet el. De a meddig mehet el is arról szól, hogy ha én valami gáz szituba fogok keveredni, akkor számíthatok-e anyára meg apára, és ilyenkor persze nehéz a szülőnek azt mondani, hogy lehet, hogy most azzal segítek, hogy kicsit keményebb vagyok, és azt mondom, hogy nem, ez most nem.
3: De kell is annak lenni szerintem. Én azt látom a pozitív példákban, tehát az ismerőseimnél, akik szigorúbban fogják a gyerekeket, és nem durva dolgokra gondoljatok, sokkal jófejebbek azok a gyerekek, sokkal inkább tudják a kereteket, ugyanúgy elevenek, csak nem őrültek, mint azok, akiknek mindent megengednek.
2: Igen, meg én azt gondolom, csak ezt tudom, hogy ez így a hétköznapi gyakorlatban nagyon-nagyon nehéz, ez inkább egy ilyen attitűd, meg életfelfogás, hogy ha én egy olyan környezetben növök fel, amiben pszichológiailag biztonságban vagyok, tehát, hogy kifejezhetem magamat, az ellenállásomat, a nem tetszésemet, az örömemet, a bánatomat, stb. Mert, tehát azt tudom, hogy a körülöttem lévő felnőtt világ stabil és számíthatok rá, akkor én azt feltételezem, sőt, talán azt állítom, hogy akkor, amikor a nehézségekkel fogok szembe találkozni fiatalkoromban, felnőttkoromban, akkor nagy valószínűséggel kiegyensúlyozottabban fogok reagálni rá.
3: Köszönjük.
1: Bocsánat, még egyetlen.
3: Igen.
1: És ha valaki nem volt ilyen szerencsés, és mondjuk felnőtt korban, csak hogy a másik példához visszatérjünk, azt mondja, hogy, és ez kicsit megint az, hogy a körön kívül van, hogy mások mit gondolnak róla, én ebben egyébként hiszek, hogy valójában minden embert érdekel, hogy mit gondolnak róla, hiszen ez a társas együttélésünket segíti elő. Tehát aki azt, hogy engem nem érdekel, meg amikor az a jó tanács, hogy ne foglalkozz, hogy mit gondolnak, hát hogy a fenében ne vágynánk valamilyen pozitív visszacsatolásra. Van, akinek innen jön az, hogy mondjuk szeretne jobban kinézni. De ugye itt is megvan az, hogy hát én nem tehetek róla, mert nincs időm mozogni, stb. És ott is, hogy ha közben motiválni lehetne, hogy lehetne jól motiválni?
2: Hát nézd, az is egy örök igazság, hogy soha nem a minőség, inkább mindig a mennyiség a kérdés. És ez a példa, amit hoztál, ez is egy mennyiségi kérdés volt. Tehát az, hogy szeretnénk kapni külső megerősítést, pozitív visszacsatolást, jutalmat, dicséretet, az természetes. Az a kérdés, hogy az önértékelésem az ettől függ-e vagy sem. Tehát, hogy az, hogy én mit gondolok magamról, és rendben gondolom-e magamat, az kívül van, és csak attól tartom magamat okénak és validáltnak, hogy megkapom ezt a megerősítést, na, ez a problémás, de az, hogy szeretném, hogy ha csináltam valami jót, arra visszajelezzenek nekem pozitívan, munkahelyen, otthon, csak bárhol, az természetes, és ezt ne is spóroljuk meg, mert gyerekkorban is a felnőttkori pozitív önbizalomnak ez az egyik alapja, hogy gyerekkorban ezt így kívülről megkaptam. Hát senki nem úgy születik erre a világra, hogy tudja, hogy ő kompetens, meg értékes.
1: Köszönjük szépen, Eftakács István pszichológusnak.

0: a Sláger reggel.
1: Most így az István után még pont eszembe jutott, hogy például nekem sincs mindig kedvem menni edzeni, de hogy ilyenkor összeszorítom a fogam, hozzákezdek, és csak mondom, nagyon sokszor pont ezek a napok sikerülnek a legjobban. És hányszor hallottam már ugyanezt másoktól, például futás vagy séta kapcsán, hogy nem fülik hozzá a fogam, és akkor belekóstol valaki, akkor rájön, hogy tulajdonképpen elkapja a gépszi. Tényleg én most csak motiválni próbáltam volna itt ezzel a témával mindenkit. Remélem nem ment félre.
2: Nem hiszem, én nem gondolom. Sőt, én szerintem újra meg fogom hallgatni, mert nagyon értékes gondolatokat mondott nekünk F. Takács István. Ja, és tessék csekkolni azt a bizonyos ábrát, amiről ugye beszélt, hiszen a Sláger FM Facebook és Insta sztoriában is láthatják, úgyhogy keressék meg, és nézzék meg tényleg, mert ez nagyon hasznos tud lenni, hogy mi az, ami rajtunk múlik, és mi az, ami rajtunk kívülálló ok, és hogy ne stresszeljük már magunkat olyanon, ami mondjuk nem tudunk változtatni.
1: Azon ne, viszont egyébként az önkritika az már pedig építő és hasznos
2: az
1: lehet alkalmanként.
2: Van.
1: Én is most elmegyek befelé
2: elmegyek
1: fordulni.
2: Gyakorlom, igen.
1: Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Találkozunk holnap reggel is. Viszal.
2: Csóksz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Femines. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

Januártól jön a vagyonadó, és a duplájára emelkedik a kata összege. Sárga villogó zebra épül a 71-es főúton Balatonalmádiban. Pénteken kezdődik Badacsonyban a Fügefest. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy

0: a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb EKÚ-s adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Több mint 21 millió forint értékű korszerű orvostechnikai eszközzel bővült a Csolnoki Ferenc Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati centrumának felszereltsége. A fejlesztést az Emberkék Alapítvány több mint másfél éves adománygyűjtése tette lehetővé, amellyel már több mint három évtizede támogatják a gyermekellátást. Az adományból többek között hordozható EKG készüléket, vérnyomásmérőket, pulzoximétereket, csecsemőmérlegeket és inhaláló készülékeket vásároltak. A centrumban emellett 12 új klímaberendezést is üzembe helyeztek. A legnagyobb értékű fejlesztés egy 15 millió forintos korszerű EEG készülék, amelyen már közel 500 vizsgálatot végeztek. A gyűjtéshez magánszemélyek és vállalkozások is hozzájárultak, többek között futóversenyekkel és sütivásárokkal. Sárga villogós zebra épül a 71-es főúton Balatonalmádiban. Elkezdődött a Tököli utca és a 71-es főút közötti új gyalogátkelőhely kialakításának előkészítése, ahol a zebra sárga villogóval működik majd, hogy külön felhívja az autósok figyelmét az átkelőhelyre. A beruházás első lépéseként a közvilágítást építik ki. Emellett az Erdő utcánál is készül egy új gyalogátkelőhely, ahol a Tököli utcán lehet majd keresztben átkelni. A munkálatok várhatóan november végére fejeződnek be. Az új zebrák azonban ekkor még nem lesznek használhatók, mert az üzembehelyezéshez hatósági eljárásokra és engedélyekre is szükség van. Nem tudják elindítani az őszi képzést a Felsőőrsi Snédberger Zenei Tehetségközpontban, mert a program finanszírozása ellehetetlenült, közölte Snédberger Ferenc alapító. A 12 hetes kurzus október 19-én kezdődne, de még a kiválasztott tehetségek iskolai kikérőit sem tudták elküldeni, és a tanárokkal, illetve a személyzettel sincs aláírt szerződés. Snédberger Ferenc szerint többször keresték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, de nem kaptak választ. A program 2015-től évi 140-150 millió forintos támogatást kapott. Az elmúlt 3-4 évben azonban az összeg több mint a felével csökkent. Badacsonyban megrendezik a Fügefesztet, amely október 9-e és 11-e között várja a látogatókat az Egri József strandon. A háromnapos gasztrofesztiválon több mint 35 kiállító kínál balatoni és országos gasztronómiai különlegességeket. A füge kiemelt szerepet kap, minden vendéglátó legalább egy fügés fogással készül. A programban főző workshopok, kézműves piac és jazzkoncertek is szerepelnek. A fesztiválon kihirdetik a 2026-os Balaton Süti Edesszert verseny győztesét, és bemutatják a laposabb kéknyelű pezsgőt is.
1: Baleset nehezíti a közlekedést továbbra is az Erzsébet hídon Budára a Pesti híd fő után torlódás alakult ki. A Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon ennek kapcsán lassú a haladás az M1-M7 közös bevezető szakaszon a Kőér-Berki úttal és tovább a Budaörsi úton a Szélkámán tér környékén. Torlódásra kell készülni az Ülői úton is befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől, ahogy a Kerepesi úton és a Fogarasi úton is nagyon sokan haladnak a közös csomópontnál. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom továbbra is csak egy sávon tud haladni, váltakozva vízvezetékjavítás zajlik ott. Az M3-as autópályán a Vásáros Namény felé vezető oldalon a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között teherautó személyautóval ütközött össze. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-esen Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható ezek kívül lassulás, torlódás, kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger napközben, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük a legnagyobb slágerekkel változatosan, amiknek hála gyorsabban elpörög a munkaidő. Dance Cake by the Ocean, ezzel indulunk. A

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Avamax után hadd adjak hírt arról, hogy egészséges, stabil állapotú kislányt helyeztek el a János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammal és 45 cm-rel született újszülöttről jelenleg a perinatális intenzív centrum szakemberei gondoskodnak. Az intézmény tájékoztatása szerint ő az első baba, akit ebben az inkubátorban hagytak. A további sorsáról pedig a hatóságokkal együttműködve döntenek majd. Ez mindig ilyen vegyes érzés, hogy szegénynek a szüleivel mi lehet, miért döntöttek így, de az viszont egy jó hír, hogy így döntöttek, és egészséges, stabil állapotú, így ebben a formában a kislány, úgyhogy tényleg a végén szerintem azért tudunk ennek örülni. Kim Wilde és a UK mérkezik itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatos. A Miles Smith és a Nice to Meet You zárta ezt az órát, illetve az első felét, aztán hamarosan érkezik az időjárás és közlekedés infók után. Chaperone a Good Luck Babe-el nyílik az óra második fele.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási főszerep. Régóta várunk, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
5: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 = 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
9: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
11: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: A reklám után.
14: Tovább élvezhetjük a napos meleg időt. A ma délelőtt folyamán is marad a száraz idő a térségben, fronthatás nem terheli a szervezetünket, de a felmelegedés miatt vérnyomás ingadozás, keringési panaszok és szédülés is jelentkezhet a volán mögött. A déli délkeleti szél a Dunántúlon és északon sok felé megélénkül, északnyugaton erős lökések is lehetnek, így ott érdemes két kézzel fogni a kormányt. A maximum hőmérséklet ma délutánra 23-24 fok körül alakul, frontra tehát és csapadékra nem kell számítani.
0: Baleset nehezíti a közlekedést továbbra is. Az Erzsébet hídon Budára, a Pesti hídfő után torlódás alakult ki. A Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon ennek kapcsán. Lassú a haladás az M1-M7 közös bevezető szakaszon a Kőér-Berki úttól és tovább a Budaörsi úton a Szél-Kálmán tér környékén. Torlódásra kell készülni az Ülői úton is befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, ahogy a Kerepesi úton és a Fogarasi úton is nagyon sokan haladnak a közös csomópontnál. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom továbbra is csak egy sávon tud haladni, váltakozva vízvezetékjavítás zajlik ott. Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között teherautó személyautóval ütközött össze. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Az M1-esen Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható ezen kívül lassulás, torlódás, kitartást mindenkinek, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változhatosan. Egy különleges évforduló a mai, ugyanis pontosan 67 éve, 1959. október 7-én küldte vissza a szovjet Luna 3 űrszonda az első történelmi fotókat a Hold ember számára eddig teljesen rejtett túlsó oldaláról. A mintegy 63 ezer kilométer távolságból készült 29 felvételből álló sorozat azonnal felfedte, hogy a hátoldal jelentősen eltér a megszokottól, hiszen onnan szinte teljesen hiányoznak a sötét hold tengerek. 67 évvel ezelőtt már ilyennel foglalkoztak. Jadenyi Adrien, és a Megindul a Föld érkezik, ennek örömére itt a Sláger FM-en.

0: szót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltésein. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
2: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
3: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni. Valami van
4: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
5: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban.

0: újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizd extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
1: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppen Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
3: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Lemondott a médiatanács egyetlen ellenzék által delegált tagja. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. És defibrillátorokat helyeznek el a Magnetbank valamennyi fiókjában. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csukos Ágitól hallják. Benyújtotta lemondását az NMHH média tanácsában betöltött tisztségéről Tóth Máté, a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja. A Mi Hazánk jelöltjeként bekerült jogász azzal indokolta döntését, hogy szeptember végén a párt alelnökévé választották, ami összeférhetetlenséget teremtett. A Mi Hazánk korábban jelezte, hogy új jelölési eljárást kezdeményez, és a Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját kívánja delegálni a testületbe. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. Azt kérik, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen megalázó vagy bántó bánásmódot elszenvednie, és nagyobb hangsúlyt kapjon a megelőzés, családegyesítés, valamint a megfelelő nevelőszülők kiválasztása. Fontosnak tartják a független gyermekképviseletet, a bántalmazással szembeni zéró toleranciát és a családterápia elérhetőségét is. A közlemény szerint jelenleg több mint 23 ezer gyermek él a hazai gyermekvédelmi rendszerben. Az év végéig mind a 28 Magnet Bank fiókban éjjel-nappal elérhető fél automata defibrillátort helyeznek el. A program elsőként 12 kelet-magyarországi fiókban indul, majd fokozatosan terjesztik ki az egész hálózatra. A bank munkatársainak és a helyi közösségeknek újraélesztési és defibrillátor használati oktatásokat is szerveznek. A Magnet közlése szerint a solymári fióknál már évek óta működik ilyen készülék, amelynek segítségével eddig két alkalommal sikerült életet menteni. Vádat emeltek egy 45 éves addiktológiai konzulens ellen, aki az ügyészség szerint olyan fiataloknak adott el kábítószert, akiknek terápiás munkája során segített. A vád szerint a férfi maga is drogot kezdett fogyasztani, majd több támogatottjának is adott különböző szereket. Egy fiatal 2024-ben meghalt, miután az ügyészség szerint a férfitól kapott kábítószereket és gyógyszert más készítményekkel együtt fogyasztotta. A vádlott később kiskorúaknak is értékesített drogot. Az ügyészség súlyos fegyházbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott. Október 31-ig kérhetnek karácsonyi támogatást a rászoruló újbudai lakosok és a nagycsaládosok. A három vagy több gyermeket nevelő családoknál feltétel, hogy legalább egy éve életvitelszerűen a 11. kerületben éljenek, akiknek a gyermekei rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, azoknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk. Számukra a támogatást hivatalból folyósítják. Az igénylés elektronikusan, postán vagy személyesen is benyújtható, a támogatást decemberben fizeti ki az önkormányzat. Több mint 4300 esetet láttak el idén, eddig a vízimentők a strandokon, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A szervezet munkatársai 61 strandon teljesítettek szolgálatot, és 56 embert kellett kimenteniük a vízből. Mentőhajóik több mint 300 alkalommal futottak ki, ezek során 97 embert mentettek ki. Emellett műszaki hibás vagy felborult hajóknál is beavatkoztak. Szikrázó napsütés kíséri a délelőtti forgalmat, az utakon tökéletes látási viszonyok és száraz burkolatok várják az autósokat. A frontmentes, de melegedő időben fellépő vérnyomás problémák miatt tartsanak megfelelő követési távolságot,

0: és figyeljenek oda a sávváltásoknál, előzéseknél. Délutánra 24-25 fok lesz a maximum.
1: Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Pestre, a Szigeti lehajtónál a külső sávban torlódásra kell készülni. Mossák a Szabadsághidat majd ma este 23.30-tól egészen holnap hajnali fél 5-ig. Ezt most csak itt hagyom, hogyha valaki éjszaka tervezne ott közlekedni. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakul ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul a kissé a forgalom, majd Óbarok és Piatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás a hegyes alon felé vezető oldalon. Bicske térségében karbantartási munkálatokat végeznek, a 33-as és a 39-as kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos-Mizse térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó. Aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében a 43-as és a 44-es kilométerek között, a forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassulnak, torlódnak a járművek. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630303098. Előre is köszönjük!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál Jekyll Dániel, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, amikkel pörögnek a munkaórák szépen egyik a másik után. Ketszáj, Animal, egy jó kis K-pop újdonsággal indulunk.

Ez a slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan, Ray és a Where's My Husband, ez szólt az előzőekben. Aztán néhány év múlva lehet, hogy az olimpia szurkolói hangozhatnak majd Budapesten, ugyanis Magyarország is érdeklődik a 2036-os olimpia iránt. A friss mesterterv szerint azonban Budapest önmagában nem tudná minden versenyszám igényeit kielégíteni. A koncepció alapján a szörfversenyeket Portugáliába, a kosárlabdát és a golfot Bécsbe, míg a lovas és kajak szlalom számokat Szlovákiába vinnék, a hazai eseményeket hétfő budapesti gócpontra és olyan vidéki városokra osztanák, mint Szeged, Debrecen vagy Székesfehérvár, míg a vitorlázásnak a Balaton adna otthon, de a központ mindenképpen Budapesten lenne. Kíváncsi vagyok, hogy önök mit gondolnak erről. 0-30-30-30-95-8, legyen vagy sem budapesti olimpia 2036-ban. Megyünk tovább addig is Bon Jovival, ez a You Give Love a Bad Name itt a Sláger FM-en.

Dancing with a Stranger, Sam Smith slágere szólt itt a Sláger FM-en, aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Teddy Swims a The Door-ral nyitja a következő zenei szakaszt.

0: csodás őszi időben autózhatunk a délelőtt, folyamán a napsütés csak időnként zavarhatják felhők. A közlekedés feltételei kiválóak, de az alacsonyan járó nap miatt a napszemüveg kötelező kellék. Bár időjárási front nincs, a melegedés miatt szédülés és keringési panaszok is előfordulhatnak. A nyugati észak-nyugati tájakon pedig a szelesebb idő miatt fejfájás és ingerlékenység is ronthatja a koncentrációt. A pollen terhelés szerencsére lassan csökken, de a gomba spóra száma még mindig nagyon-nagyon magas. 23-24 fok lesz a maximum.
1: Baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Pestre, a Szigeti lehajtónál a külső sávban torlódásra kell készülni. Mossák a Szabadsághidat majd ma este 23.30-tól egészen holnap hajnali fél 5-ig. Ezt most csak itt hagyom, hogyha valaki éjszaka tervezne ott közlekedni. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakul ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul a kissé a forgalom, majd Óbarok és Piatorvágy között tapasztalható lassulás, torlódás a hegyes halom felé vezető oldalon. Bicske térségében karbantartási munkálatokat végeznek, a 33-as és a 39-as kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó. Aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében a 43-as és a 44-es kilométerek között, a forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassulnak, torlódnak a járművek. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívható és SMS számunk 0630303958. Előre is köszönjük!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerekkel változatosan. Szia! Sláger FM-en. Után mindenképpen beszéljünk arról, hogy 30 év után tromfosztás történt az ünnepi toplistán. Mariah Carey legendás All I Want For Christmas slágerét az imént hallott ausztrál popcsillag Sia Snowman című dala váltotta a Spotify toplistájának élén. A 2017-es zongorás popballada ezzel a legnépszerűbb karácsonyi számmá vált, bár Mariah Carey azért így is őrzi a valaha volt legtöbbet streamelt ünnepi dal rekordját, a dobogó harmadik fokára pedig a Wham és a Last Christmas kapaszkodott fel, de az mindenképpen érdekes, hogy Mariah Carey eddig leválthatatlannak tűnt, aztán úgy néz ki, hogy mégiscsak sikerült felkúsznia Sia-nak a Snowman-nel az élre. George Harrison érkezik a következőkben, ez tőle a Get My Mindset a New It-es Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban.

0: 30, 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
1: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
3: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
4: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM.
6: Sláger FM.
8: Köszönjük.
7: A reklám után.

Meghosszabbítják a jelentkezést a Szent István program helyi fejlesztési testületeibe. Járvány tört ki egy Veszprém megyei általános iskolában. Több mint 4000 esetet láttak el idén a vízimentők a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Meghosszabbítják a jelentkezést a Szent István program helyi fejlesztési testületeibe, így Veszprémből is október 17-éig lehet jelentkezni, jelentette be a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában, ahol szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget kórházba is kellett szállítani. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírust mutattak ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet, a tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Több mint 4000 esetet láttak el a vízimentők idén. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből. Még 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, vagy felborult hajó visszaállítása. Búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Idén 10 mentő mellényállványt állítottak fel a balatoni strandokon és 2 kikötőben, ahonnan ingyenesen lehet levenni gyermekmentő mellényeket és használni az adott strand területén. 8 éves kisfiú vezetett autót Sümegen. A rendőrök a város belterületén figyeltek fel a rendszám nélküli járműre, ezért megállították. Ekkor derült ki, hogy egy gyermek vezeti az autót. A kisfiú nem saját szakállára ült a volán mögé,

0: A kulcsot az édesanyja adta oda neki, azzal a feltétellel, hogy egy 14 éves barátja is vele tart. A tinédzser azonban a rendőrök láttán kiszállt az autóból és elszaladt. A rendőrök felkutatták az édesanyját, akivel szemben büntetőeljárást indítottak. A nőt járművezetés tiltott átengedésével és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják. Október 9-e és 11-e között rendezik meg Balatonfüreden a Füredi Szüretet, amely három napon át borral, gasztronómiával, koncertekkel és hagyományőrző programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál leglátványosabb eseménye a szüreti felvonulás lesz szombat kora délután, amely a Vásárcsarnoktól indul a Tagore-sétányra. A menetben borlovagrendek, néptáncosok, hagyományőrzők, gólyalábasok, zászlóforgatók és zenészek is lesznek. A parton pedig szőlőharangáldással folytatódik a program. A Tagore-sétányon borfalu, kézműves vásár, népi játszópark és gasztroudvar várja a látogatókat vasárnap estig. A rendezvényen több balatonfüredi pincészet kínálja borait, köztük a figula, a gyukli, a kocor és a zelna borászat. A zenei programban mások mellett Charlie, a 100 fok Celsius, a Gypsy Jazz Band és a Soul and the Gang is fellép.
1: Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassú kisi a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske térségében karbantartási munkákat végeznek. A 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó teréléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében dolgoznak a 71-es és a 72-es kilométerek között, csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó. Folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon, ahol Ócsa térségében folynak munkálatok, a 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, 2-3 kilométeres ott a torlódás. Aszfaltoznak továbbra is a 81-es főúton Kisbér közelében, a 43-as és a 44-es kilométerek között ott a forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassulnak a járművek, úgyhogy lassulásra kell ott is készülni. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Nagyon vidám délutánt és az ebédhez jó étvágyat kívánok a mikrofonnál Jekkel Dániel itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ebben az órában itt lesz elünk Edwin Collins, illetve Erika Iglesias is. A Be With You-val indul a délután. Sláger.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Október 24-én Budapest ad otthont a Nemzetközi Skander Sport két kiemelt eseményének. A Ríz Levente Sport és Rendezvényközpontban előbb a Judgment Day világkupa küzdelmeit rendezik meg, majd este először érkezik Magyarországra a profi sportág elit sorozata, az East vs. West gála. A rangos szupermérkőzéseken két hazai Skander klasszisnak, Ivánfi Brigitának és Bota Dukát Gábornak is szurkolhatunk, akik egyaránt jobb kézzel lépnek majd asztalhoz a nemzetközi mezőnyben. Ez egy érdekes programnak tűnik, úgyhogy jó, hogy ilyenek is vannak Budapesten, ahol minden rendben, legalábbis a Kompakt Diszkó és a Hősök slágerének címe mindenképpen ez, jön tőlük a Minden Rendben.

Confession of the Groom.

0: Ázolcsér és a Strong Enough. Itt a Sláger FM egy picivel járunk fél egy után, amikor is érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd a német DJ producer, zenész, énekes, tulajdonképpen minden Tim Kamrad. És ez So Good nyitja az óra második felét.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Szeretne elmerülni az 1001 éjszaka meséjében, búvárkodni egy csodaszép korallzátonynál, bevásárolni egy keleti bazárban? Akkor jöjjön el velünk Sharm el-Sheikhbe, a Vöröstenger ékszertobozába. Eti Magyarország, az ön Egyiptom szakértője. www.eti-utazas.hu. Egyiptom, minden itt kezdődött.
10: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
11: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 + 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
12: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
13: Fantasztikus újranyitási akció a Jusznél Solymáron. A Jusz-áruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Juszka mai napon reggel 8-kor újra megnyitotta áruházát Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, október 7-e szerdától október 13-a keddig érvényesek. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100, Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: A reklám után.
14: Verőfényes napsütésben telnek a déli órák, a száraz aszfalton akadálytalanul haladhat a forgalom, esőtől egyáltalán nem kell tartanunk, a jó idő garantáltan feldobja a hangulatunkat, de a volán mögött a melegedés okozta keringési panaszokra és a csökkenő koncentrációra érdemes odafigyelni. A nyugati és északnyugati ország részben az erős délies széllökések folyamatos korrigálást igényelhetnek, így ott vezessenek óvatosan. A csúcs hőmérséklet ma 23 és 24 fok között lesz.
0: Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul kisi a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske térségében karbantartási munkákat végeznek. A 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó teréléssel, ahol a külső sávot lezárták. Több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében dolgoznak a 71 1-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult ugó. Folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon, ahol Ócsa térségében folynak munkálatok. A 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, 2-3 kilométeres ott a torlódás. Aszfaltoznak továbbra is a 81-es főúton Kisbér közelében, a 43-as és a 44-es kilométerek között ott a forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassulnak a járművek, úgyhogy lassulásra kell ott is készülni. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sophia Alice Baxter után megyünk tovább Miley Cyrus-szal, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy egyre több jel utal arra, hogy ő lesz a 2027-es Super Bowl félidei showjának sztár fellépője. A találgatásokat egy hamar törölt Apple Music-os fotó indította el, amelyen egy jól felismerhető sziluett látható. Ráadásul az énekesnő nemrég egy próbálok a Bowl-ra feliratú bejegyzést is megosztott. Miley Cyrus egyébként nem először kollaborálna az NFL-lel, hiszen 2021-ben már fellépett a nagy döntőt felvezető hivatalos eseményen is. Meglátjuk, érdekes, az biztos, hogy ő érkezik most. Ez tőle a Flowers. We were good.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jysknél Solymáron. A Jyskáruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jyszk a mai napon reggel 8-kor újra megnyitotta áruházát Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, október 7-e szerdától, október 13-a keddig érvényesek. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100, Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
7: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szerezd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
8: Oldtimer Show.
9: 100 évnél öregebb automobilok,
8: motorbiciklik, gőzmozdonyok.
9: 500 válogatott oldtimer jármű.

0: vásárlásnál. Gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. Több mint 200-an betegedtek meg egy veszprémi általános iskolában, és újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Több vállalkozói érdekképviselet szerint a Kata tervezett átalakítása több régóta fennálló problémát is kezelhet. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara üdvözölte a javaslatot. Az ipartestületek országos szövetsége pedig úgy látja, hogy a változások nagy részt összhangban vannak a korábbi javaslataikkal. A vagyonadó bevezetését ugyanakkor összetettebb kérdésnek tartják. Az iparkamara a fő közgazdásza szerint ezt nehéz jól kialakítani, míg az iposztársadalmi szempontból indokoltnak tartja. A kormány tegnap bocsátott a társadalmi egyeztetésre a két adótervezetet. Lezárult a paksi fenékküszöb építése, amelyen csaknem 1000 katona dolgozott, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A honvédek több mint 22.000 köbméter kőanyagot építettek be a Dunamedrébe. A munkában pedig műszaki, vízi, légi és logisztikai egységek is részt vettek. A miniszter szerint a védmű az atomerőmű működése szempontjából is kulcsfontosságú, mert hozzájárul az energiabiztonság és a nukleáris biztonság fenntartásához. A feladatban összesen 145 technikai eszközt használtak. Újszülött kislányt helyeztek el hétfőn az Észak-Budai Szent János Centrum Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 g-os 45 cm-es baba az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil. Jelenleg a kórház intenzív centrumában gondoskodnak róla. Az intézmény közlése szerint ő az első újszülött, akit a kórház babamentő inkubátorában helyeztek el. A gyermek további sorsáról az illetékes hatóságok együttműködve gondoskodnak. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában, ahol szeptember vége óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek többsége diák, 4 beteget kórházban is kezelnek. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok több mintában kalicivírust mutattak ki, és az is felmerült, hogy a fertőzés étellel terjedhetett. Az iskolában megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus zárt közösségekben gyorsan terjedhet, a kezelésben pedig kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás. Újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének a köztestület budapesti tisztújító közgyűlésén. Az építész 3 éve vezeti az MMA-t, új megbízatása 2026. november 5-től 2029. november 4-ig szól. Az elnöki posztért Zoboki Gábor építészmérnökkel versenyzett. A közgyűlés zárt ülésen döntött az elnök személyéről. Emellett főtitkárt, alelnököket és elnökségi tagokat is választottak. Ma éjszaka megtisztítják a Szabadsághidat az őszi hídmosási akció részeként. A budapesti közművek tájékoztatása szerint este 11:30 és hajnal 17 között kézi és gépi erővel környezetkímélő tisztítószerrel végzik a munkát. A hidat ez alatt néhány órára ideiglenesen lezárják a közúti forgalom elől. A munkálatok a BKK járatait nem érintik, mert a tisztítás csak az utolsó villamos elhaladása után kezdődik. Korai délután kifejezetten kellemes, száraz őszi idő várja a közlekedőket, a napos időszakok jótékonyan hathatnak a közérzetünkre. A front hiánya ellenére a tomposság csökkentheti a koncentrációt a volán mögött, ezért érdemes odafigyelni előzéseknél és sávváltásoknál. A csúcs hőmérséklet is 23-24 fok körül tetőzik.
3: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt. Lassú haladásra készüljön mindenki a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél, illetve a Károly körúton is az Astoria felé. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom továbbra is csak egy sávon váltakozva tud haladni, ott vízvezetékjavítás zajlik. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul ennek megfelelően. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakul ki Tatabánya térségében, a terelés kezdeténél lassul kicsit a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy

0: között tapasztalható lassulás, torlódás. A Hegyesalom felé vezető oldalon Bicske térségében karbantartási munkákat végeznek, a 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak ott a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizsa térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó, folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon, Ócsa térségében a 30-as kilométernél a forgalom egy sávon halad, 4 kilométeres emiatt ott a kialakult torlódó kocsisor hossza.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Köszönjük szépen a híreket, fölkezdjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Ebben az órában is a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel egy ilyen szép napsütéses szerda délutánon. Avicii-vel és a You Make Me-vel indulunk.

0: the best.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Október 15 és 18-a között rendezik meg az MTK Sportparkban Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi képzőművészeti vásárát, az Art Market Budapestet. A 16. alkalommal jelentkező eseményen közel 30 ország, mint egy 90 kiállítója, 500 művész, 1000-nél is több alkotását mutatja be a nagy közönségnek. Mindez október 15 és 18-a között az MTK Sportparkban, az Art Market Budapesten. Bonnie Tylerrel folytatjuk ezt tőle, a Holding Out for a Hero.

Jazz. Ó. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, na meg a Pink Panthers-szel és Zara Larssonnal közösen. Ez volt a Stateside, ők zárták az óra első felét, egyet fújunk, meghallgatjuk a friss időjárási infókat. Ágitól én pedig hozom a közlekedési tudnivalókat, aztán Hertz, illetve Purple Disco Machine közöse. A Wonderful Life fogja megnyitni az óra második felét, és ezzel együtt a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Igazi csapadékmentes meleg őszi idő kíséri a kora délutáni órákat, továbbra is a napsütés, a főszerep a forgalomban lévőket száraz utak fogadják. De a napsütés miatt ma is érdemes eltenni a napszemüveget, jó szolgálatot tesz majd. A hőmérséklet lassan eléri a maximumát, egyébként 24-25 fokot ígértek a meteorológusok. A frontmentes idő ellenére még fáradékonyság és dekoncentráltság jelentkezhet, úgyhogy legyenek óvatosak az utakon is, illetve igyanak sok folyadékot és vezessenek türelmesen, mindenki haza szeretne érni.
0: A 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom továbbra is csak egy sávon váltakozva tud haladni, ott vízvezetékjavítás zajlik. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűben indul ennek megfelelően. Az M1-es autópályán Budapest felé több helyen szakaszos torlódás alakul ki, Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul kicsit a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható lassulás, torlódás. A Hegyesalom felé vezető oldalon Bicske térségében karbantartási munkákat végeznek, a 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, ahol a külső sávot lezárták, több kilométeren keresztül torlódnak ott a járművek. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizsa térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 5 kilométeres ott a kialakult dugó, folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon. Ócsa térségében a 30-as kilométernél a forgalom egy sávon halad, 4 kilométeres emiatt ott a kialakult torlódó kocsisor hossza. Hogyha önnek is van közlekedési infója, mindenképpen osztom meg rajtunk keresztül a többi úton lévő Sláger FM hallgatóval. 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Idén egy nagy dobásra készül a Halott pénz, ugyanis december 29-én az MVM Domban zárja az évet. A Marsalkó Dávid vezette zenekar, amely az elmúlt két évtizedben olyan slágerekkel hódította meg a közönséget, mint a Van valami a levegőben, vagy a legfrissebb Gyerekek. Egy nagyszabású évzáró koncerttel koronázza meg a 26-os európai turnéval és teltházas nyári fellépésekkel teli esztendejét. Érdemes lehet beírni a naptárba a Halott pénz rajongóknak, de valószínűleg ők már beírták, úgyhogy hallgassuk most a Jude Law-val közösen készült 2022-es slágerüket. Ez a Mielőtt megismertelek itt a Sláger FM-en.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek.
4: A Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.

0: Jelentős adóváltozás jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb ekós adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Több mint 21 millió forint értékű korszerű orvostechnikai eszközzel bővült a Csolnoki Ferenc Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati centrumának felszereltsége. A fejlesztést az Emberkék Alapítvány több mint 1,5 éves adománygyűjtése tette lehetővé, amellyel már több mint 3 évtizede támogatják a gyermekellátást. Az adományból többek között hordozható EKG készüléket, vérnyomásmérőket, pulzoximétereket, csecsemőmérlegeket és inhaláló készülékeket vásároltak. A centrumban emellett 12 új klímaberendezést is üzembe helyeztek. A legnagyobb értékű fejlesztés egy 15 millió forintos korszerű EEG készülék, amelyel már közel 500 vizsgálatot végeztek. A gyűjtéshez magánszemélyek és vállalkozások is hozzájárultak, többek között futóversenyekkel és sütivásárokkal. Sárga villogós zebra épül a 71-es főúton Balatonalmádiban. Elkezdődött a Tököli utca és a 71-es főút közötti új gyalogátkelőhely kialakításának előkészítése, ahol a zebra sárga villogóval működik majd, hogy külön felhívja az autósok figyelmét az átkelőhelyre. A beruházás első lépéseként a közvilágítást építik ki. Emellett az Erdő utcánál is készül egy új gyalogátkelőhely, ahol a Tököli utcán lehet majd keresztben átkelni. A munkálatok várhatóan november végére fejeződnek be. Az új zebrák azonban ekkor még nem lesznek használhatók, mert az üzembehelyezéshez hatósági eljárásokra és engedélyekre is szükség van. Nem tudják elindítani az őszi képzést a Felsőőrsi Snédberger Zenei Tehetségközpontban, mert a program finanszírozása ellehetetlenült, közölte Snédberger Ferenc alapító. A 12 hetes kurzus október 19-én kezdődne, de még a kiválasztott tehetségek iskolai kikérőit sem tudták elküldeni, és a tanárokkal, illetve a személyzettel sincs aláírt szerződés. Snédberger Ferenc szerint többször keresték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, de nem kaptak választ. A program 2015-től évi 140-150 millió forintos támogatást kapott. Az elmúlt 3-4 évben azonban az összeg több mint a felével csökkent. Badacsonyban megrendezik a Fügefesztet, amely október 9-e és 11-e között várja a látogatókat az Egri József strandon. A háromnapos gasztrofesztiválon több mint 35 kiállító kínál balatoni és országos gasztronómiai különlegességeket. A füge kiemelt szerepet kap, minden vendéglátó legalább egy fügés fogással készül. A programban főző workshopok, kézműves piac és jazzkoncertek is szerepelnek. A fesztiválon kihirdetik a 2026-os Balaton sütije desszert verseny győztesét, és bemutatják a laposabb kéknyelű pezsgőt is.
1: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Kossuth-Lajos utcában, az Astoria előtt az egyenesen haladó külső sávban. Lassú a haladás emiatt az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Az M1-es autópályán Budapest felé a torlódás mérséklődik. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul, kissé le a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható helyenként lassúás. Az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-esig a forgalom csak egy sávon halad. Három jármű ütközött össze szintén, az M5-ösön szintén a főváros felé az Inárcsi pihenőhely közelében, a 37-es kilométernél a két belső sávon állnak a járművek, így a forgalom a leálló sávon halad, 5-6 kilométer hosszan araszol a kocsisor. Röszke felé Lajos-Mizse térségében dolgoznak a 71-es és a 72-es kilométerek között, csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres jelenleg a kialakult dugó. A 11-es főúton Szentendre területén a Dunakanyar körúton közel az Attila utcához egy személyautó a lámpának és a járdaszegélynek hajtott. Az érintett szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávját lezárták ott is óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.

Újabb óra, kettő óra után sem állunk meg, hanem pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel együtt a munkaórákat is. A mikrofonnál Jekkel Dániel, itt leszünk ebben az órában Sting, Justin Bieber, illetve egy igazi sztárparádéhozza a DNA-t, ezzel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sabrina Carpenter és a Tears szólt az előző percekben. Teljes hétvégi lezárásra kell készülni a déli pályaudvaron. Most hétvégén, október 10-én és 11-én átfogó karbantartást végez, ugyanis a Váva vasútállomáson. A közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a halaszthatatlan munkálatok során kicserélik a kopott síneket és váltókat, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát, valamint felújítják a peronokat és a világítást, hogy megszüntessék a leromlott pályaállapotok miatti sebességkorlátozásokat. Mindez tehát a déli pályaudvaron most hétvégén, aki ott tervez közlekedni, az nézze, hogy honnan valószínűleg Kelenföldről fognak indulni, illetve oda fognak megérkezni a vonatok. Gloria Gaynor pedig hozzánk érkezik meg. Itt van tőle a Can't Take My Eyes Off You.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Robin Thicke, T.I. és Pharrell, illetve Blurred Lines szólt az előzőekben, a következőkben pedig jönnek a friss időjárási és közlekedési információk, majd a K-pop Demon Hunters főcímdala, Huntrix és a Golden nyitja a következő fél órát.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
4: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
2: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére való. Töltsd le a Köki appot, szeretd be a kuponokat, és irány a Köki! Köki kuponnapok! Október 9-től 11-ig.
5: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
6: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
8: Hogy néz ki egy panda?
9: Hát a szem az fekete.
10: Körül, szeme körül.
9: És a feje az fehér, a füle az fekete.
10: A háta is egy kicsit fekete.
8: Csak fekete és fehér színből áll?
9: Igen.
8: Uh-huh. Igen, én is úgy
10: látom. Szokott egy kicsit barnás is lenni.
8: Igen?
11: Lehet az valami csokiba mászott benne, nem?
7: Székre álló!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A reklám után.
13: Túlnyomó napos időnk van, a délután második felében esőtől egyáltalán nem kell tartanunk az utakon. A látás és útviszonyok kiválóak, de a meleg miatt sokan lehetnek dekoncentráltak és fáradtak a volán mögött, úgyhogy tartsák meg a megfelelő követési távolságot. A déli szél a Dunántúlon továbbra is élénk, északnyugaton erős is lehet, amit csökkentheti a menet stabilitást. A délutáni csúcshőmérséklet nem sokára eléri a 24-25 fokos szintet, frontra pedig egyáltalán nem kell számítani.
0: Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Kossuth Lajos utcában, az Astoria előtt az egyenesen haladó külső sávban. Lassú a haladás emiatt az Erzsébet híd Kossuth Lajos utca útvonalon. Az M1-es autópályán Budapest felé a torlódás mérséklődik. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassul, kissé le a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható helyenként lassulás. Az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon, Ócsa térségében, a 30 18-as kilométertől a 22-esig a forgalom csak egy sávon halad. Három jármű ütközött össze szintén, az M5-ösön szintén a főváros felé az Inárcsi pihenőhely közelében, a 37-es kilométernél a két belső sávon állnak a járművek, így a forgalom a leálló sávon halad, 5-6 kilométer hosszan naraszol a kocsisor. Röszke felé Lajos-Mizse térségében dolgoznak a 71-es és a 72-es kilométerek között, csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres jelenleg a kialakult dugó. A 11-es főúton Szentendre belterületén a Dunakanyar körúton közel az Attila utcához egy személyautó a lámpának és a járdaszegélynek hajtott. Az érintett szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávját lezárták ott is óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

a slágerek, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Westlife, és az Uptown Girl szólt itt nálunk. Gollal és két gólpasszal búcsúzott a nemzeti csapattól Lionel Messi. Az argentin válogatott 3-0-ra győzte le Benint a 39 éves klasszis búcsú mérkőzésén, amelyen a teltházas Monumentál stadionban közel 85 ezer szurkoló ünnepelte a világbajnokot. A találkozó után Messi könnyeivel küzdve közel 10 perces beszédben köszönte meg a több mint 2 évtizedes válogatott pályafutást, míg a futballvilág legendái, köztük Neymar és Ronaldinho megható üzenetekkel tisztelegtek a 8-szoros aranylabdás legenda előtt. Lionel Messi tehát mostantól nem fog a nemzeti csapatban játszani, Lionel Richie viszont itt van, tőle érkezik az All Night Long. Well,

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jüsknél Solymáron. A Jüszkáruházak felújítási és modernizálási programja keretében a Jüszka mai napon reggel 8-kor újra megnyitotta áruházát Solymáron. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitó kampány akciós árai egy teljes hétig, október 7-e szerdától, október 13-a keddig érvényesek. Cím a régi, Solymár, Terscsánszki utca 100, Jüszk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
4: Szépség és a szörnyetek mesemüzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovas Színház vadonatúj épületében a Kincsem Parkban. Fergeteges látvány, 30 ló és abban szereplő egy színpadon. Jegyek nemzetilovasszínház.hu.
5: Ősszel is folytatódnak a vizes kalandok. Úti célként válaszd a zalakarosi fürdőt, az ország kedvenc családi fürdőjét. Felejthetetlen élmények, kalandos gyermekvilág, kitűnő gyógyvíz, wellness minden mennyiségben. Zalakaros, ahol az egész család jól érzi magát az év minden napján. www.zkf.hu.
6: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Egzotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz.
7: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
8: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! Négy csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
10: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
11: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Több vállalkozói szervezet támogatja a Kata átalakítását. Nyomozást indított a BRFK az augusztus 20-ai rendezvény sorozat közbeszerzése miatt, és Ókovács Szilveszter vitatja az operaházat érő kritikákat. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupaságitól hallják.

0: 100 ezer alatt maradt a december 24-i munkaszüneti nappán nyilvánításról szóló népszavazási kezdeményezéshez összegyűjtött aláírások száma, állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság. Emiatt az országgyűlés mérlegelési jogkörben sem rendelhet el népszavazást az ügyben. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította, közben a Tisza párt képviselői külön törvényjavaslatot nyújtottak be, amely már 2026-tól munkaszüneti nappá tenné december 24-ét, néhány jelenlegi kivétel fenntartásával. Jövő tavasszal szeretné a kormány az országgyűlés elé vinni a velencei tóról szóló törvényt, közölte Bögi Viktória, az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára. A vízpótlással kapcsolatban azt mondta, sem karsztvizet, sem ivóvizet nem terveznek felhasználni. A lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek, de gyors megoldásra nem számítanak. A vízügyi szakemberek szerint jelenleg több mint 30 millió köbméter víz hiányzik a tóból, ezért hosszabb távon külső vízpótlási lehetőségeket is vizsgálni kell. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kért közbeszerzéssel kapcsolatban. A 24.hu szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt indult. Az ügyben korábban a Mi Hazánk tett feljelentést azt állítva, hogy már a pályázat kiírása előtt egyeztetések történtek a későbbi nyertes bevonásával. Radnai Márk kormánybiztos ezt visszautasította és azt közölte, hogy sem a közbeszerzésben, sem az állami ünnepségek megszervezésében nem vett részt. Kukovács Szilveszter szerint több ponton megalapozatlanok a Magyar Állami Operaházat és a Magyar Nemzeti Balettet érő kritikák. A főigazgató azután beszélt erről, hogy a Táncművészeti Bizottság etikai vizsgálatot kezdeményezett az intézmény működésével kapcsolatban. A testület többek között a balettművészek munkakörülményeit és a vezetők nyilvános kijelentéseit vizsgálná. Kukovács szerint ugyanakkor az elmúlt években emelkedtek a bérek, nőtt a társulat létszáma és több előadást játszanak. Az operaházban közben minisztériumi átvilágítás is zajlik. Ennek összegzése még nem készült el. 4 napon át tart kiképzési gyakorlatot októberben a kecskeméti repülődandár, ezért több térségben a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani. A pilóták ma és holnap délutántól este 9:30-ig, majd október 13-án és 15-én hasonló időszakban hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása és a légtérvédelem biztosítása. A zaj többek között Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Miskolc, Kaposvár és Veszprém térségét is érinti. Folytatódik a napsütéses csapadékmentes idő, frontra sem kell számítani, 23-24 fokig emelkedik a hőmérséklet maximum.
1: Az M1-es autópályán Budapest felé a szakaszos torlódás szépen lassan mérséklődik Tatabánya térségében. A terelés kezdeténél lassul kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható helyenként lassulás. Az M5-ösön folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-esig a forgalom csak egy sávon halad. 3 jármű ütközött össze a főváros felé az Inárcsi pihenőhely közelében a 37-es kilométernél. A két belső sávon állnak a járművek, így a forgalom a leállós sávon halad, 5-6 kilométer hosszanra szolgatott a kocsisor, Röszke felé Lajos Mise térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a kialakult dugó. A 11-es főúton Szentendre belterületén a Dunakanyar körúton közel az Attila utcához egy személyautó a lámpának és a járdaszegélynek hajtott, az érintett szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávját lezárták. Aszfaltoznak továbbra is kitartóan a 81-es főúton Kisbér közelében, a 43-as és a 44-es kilométerek között a forgalmat jelzőrök irányítják, ezért mindkét irányban lassulásra kell készülni, illetve torlódásról is kaptunk ott hírt. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ha ön is tapasztal valami rendkívüli út közben, írjon, hívjon, segítsen. Előre is köszönjük!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ebben az órában is pörögnek egyik a másik után. Itt lesz velünk Somber, New Radicals, illetve Fine Young Cannibals és a One Republic-kal pedig már el is indultunk.
3: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
2: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Itt a slágerek, amely szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, hamarosan megyünk tovább el a Langley-vel, hozom tőle a Be Hurt, de előtte még beszéljünk arról, hogy október 26-a és 30-a között ruhagyűjtő akciót szervez az Újpesti Önkormányzat Szociális Intézménye. A Család és Gyermekjóléti Központban elsősorban jó állapotú babaruhákat, gyerekholmikat, játékokat, mesekönyveket, valamint babagondozási eszközöket és pelenkákat várnak rászoruló családok számára, de korlátozott számban jó minőségű felnőtt ruhákat is leadhatnak az adományozók. További információk az Újpesti Önkormányzati honlapon. A Szociális Intézmény az, aki szervezi tehát ezt a gyűjtést a Család és Gyerekjóléti Központban október 26-a és 30-a között, és akkor most jön el a Langley,

0: Turn Around, ezzel zárult az óra második fele itt a Sláger FM-en, aztán most hozzuk Ágival karöltve kéz a kézben az időjárási és közlekedési infókat, majd egy vadonatúj Taylor Swift slágerrel, a Patient Zero-val nyílik az óra második fele.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Valami van
3: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
1: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu. Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni. Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés és passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
5: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
6: Drágám, mondanom kell valamit.
7: És mit?
6: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
7: Én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
6: Azonnal.
1: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
8: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
9: A reklám után.
10: Ideálisak az időjárási feltételek, úgyhogy nyugodtan indulhat a délutáni csúcsforgalom, az utakon száraz burkolatok fogadják a hazaindulókat az egész térségben. A napsütés csak időnként zavarhatják felhők, de a melegedés miatti tompaság és koncentráció csökkenés ronthatja a reflexeinket a nap végére. Így vezessenek nagyon körültekintően. Az allergiások a magas gombaspóra szám miatt még tapasztalhatnak tüneteket, a hőmérséklet kora estig stabilan a mai 23-24 fok közötti maximum körül alakul. Balesetmentes hazautat kívánunk!
0: Az M1-es autópályán Budapest felé a szakaszos torlódás szépen lassan mérséklődik Tatabánya térségében. A terelés kezdeténél lassul le kissé a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között tapasztalható helyenként lassulás. Az M5-ösön folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-esig a forgalom csak egy sávon halad. Három jármű ütközött össze a főváros felé az Inácsi pihenőhely közelében a 37-es kilométernél. A két belső sávon állnak a járművek, így a forgalom a leállós sávon halad, 5-6 km hosszanra szolgáltott a kocsisor, Röszke felé Lajos Mizse térségében dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a kialakult dugó. A 11-es főúton Szentendre belterületén a Dunakanyar körúton közel az Attila utcához egy személyautó a lámpának és a járdaszegélynek hajtott, az érintett szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávját lezárták. Aszfaltoznak továbbra is kitartóan a 81-es főúton Kisbér közelében, a 43-as és a 44-es kilométerek között a forgalmat jelzőrök irányítják, ezért mindkét irányban lassulásra kell készülni, illetve torlódásról is kaptunk ott hírt. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ha ön is tapasztal valami rendkívüli út közben, írjon, hívjon, segítsen. Előre is köszönjük!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egy igazi szakítós zene egyenesen a Little Mix-től. Ez volt tőlük 2020-ból a Break Up Song. Aztán most megyünk tovább a Solvave-vel, illetve a Miattaddal, illetőleg Kiskatával, aki megérkezett, és négytől ő kísér mindenkit haza itt a Sláger FM-en, vagy hogyha éppen nem autózik, hanem már a délutáni pihenés mellé szólunk, akkor amellé is nagyon jó választás. Kiskata, csengő hangja, mert tényleg csengő hangja, érdemes őt figyelni. Én köszönöm szépen a figyelmet Ágival együtt, holnap 10-kor érkezünk. Ugyanitt, ugyanekkor találkozunk 10 órától a Sláger FM-en, a viszont hallásra. Ciao!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában, ahol szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget kórházba is kellett szállítani. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírust mutatta ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet, a tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Több mint 4000 esetet láttak el a vízimentők idén. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből. Még 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, vagy felborult hajó visszaállítása. Búvárszolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvárszolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Idén 10 mentőmellény állványt állítottak fel a balatoni strandokon és 2 kikötőben, ahonnan ingyenesen lehet levenni gyermekmentőmellényeket és használni az adott strand területén. 8 éves kisfiú vezetett autót Sümegen. A rendőrök a város belterületén figyeltek fel a rendszám nélküli járműre, ezért megállították, ekkor derült ki, hogy egy gyermek vezeti az autót. A kisfiú nem saját szakállára ült a volán mögé, a kulcsot az édesanyja adta oda neki, azzal a feltétellel, hogy egy 14 éves barátja is vele tart. A tinédzser azonban a rendőrök láttán kiszállt az autóból és elszaladt. A rendőrök felkutatták az édesanyját, akivel szemben büntetőeljárást indítottak. A nőt járművezetés tiltott átengedésével és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják. Október 9-e és 11-e között rendezik meg Balatonfüreden a Füredi Szüretet, amely 3 napon át borral, gasztronómiával, koncertekkel és hagyományőrző programokkal várja az érdeklődőket. A fesztivál leglátványosabb eseménye a szüreti felvonulás lesz szombat kora délután, amely a vásárcsarnoktól indul a Tagore-sétányra. A menetben borlovagrendek, néptáncosok, hagyományőrzők, gólyalábasok, zászlóforgatók és zenészek is lesznek. A parton pedig szőlőharangáldással folytatódik a program. A Tagore-sétányon borfalu, kézműves vásár, népi játszópark és gasztroudvar várja a látogatókat vasárnap estig. A rendezvényen több balatonfüredi pincészet kínálja borait, köztük a figula, a gyukli, a kocor és a zelna borászat. A zenei programban mások mellett Charlie, a 100 fok Celsius, a Gypsy Jazz Band és a Soul and the Gang is fellép.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárás. A meteorológusok azt ígérték, hogy ma már egy picivel több felhő lesz fölöttünk az égen. Megszámoltam, tényleg 2-vel több van, mint tegnap volt, de még mindig gyönyörűen süt odakint a nap, és a hőmérőnk is egészen kellemes értéket mutat. 26 fokban indulhatunk most haza munka után. Holnap azonban már elkél az esernyő tényleg, mert hogy érkezőben van egy hidegfront, ami holnap délutánra térségünkre is esőt hozhat, de a hőmérséklet értékek tekintetében még mindig kényeztet bennünket egy kicsit a mostani ősz, hiszen 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntekre azonban a hűvös idő is megérkezik, akkor már csak 18-19 fokra számíthatunk napközben. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében, úgyhogy a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig csak egy sávon halad, és ezért torlódik a kocsisor. A fővárosban pedig kezd beindulni a délutáni csúcs, úgyhogy legyenek türelmesek, bármerre is indulnak. De lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek zavartalan a utáni vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. Előre jelzem, hogy a hétvégén a déli pályaudvarra nem érkeznek, és onnan nem is indulnak majd vonatok karbantartás miatt, ezért változni fog a vonatok fővárosi végállomása. Viszont addig is változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilis-Vörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. További aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és már is forgatom Lady Gaga dalát, a Hold My Hand érkezik, de előtte a Cat's Eye Animal című dalát hallgatjuk meg. Jó utat kívánok a hazafelé tartóknak, és persze kellemes rádiózást!

Ettől a daltól tényleg szerelmes lesz az ember. Ez volt a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love itt a Sláger FM-en is. Önök a Sláger délutánt hallgatják, benne pedig már is ellátogatunk a Resort villába, ahol ma nagyon izgalmas programmal várnak bennünket. 6 órakor a mai Hungarikum esten ugyanis két ikonikus magyar család, a Zsolnai és a Cvak örökség kerül terítékre. Az este során a Zsolnai és a Cvak család története különleges összefüggések mentén elevenedik meg. A két sikeres vállalkozást létrehozó is generációkon át működtető család életútja több ponton is keresztezte egymást. Ezen az estén pedig minden út a Városligeti fasorba vezet majd. Visszarepülünk a 19. századba, amikor a titkos receptek világhódító útjukra indultak, és hát a titkos recepteket is megpróbáljuk megfejteni. No meg azt, hogy a közös sikerek, a közös kihívások és a felelősségvállalás hogyan jelenik meg a Zsolnai és a Cvak márkák mögött álló családtörténetekben. Nagyon jó kis program lesz ez, tehát irány a Hungarikum este a Resort villában, 6 órakor kezdődik a program, még lazán odaérnek. Itt a Sláger FM-en pedig repülünk tovább már is Glenn Frey dalával. Jön a The Heat Is On.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Aleph Arbendala forgott, ez volt a Bad Ideas, és ugye divat hetek követik egymást ilyenkor ősztel, a milánói divat hét után néhány napja még Párizsra figyelt az egész világ, de hát Jennifer Lopez mindenhol magára vonja a figyelmet. A párizsi divat hét egyik szabadtéri bemutatója pedig különösen emlékezetes marad az énekes színésznőnek. Esett az eső, a szervezők pedig arra kérték a közönséget, hogy csukják össze az ernyőiket, hogy ne takarják el a kifutót, úgyhogy Jennifer Lopez bőrigázott, amíg nézte a bemutatót. Most David Guetta csatlakozik hozzá. Már is közös daluk, a Save Me Tonight forog.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a négy darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Oldtimer Show.
4: 100 évnél öregebb automobilok,
3: motorbicikli, gőzmozdonyok.
4: 500 válogatott oldtimer jár. Belépőjegyeddel 15 ajándék közül nyerhet. Főnyeremény egy út is Mercedes. Október 17-én és 18-án.
3: Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokraszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófogáért Facebook oldalán.
6: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
7: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
11: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
12: Babát vártok. Ne vesszetek el a baba termékek rengetegében. Válasszátok a Baba Safarit. Nálunk megtaláljátok az Espiro, Cipollino és Lorelli termékeit. Emellett a Maxi Cosi egyik legnagyobb hazai forgalmazója vagyunk. Keressetek minket üzleteinkben, Győrben és Budapesten, vagy online, ahol kelengye tanácsadással és extra kedvezménnyel is várunk. Babakocsi, autós gyermekülés vagy komplett babaszoba. Baba Safari, együtt a legnagyobb kalandban. www.babasafari.hu.
13: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
14: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Oshamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osham kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
15: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en, nézzük, hogy alakul a csütörtökünk. Nos, nyugat, északnyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Ennek hatására megnövekszik majd a felhőzet, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol lehet számítani. Napközben még 24-25 fokig emelkedik a hőmérséklet, viszont pénteken már hűvösebb lesz, akkor 18-19 fok körül alakulnak mindössze a csúcsok, és a következő két napon bizony az esernyőre is szükség lehet, mert elszórtan lehet számítani napközben záporok, zivatarok érkezésére. Hozom a segítséget az úton lévőknek, a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál jelenleg nem működnek a jelzőlámpák, úgyhogy emiatt lehet számítani itt nagyobb bacska torlódásra és nehézkesebb haladásra, de történt egy baleset is a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón a külső sávban, úgyhogy itt már a Sasadi úttól nehézkes az előrejutás. És szintén baleset lassítja a haladást a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé, a Hősök tere után a buszsávban, úgyhogy itt is legyenek óvatosak. Pécelen pedig szintén baleset miatt zárták le a Maglódi utat a Temető utcánál, úgyhogy itt sem tudunk most közlekedni, ráadásul a 169 eljelzésű autóbusz is rövidített útvonalon jár, nem érinti a Pécel-Kun József utca és a Rádai Gedeon tér közötti megállókat. Az 52-es számú főúton Kecskemét térségében közel az M5-ös autópálya csomópontjához két személyautó ütközött, az 5-ös kilométernél irányonként váltakozva engedik a forgalmat, az M5-ösön pedig folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségénél, úgyhogy itt is jelentős torlódás alakult ki, mintegy 7-8 kilométer hosszan, arra szól a kocsisor. Kitartást önöknek, ha a volán mögött ülnek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Wolfgang dökötte meg a hazaút ritmusát itt a Sláger FM-en. 6 perccel járunk 5 óra előtt. Érkezik hát Ortutai Dóri hamarosan a friss információkkal, de még a hírek előtt szól a Viva Comet All-Stars dala. A zene szól, zárja az óránkat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Group & Sphinx. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
4: Szépség és a szörnyeteg meseműzikál október 10-én és 11-én Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Tergeteges látvány, 30 ló és 60 szereplő egy színpadon. Jegyek Nemzeti
5: Lovasszínház.hu. Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
6: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod? Újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és mozizz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Október 9-től 11-ig jönnek a Köki kuponnapok. Három napon át különleges kedvezmények várnak a Köki üzleteiben. A párodat se hagyd otthon. Biztos, hogy ő is talál magának valami kedvére valót. Töltsd le a Köki appot, szeredd be a kuponokat, és irány a Köki. Köki kuponnapok. Október 9-től 11-ig.
8: Te is hallottad már, hogy a Don Pepe októbertől egy frissen megújult étlappal és rajta sok-sok izgalmas újdonságot kínálva szeretne elcsábítani és a kedvedben járni. Wow, Don Pepe! Több, mint pizza!
9: Macskamániások riadó! Happy Cat nemzetközi macska kiállítás és kisállatbemutató október 10-én és 11-én a Lurdi házban. Infók macskamania.hu.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Csütörtökön folytatódik a bértárgyalás a szociális ágazatban. Rendőrségi nyomozás indult az augusztus 20-i közbeszerzés ügyében. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségig. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A munkavállalói oldal kezdeményezésére csütörtök délután újabb tárgyalás lesz a szociális ágazat bérrendezéséről a szakszervezetek és a kormány képviselői között. Az érdekvédelmi szervezetek továbbra is legalább 25%-os béremelést tartanak szükségesnek, és azt szeretnék, ha megkezdődne a szociális dolgozók bér felzárkóztatása az egészségügyi és oktatási területhez. A szakszervezetek szerint a kormány által korábban bejelentett két lépcsős béremelés részleteit még nem ismertették velük. A dolgozói érdekképviseletek ugyanakkor azt remélik, hogy a csütörtöki egyeztetésen már érdemi döntések is közelebb kerülhetnek a megállapodáshoz. Versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt büntetőeljárást indította a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-i állami ünnepségek közbeszerzése ügyében. A sajtóban megjelent információk szerint a rendezvénysorozat megszervezésére kiválasztott vállalkozás már a hivatalos ajánlattételi felhívás előtt kapcsolatba lépett a korábbi szervezővel. A kiszivárgott

0: Ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást. A hibákat mára kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as számú belgyógyászati nefrológiai osztályán kálicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van. Csaknem 200 bor közül választották ki az idei országházbora versenydíjazottjait. A megmérettetésen 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borásza vett részt, összesen 198 tétellel. Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke az átadó ünnepségen elmondta, hogy a verseny az elmúlt évtizedben a hazai borász szakma egyik elismert rendezvényévé vált. Abban bíznak, hogy az országházban kínált borok a magyar borvidékek felkeresésére is ösztönzik a vendégeket. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-2027-es tanév őszi érettségi vizsgái. Több mint 200 intézményben 24 ezernél is többen érettségiznek. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Éjszaka néhány órára lezárják a Szabadsághidat. A budapesti közművek őszi hídmosási program részeként 23 óra 30 perctől hajnali fél ötig tisztítják az átkelőt kéz- és gépierővel, környezetkímélő technológiával. A munkálatok a villamos közlekedést nem érintik, de az autósokat és a kerékpárosokat arra kérik, hogy az érintett időszakban más útvonalat választanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Rápillantunk a meteorológiai előrejelzésre. Ma még zavartalan volt a napsütés, holnap azonban felhős napsütéses időre számíthatunk. Jóval több lesz már fölöttünk a gomoly felhő, amiből elszórtan még némi csapadékra is számítani kell. A reggelünk 10-11 fokkal indul majd, délutánra pedig még 24-25 fokot ígérnek, azonban napközben az érkező hidegfrontnak köszönhetően megélénkül majd a légmozgás. Esernyő is jó, hogyha van nálunk, mert elszórtan jöhet csapadék is, és ez így lesz pénteken, sőt, szombaton, vasárnap is, bár a hétvége már jóval hűvösebben alakul. Pénteken, szombaton 18-19, vasárnap pedig mindössze 16-17 fok várható napközben. Szétnézünk az utakon, sajnos újabb balesetről hoztam hírt, ez a Sibrik Miklós úton történt a Maglódi út felé a Gyömrői útnál, illetve az Üllői út 19. kerületi szakaszán az Árpád utcánál is volt egy baleset. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon mindkét irányban, valamint a Kossuth Lajos utcában, illetve a Szerémi úton, a Hengermalom út és a Rákóczi híd között, de a Kerepesi úton és az Üllői úton is sokan hajtanak a nagyobb csomópontok közelében, akár csak a 6-os főúton kifelé, az M0-ás csomópontja előtt. A Vakbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert itt javítják a vízvezetéket, a Döbrentei téren pedig az Erzsébet hídi lehajtót lezárták a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, ezért az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Stefánia úton pedig a 14. kerületben lezárták a külső sávot a Hungária körút felé, az Egressi út után és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Kiskata vagyok, és önök a Sláger délutánt hallgatják, és azon vagyok, hogy minél jobb kedvre derítsem önöket így hazafelé menet, vagy éppen munka közben, ha még tart a munkaidejük. Jön Harry Styles American Girls című dala, de előtte Rose és Bruno Mars közöse az Upt indítja az órát.
2: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Egy remek kis dal Whitney Houstontól, ez volt a How Will I Know itt a Sláger FM-en, és önök a Sláger délutánt hallgatják, és benne egy újabb mai programot szeretnék ajánlani, mert hogy hangfürdőre vár bennünket a Magyar Zeneháza. Ez a program fél hétkor kezdődik majd. Nagy Zsolt és felesége Nick Brigitta invitál bennünket egy különleges hangutazásra, ahol a rezgések és a meditáció együttes pozitív élettani hatásait mutatják meg nekünk. Nagy Zsolt táncház érdemrenddel kitüntetett népzenész, felesége pedig Brigitta gyógyszerészként dolgozik, és először saját magukon kezdték alkalmazni a hangtálakat, aztán később néhány ismerőst is bevontak, és mivel nagyon jók voltak a visszajelzések, úgy érezték, hogy érdemes ezzel a témával egy kicsit behatóbban is foglalkozni. No hát ma este mi is kipróbálhatjuk, hogy milyen energiákat képes közvetíteni egy tibeti hangtál, és hogyan hatnak ezek az éteri rezgések a testünkre, szervezetünkre. Mindez tehát a Magyar Zeneházában fél héttől. Még erre a programra is odaérnek, egy kis pihenés, egy kis lazítás, egy kis feltöltődés. Nagyon jól fog esni, de feltölt bennünket Alex Warren dala is. Már is vele megyünk tovább, jön a Fever Dream.
1: Napjainkban ez a sláger.

0: Csumba van a Tap Tamping című daláról mindig a főiskolás évek és a nagy bulik jutnak eszembe. Ez a dal forgott itt a Sláger FM-ben. Érdekes, hogy a nagy bulikra sokkal jobban emlékszem, mint a tananyagra. Önök is hasonlóan vannak ezzel? Akár ezt is megírhatják. 0630303098. Én pedig már is forgatom Kamrád dalát, érkezik hamarosan a Be Mine infoblokkunk után.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Nem kell decemberig várnod a karácsonyi varázsra. Megérkeztek a The Body Shop ikonikus adventi kalendáriumai, hogy már most elhozzák otthonodba az ünnepek meghittségét. Minden egyes ablak mögött egy-egy kényeztető, bőrbarát meglepetés lapul, természetes összetevőkkel, csodás illatokkal és fenntartható, újrahasznosítható csomagolásban. Lepd meg magad vagy a szeretteidet a várakozás örömével, és tegyél minden decemberi reggelt egy kis luxussá. Keresd a The Body Shop webáruházában és üzleteiben.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
13: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
14: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: A reklám után.
0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg 24 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és egy szál felhő, nem sok annyi sincs fölöttünk az égen. Holnap azonban már jönnek gomoly és fátyol felhők. Egyaránt, sőt, a gomolyokból a délutáni koresti órákban akár eső érkezésére is lehet számítani. De még holnap is marad a meleg, 11-12 fok lesz kora reggel, ez még nem a meleg része a napnak. 23-24-25 fokot várhatunk napközben, azonban megélénkül a légmozgás, ami egy picikét ront majd a hőérzetünkön. Viszont érkezik a hideg front, ami miatt pénteken, szombaton, vasárnap már jóval hűvösebb lehet, sőt, csapadék érkezésére is lehet számítani, úgyhogy csütörtök estétől kell az esernyő. Gyorsan futunk egy kört a városban, meg városon kívül is, mert sajnos városon kívül is történt baleset a 31-esen Jászberény és Nagykáta között, a 71-es kilométernél félpályás útzár van érvényben, az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon Úcsa térségében folytatódik a terelés kiépítése, a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad, és 7-8 kilométer a feltorlódott kocsisor hossza, úgyhogy ma is sok türelem kell az M5-ösön. A fővárosban is történtek balesetek, a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, a középső sávban, az Üllői úton pedig a 9. kerületi szakaszon az Árpád utcánál. Itt le is zárták ezt az útszakaszt, csak a BKK járatait engedik át. Amire még fontos odafigyelni, hogy a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert javítják a csatornát, az Esztergomi úton pedig az Árpád híd alatt a gázvezetéket javítják, ezért lezárták a félútpályát, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

volt a Belong Together itt a Sláger FM-en, amely Mark Ember számára meghozta az igazi áttörést, ez pedig a Sláger délután vége. Búcsú helyett azonban az önök kezébe adom az irányítást, a következő két órában önök mondhatják meg, hogy milyen dalok forogjanak. 0630303098 ide írjanak. A kívánság műsora hírek után rajtol, most azonban még Méringer dalát hallgatjuk meg. Jön a késő már.

0: gold.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főzőworkshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük! A reklám után.

Januártól jön a vagyonadó, és a duplájára emelkedik a kata összege. Sárga villogó zebra épül a 71-es főúton Balatonalmádiban. Pénteken kezdődik Badacsonyban a Fügefest. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Három jelentős adóváltozás jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint 2027-től 1%-os vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonra, 100 milliárd forint fölött pedig 1,5%-os lesz az adó. A katát kibővítenék, ismét választhatnák mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és egyetemisták, valamint újra lehetne cégeknek is számlázni, azaz mintegy 100 000-rel többen vehetnék igénybe ezt az adózási formát. A főállású katások havi adója 100 000 forint lenne, a mellékállásúaké pedig 50 000. Az emelés oka, hogy ezzel kívánják rendezni például a katások táppénzét vagy a nyugdíját. A bevételi határt 22 millió forintra emelnék fel. Megszüntetnék továbbá a hivatásos sportolók kedvezőbb ekós adózását is. Így rájuk is a mostani évi 500 millió helyett évi 60 millió forintos általános értékhatár vonatkozna. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. Több mint 21 millió forint értékű korszerű orvostechnikai eszközzel bővült a Csolnoki Ferenc Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati centrumának felszereltsége. A fejlesztést az Emberkék Alapítvány több mint 1,5 éves adománygyűjtése tette lehetővé, amellyel már több mint 3 évtizede támogatják a gyermekellátást. Az adományból többek között hordozható EKG készüléket, vérnyomásmérőket, pulzoximétereket, csecsemőmérlegeket és inhaláló készülékeket vásároltak. A centrumban emellett 12 új klímaberendezést is üzembe helyeztek. A legnagyobb értékű fejlesztés egy 15 millió forintos korszerű EEG készülék, amelyen már közel 500 vizsgálatot végeztek. A gyűjtéshez magánszemélyek és vállalkozások is hozzájárultak, többek között futóversenyekkel és sütivásárokkal.

0: Nem tudják elindítani az őszi képzést a Felsőőrsi Snédberger Zenei Tehetségközpontban, mert a program finanszírozása ellehetetlenült, közölte Snédberger Ferenc alapító. A 12 hetes kurzus október 19-én kezdődne, de még a kiválasztott tehetségek iskolai kikérőit sem tudták elküldeni, és a tanárokkal, illetve a személyzettel sincs aláírt szerződés. Snédberger Ferenc szerint többször keresték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, de nem kaptak választ. A program 2015-től évi 140-150 millió forintos támogatást kapott, az elmúlt 3-4 évben azonban az összeg több mint a felével csökkent. Badacsonyban megrendezik a Fügefesztet, amely október 9-e és 11-e között várja a látogatókat az Egri József strandon. A háromnapos gasztrofesztiválon több mint 35 kiállító kínál balatoni és országos gasztronómiai különlegességeket. A füge kiemelt szerepet kap, minden vendéglátó legalább egy fügés fogással készül. A programban főző workshopok, kézműves piac és jazzkoncertek is szerepelnek. A fesztiválon kihirdetik a 2026-os Balaton sütije desszert verseny győztesét, és bemutatják a laposabb kéknyelű pezsgőt is.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. A meteorológusok szerint még egy kicsit kell várni az időjárási fordulatra. Ma délután este még nem érkeznek esőfelhők, és holnap is változóan felhős napos időben lesz részünk, és meleg is lesz. 23-24-25 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, azonban a délutáni órákban egyre konkrétabb felhők érkeznek majd fölénk, és késő délután, kora este az eső is eleredhet, de pénteken, szombaton, vasárnap is hasznos lehet az esernyő, és megérkezik a hideg front is, amely ugye a lehűlés és a csapadékot hozza. Pénteken, szombaton csak 18-19, vasárnap pedig 16-17 fok várható. Nézzük, hogy alakul a forgalom. A Múzeum körúton történt egy baleset az Astoria előtt a belső sávban, úgyhogy itt most ezért nehézkes a haladás. A Hungária körúton pedig az Árpád híd felé a Tököli út előtt a középső sávban volt egy baleset. Itt is torlódásra készüljenek. A 19. kerületben a Vagbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között. Egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton lehet közlekedni. Az Állatkerti körúton pedig útszűkületen kell áthajtani a Hősök tere felé a fürdők közelében, mert javítják a távhővezetéket. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy út után, illetve az Ifjúság útja után is. Közműjavítás miatt a 22. kerületben pedig a Gyulavezér úton, a Rákóczi útnál útszűkület van, szintén közműjavítás miatt. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak a számunk 0630303098, és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor, én Kiskata vagyok, és Viki kérését teljesítem, aki Pink Raise Your Glass című dalát választotta. Lina pedig azt írja, Dia barátnőmnek az esti futáshoz játsszátok le Ed Sheeran Azizam című dalát. Oké, már is szól a dal Diának.

Ez a Sláger FM kívánság műsora, és benne Freddie Mercury dala szólt, ez volt a Living on My Own, én pedig Kiskata vagyok, és 8-ig szeretném teljesíteni ma is a kéréseket, jöhetnek az üzenetek 0630 30 30 95 8 a számunk. No de mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel és a kérésekkel, sétáljunk egy jót. Ugye nemrég ünnepeltük az Andrássy út születésnapját egy fergeteges fesztivállal, aki esetleg lemaradt volna az ünneplésről, vagy szeretné egy kicsit jobban megismerni az Andrássy útat, az mindenképpen vegyen részt a Pest-Budai Séták élmény séta eseményén, amely a magyar Champs-Élysées-t mutatja be nekünk, hiszen az Andrássy út nem csak egy egyszerű út, de itt minden lépés egy újabb történetet mesél el, úgyhogy valódi időutazáson vehetünk részt, ahol minden sarkon találkozik a múlt és a jelen. Kaphatunk ízelítőt az Andrássy út luxusából, de drámáiból is, úgyhogy érdemes csatlakozni ehhez az élmény sétához. Mind októberben, mind novemberben két alkalommal vehetünk részt rajta, a soron következő most vasárnap lesz majd, úgyhogy húzzanak kényelmes cipőt, aztán lehet barangolni. És ugye tánccipőket hogyan dolgoztatjuk meg, az már is kiderül. Kedves Kata, szeretnék kérni egy számot a mai kívánság műsorban. Nem tudom, hogy ki az előadó, az a címe, hogy Jól leszek újra, és valami új szám. Lizi írta ezt az üzenetet, drága Lizi, Nagy Bogi az előadó, a rap betétért pedig Dash felel, már is forgatom neked. És Tibitől is jött egy üzenet. Sziasztok, a kollégák az autószerelő műhelyben még hétig dolgoznak, nekik szeretném, ha lejátszanátok a Man at Work Down Under című dalát. Oké, Tibi, akkor az autószerelő kollégáknak már is forog a dal.

0: Nagy Bogi dalasztolt, ez volt a Dessel közösen készített Jól leszek újra itt a Sláger FM-en, és szakítás után beszélgessük egy kicsit a kapcsolatokról, már azokról, amikben benne is lehetnénk, vagy benne vagyunk. Ortutai Dóri van itt velem a stúdióban, ezt jó megcifráztam. Szia!
1: Igen, én szia, Katám. Én értem, mert tudom, hogy miről szól a hírem. Tulajdonképpen, aki otthon veszekszik a legtöbbet, itt van a hangsúly, annak van egy jó hírem, és most nagyon megnyugodtam, mert a pszichológusok azt mondják, ez egy jó hír, pszichológusok azt mondják, hogy nem azért vagyunk keményebbek, vagy nem azért vitázunk annyit azokkal, akiket a legjobban szeretünk, mert ez tényleg így van, hogy beléjük rugunk, igen, vagy tudunk a legtöbbet belerugni, mert kevésbé tiszteljük őket, hanem éppen azért, mert ők számítanak a leginkább, és a szakemberek szerint a közeli kapcsolatainkban kevésbé kontrolláljuk magunkat, tehát könnyebben kicsúszik egy bántó szó, vagy egy indulatos reakció. A kutatók szerint a jó kapcsolatot nem az mutatja meg, hogy soha nincsen vita, hanem az, hogy a felek képesek utána kibékülni. Na hát nem folytatom, hogy mivel tud itt folytatódni kulcs, egy békülés, és hogy tudnak-e tovább lépni. Szóval nem gond az, ha picit veszekszünk otthon, nem rossz ez.
0: Tehát, hogyha valaki rámborítja az asztalt, akkor örüljek neki, mert az azt jelenti, hogy ő igazából szeret
1: téged, vagy egy picit többet kell edzened, hogy vissza tud ráborítani
0: asztalt. Igen. Tényleg azokat bántjuk a legtöbbször, akik fontosak így nekünk. Van, igen. És ez olyan rossz tulajdonság. De akkor ezek szerint mögvan rá a magyarázat.
1: Meg, abszolút.
0: No, Dóri, én most nem bántalak, bár nagyon szeretlek, de ha nem jössz vissza 7-kor.
1: Itt leszek, ez a munkám, okay. Jövök.
0: Jól van, várunk a friss infókkal. Mi pedig megyünk tovább kívánságokkal. Sziasztok! Ezt a szót nem olvasom be. Vacak napon volt, az új Maroon 5 most jól jönnek. Gergő írta ezt az üzenetet, hát akkor szóljon neki a Maroon 5 dala.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
5: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a Nyíregyházi Sziget Hotelt! 4 csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
6: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk, újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcs vásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégék középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
8: Pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyik? A Vital Hotel Nautis ősszel is különleges csomagajánlatokkal, gyermekprogramokkal és egy hajónyi wellness élménnyel várja a Velencei tópartján. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. www.hotelnautis.hu.
9: Székre állok!
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Mi meg tudjátok állapítani, hogyha AI generálja ezeket a videókat?
12: Igen.
11: Honnan szúrod ki Emma?
12: Onnan, hogy nem lehet például úgy betanítani egy vadon élő állatot, hogy közben ne támadjon rád.
11: Dorina, te hogy állapítod meg, hogyha egy ilyen videó kamu?
12: Az, hogy mindig van benne egy legalább egy kicsi hiba, és szemfülesen is lehet venni.
11: De szemfüles vagy akkor.
12: Igen.
11: Emlékszel valami ilyesmi hibára?
12: Uh-huh.
11: Mi volt?
12: Az, hogy átmegy a falon.
9: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A reklám után.
14: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárás. Izgatottan figyeljük a hétvégi előrejelzéseket, mert korábban azt ígérték a meteorológusok, hogy bár hűvösebb lesz, de süt majd a nap egész hétvégén. Mostanra azonban úgy tűnik, hogy szombaton vasárnap is esni fog az eső, viszont a holnapot még megúsztuk szárazon, csupán az esti órákban érkeznek esőfelhők, viszont szelesebb lesz holnap az idő, és már nem csak fátyol felhők, de gomoly felhők is lesznek fölöttünk. Reggel 10-11, délután pedig 23-24 fok várható. Jön a segítség az úton lévőknek. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja azt megközelíteni, úgyhogy maradjon a saját oldalán a külső sávban. A fővárosban még tart délutáni csúcs, de csökken az intenzitása a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé, illetve a Dombovári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig erős a forgalom. Sokan hajtanak a Rákóczi hídon, a Petőfi hídon mindkét irányban, illetve a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, valamint a Margit körúton a Széll Kálmán tér előtt. És készüljenek arra is, hogy este 8 órától holnap reggel 5-ig lezárják majd ismét a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál a Vasúti híd felújítása miatt. Itt egyébként napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat. Jó utat!
15: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Depeche Mode-dal szólt, ez volt az Enjoy the Silence, imádtam ezt a dalt annak idején, és a videoklipjét is nagyon-nagyon szerettem, bár a videoklip forgatása igen izgalmasan alakult, hiszen állítólag az énekes Dave Gahan egyszerűen megunta a forgatást és hazament. No, de itt a Sláger FM-en tart a kívánságműsor, és jöhetnek az üzenetek a 0630303095-8-as számunkra. Mielőtt a kérésekre rátérnénk, egy picit a stresszkezeléssel foglalkozunk, ugye a stressz valamennyiünket érint. Persze egy bizonyos mennyiségű stresszre még szükségünk is van, de amikor túl sok stressz ér bennünket, az bizony nagyon megvisel testileg, lelkileg mindannyiunkat, úgyhogy nagyon fontos, hogy megtanuljuk kezelni. Ezen a héten pénteken pedig a Békásmegyeri Közösségi Házban délután lesz egy ingyenes pszichológiai előadás, amelyben pont erről lesz szó, hogy hogyan alakítsuk ki a saját stresszkezelési eszköztárunkat. Az előadás során különböző stresszkezelési és megküzdési stratégiákat ismerhetünk meg, valamint azt, hogy hogyan választhatjuk ki azokat a módszereket, amelyek a személyiségünkhoz, az életmódunkhoz, vagy éppen az aktuális élethelyzetünkhöz a legjobban illenek. Nagyon sokat tanulhatunk és profitálhatunk belőle, úgyhogy jó szívvel ajánlom péntek délután tehát a Békásmegyeri Közösségi Házban. Azért remélem, hogy a zenehallgatás vagy a tánc a lehető legtöbb embernek segítséget jelent a stresszkezelésben, ezért is vagyunk mi itt, hogy az önök zenei kérései teljesítsük. Szilvi a párjának, Gábornak szeretné küldeni My Smith Hold Me in the Dark című dalát, és üzeni neki, hogy köszöni, hogy mindig mellette van. Azonnal érkezik ez a dal, de előtte szól a Bangles dala. Hello, Kata, Zsolti vagyok. Eddig Szabin voltam, ma kezdtem a munkát, és természetesen túlóráznom kell, úgyhogy magamnak küldöm a The Bangles Manic Monday című számát. Zsolti, kitartást kívánok neked. Már is szól a dal.

Egyszerre játékos és egyszerre mi ez a dal. Miles Mistől szólt a Hold Mind a Dark itt a Sláger FM-en, és zárjuk az órát, hogy jó kis Well Hello-val jön az Apu Vedd Meg Ági kérésére, utána pedig Ortutai Dória friss infókkal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valami van a levegőben.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
4: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
5: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
6: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
8: Őszi szünet egy szigeten? Válaszd a nyíregyházi Sziget Hotelt! Négy csillagos kényelem, panorámás tóparti családi szobák, Szigetland játszóház és késő estig nyitva tartó wellness vár. Mindezt különleges őszi élmények és programok teszik teljessé. Irány a Sziget! Részletek hotelsziget.com.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
15: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében. A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Az ügyészség szerint jogszerű volt Sesták Miklós megfigyelése. Budapesten szakította meg útját egy vizerjárat utas rosszulét miatt. Történelmi rekorddal rajtol a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A központi nyomozó főügyészség elismerte, hogy egy korrupciós bűncselekmények miatt folyó nyomozás során rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben. Az ügyészség közlése szerint a büntetőeljárási törvény lehetőséget biztosít ilyen bírói vagy ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközök alkalmazására. Az ügy azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy egy televíziós interjúban szóba került a volt fejlesztési miniszter megfigyelése. Sesták Miklós ügyvédje korábban törvénytelen nevezte az intézkedést, mert álláspontja szerint arra még a mentelmi jog felfüggesztése előtt került sor. Az ügyészség ezt vitatja és állítja, hogy a megfigyelésnek megvolt a jogi alapja. A BKK szerint nem tervezési hibáról van szó, az újpesti István úton kialakított nagy visszhangot kiváltó mozgássérült parkoló esetében. A közösségi médiában terjedő fényképek egy még be nem fejezett állapotot mutatnak, a végleges kialakítás ennél eltérőbb lesz. A tervek szerint a mozgássérült parkoló egy új parkolósáv részeként működik majd, mellette pedig egy több mint másfél méter széles biztonsági zónát alakítanak ki, amely elegendő helyet biztosít a kerekesszékkel közlekedők számára kis beszálláshoz. A terveket részletesen tárgyalta a Közlekedési, Klíma és Városfejlesztési Bizottság, továbbá azokat a BKK rehabilitációs szakmérnökei is véleményezték. Hasonló forgalomtechnikai kialakítás Budapest más pontjain is megtalálható. Nem tervezett leszállást hajtott végre Budapesten a Wizz Air Basel és Kisinyov között közlekedő járata. A Budapest Airport megerősítette, hogy a gép azért szakította

0: budapesti könyvbarátok egyik népszerű találkozóhelye. A vállalat e-mailben tájékoztatta a törzsvásárlóit a döntésről. Fontos változás, hogy az üzletbe már csak október 7-ig lehetett bookline rendeléseket kérni, október 8-ától pedig az Astoria bolt átvételi pontként sem működik tovább. A társaság közölte, hogy más átvételi lehetőségeket továbbra is biztosít az olvasók számára. A bezárás után személyesen a bookline Móricz könyvesboltja marad elérhető a vásárlók számára Budapesten. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett. A klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 000-et Magyarországon. A távfutóinak 52%-a magyar, a résztvevők 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeznek. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából érkezik a legtöbb futóturista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát, de népes csapattal képviselteti magát Spanyolország, Lengyelország, Dél-Korea és Írország is. Az indulók közel egyharmada első maratonjára készül, a legidősebb résztvevő pedig 82 évesen áll rajthoz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Szóltejtünk az időjárásról. Csütörtökön délután érkezik majd a hidegfront, amely miatt több helyen előfordulhat. Már holnap estétől kezdve eső és pár fokkal hűvösebb is lesz a hétvégénk, de a front megérkezéséig azért holnap is alapvetően napsütéses időre számíthatunk, de olykor-olykor már gomoly felhők árnyékolják majd a napot. Reggel 10-11 fokkal indul a nap, délutánra pedig 24-25 fokot ígérnek, azonban pénteken már csak 18-19 fok lehet, ennyit ígérnek szombatra is, viszont vasárnap 16-17 foknál úgy tűnik nem lesz melegebb. Szétnézünk az utakon. Villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, és ez várhatóan november végéig így lesz majd. A 11. kerületben a Sárbogárdi utat is lezárták a Fehérvári útnál a Vasúti híd felújítása miatt. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé. Karbantartás miatt a Városligeti fasorban pedig tart a csatorna felújítása. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, ezért csak a szervizúton tudunk közlekedni. És van egy előrejelzésünk, ma este mossák majd a Szabadsághídat, úgyhogy 23:30-tól hajnali 4:30-ig nem tudunk rajta keresztül hajtani. És ha már az előrejelzéseknél tartunk, ugye a Gubacsi úton tart a Vasúti híd felújítása, itt napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamos sínen haladhat, azonban este 8 és hajnali 5 óra között teljes széles egységében lezárják ezt az utat is. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a kívánság műsor Nikinek és Boginak. Köszönöm a meglepít, és küldök nekik egy Kowalski számot. Ezt a Rita írta nekünk, illetve itt van Erika üzenete is. Szia Kata, Katy Perrytől a Hot and Cold-ot Jász lelétszi. Semmi akadálya, ezzel indul az óránk.

Bár már ez a dal is klasszikusnak számít, a klasszikusokra lehet a legjobban táncolni. Ez volt a Bananarama és a Vénusz itt a Sláger FM-en, ez pedig a Kívánság műsor, és ugye tudják, SMS és telefonszámunkat 0630303095-8, ide írják meg, hogy milyen dalokat szeretnének hallani. Ugye tart a Múzeumok őszi fesztiválja, ami szerte az országban fantasztikus programokat kínál nekünk. Így például ezen a hétvégén érdemes lesz ellátogatni itt Budapesten a Kassák Múzeumban, hiszen egy beszélgetős workshopra várnak bennünket. Ugye manapság mindent behálóz a mesterséges intelligencia. Ezen a beszélgetésen, műhelyfoglalkozáson arra derül fény, hogy hol a határ az AI által generált és az ember alkotta a képek között, de szóba kerül az is, hogy hogyan formálják a képek a valóságról és önmagunkról alkotott elképzeléseinket. A közös gondolkodást pedig egy alkotói gyakorlat is követi, ahol mindenki saját önismereti kollást készíthet. Nagyon izgalmasan hangzik tehát mindez a Kassák Múzeumban itt Budapesten szombaton, hogyha szeretnének rajta részt venni, akkor mindenképpen előzetesen regisztráljanak, és lehet regisztrálni a Kívánság műsorba is. Nézzük az üzeneteket. Szia Kata, szeretném kérni a Europe-tól a Végső visszaszámlálást. Ez volt gyerekkorom kedvence, és küldöm az öcsémnek, mert neki kellett hallgatnia folyamatosan. Évi írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül, de előtte, hello, ha lehet, én egy Céline Dion-dalt szeretnék kérni mára. Szerintem ő a világ legjobb énekesnője, imádom minden számát. Ez pedig Anditól jött, úgyhogy az ő kérésére szól a That's the way it is. I can't...

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Sabrina Carpentertől szólt az Espresso egy kis zenei koffein, és hogy aztán mivel megyünk tovább, az már is kiderül. Szia Kata, szeretnék kérni egy geszti számot, neked küldöm, hiszen még tart a szüli heted. Nagyon boldog szülinapot egész hétre, és magamnak is küldöm, mert én is nagyon szeretem. Dia írta ezt az üzenetet, Dia, nagyon szépen köszönöm, már is teljesül a kérésed, mint ahogy Kingáé is. A kívánság műsorban kérem az esti műszaknak a Halott pénz, valami van a levegőben című számát. Oké, Kinga, ezzel megyünk

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Érdemes előkészíteni a következő napokra az esernyőket, mert érkezik egy hideg front. Igaz, csak csütörtökön a késő délutáni koresti órákban ér majd el bennünket, és onnantól lehet számítani csapadékosabb időre, de az már mindenképpen jó, hogy jön egy kis eső. Az kevésbé jó, hogy a hétvégén is esni fog, de nagyon kell a földnek a csapadék. Egyébként egy hosszan elnyúló hideg front éri most el az országunkat, ez hoz záporokat, zivatarokat és nagyobb lehűlést, amely véget vet az elmúlt napok meleg időjárásának. A hétvégén a csúcshőmérséklet már a 18-19 fokot is alig-alig fogja elérni, de holnap még 23-24-25 fokra számíthatunk. Már csak a Kossuth Lajos utcában erősebb a forgalom, valamint a Rákóczi úton az Asztória és a Blaha Lujza tér között, és a Károly körúton az Asztória felé, ezt leszámítva egészen jól lehet már közlekedni a fővárosi utakon. Városon kívül azonban nem ilyen jó a helyzet. Az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon egy kis teherautó motorterén gyulladt ki Török Bálint térségében, az 5-ös kilométernél a gépjármű a leállósávban vesztegel. Az M5-ös autópályán pedig kiépült az új terelés Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között, a 22-es és 30-as kilométer közt a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom, ami nagyon fontos, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról ezt nem tudja megtenni, így maradjon inkább a saját oldalán a külső sávban. Vissza a fővárosba, tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon. Csak a szervizúton lehet közlekedni, és lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton is az Árpád híd alatt, mert javítják a gázvezetéket. Itt jelzőlámpa segít a közlekedőknek. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: My name is Benson Boone.

A Fanna Blondes Dallas-tól, ez volt a WhatsApp itt a Sláger FM-en, és lassan, de biztosan közelít a kívánság műsor vége, úgyhogy már nem sok időnk van. Gyorsan írják meg, hogy milyen dal dobnál fel a délutánjukat, estéjüket, 0630-30-30-95-8 a számunk. Én pedig igyekszem még pár dalt leforgatni a mai kívánság műsorban, és igyekszem önöket elcsábítani egy péntek esti különleges előadásra a Csillaghegyi Közösségi Házba, ahol Grecsó Krisztián és Rutka Róbert vár majd bennünket a Miénk a Ház című zenés irodalmi pódium estjükkel. Az ismert író és a népszerű zeneszerző közös estjén a nagyszülők, a család történetei kerülnek elő, úgy, ahogy régen társaságban volt szokás, dalban, mesében, adomában mondva el. Zene, irodalom és a színházi éter találkozása lesz ez az este, énekelt versekkel, a szerzők közös dalaival, új Grecsó írásokkal, egy kis jazzzel és hát persze remek anekdotákkal, úgyhogy nagyon jó szívvel ajánlom önöknek ezt a programot is, tehát péntek este a Csillaghegyi Közösségi Házban. Itt a Sláger FM-en pedig teljesül Ádám kérése. Sziasztok, épp úton vagyok az M3-ason Miskolc felé, sűrű, de jó a forgalom, meghallgatnék egy Bye Alex számot, ha lehet ilyet kérni. Ádám természetesen lehet, már is szól még mindig.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Taylor Swift vadonatúj dala forgott, ez volt a Patient Zero, ez pedig a Kívánság műsor utolsó dala, ami most jön. Zolától a Sehova se passzolok című számot választotta Máté, úgyhogy ma ezzel zárjuk be a Kívánság műsort, de holnap innen fogjuk folytatni. Nekem az

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja. Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsai Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Nem jössz fürdeni?
8: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
7: Ne szenvedj már, kent be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
8: Kanesten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kanesten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja?
12: Ha megkeresik telefonon vagy online,
11: kérjük, mondja el.
12: Sláger FM.
11: Sláger FM.
13: Köszönjük.
12: A reklám után.

Meghosszabbítják a jelentkezést a Szent István program helyi fejlesztési testületeibe. Járvány tört ki egy Veszprém megyei általános iskolában. Több mint 4000 esetet láttak el idén a vízimentők a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Meghosszabbítják a jelentkezést a Szent István program helyi fejlesztési testületeibe, így Veszprémből is október 17-ig lehet jelentkezni, jelentette be a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória kiemelte, sok kérdés érkezett a Szent István programmal kapcsolatban, és szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. Járvány tört ki egy veszprémi általános iskolában, ahol szeptember 25-e óta 204-en betegedtek meg. Az érintettek közül 200-an diákok, 4-en pedig az iskola dolgozói, 4 beteget kórházba is kellett szállítani. A leggyakoribb tünet a hányás, a hasmenés és a láz volt. A laborvizsgálatok 6 mintából 3 esetben kalicivírus mutatta ki, és a vizsgálatok alapján az is felmerült, hogy a fertőzést étel közvetíthette. Az iskolában ezért megszigorították a higiéniai szabályokat, és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el. A kalicivírus rendkívül fertőző, zárt közösségekben gyorsan terjedhet, a tünetek általában 1-2 nap alatt jelentkeznek. A kezelés legfontosabb része a folyadék és sópótlás, súlyos kiszáradás esetén pedig kórházi ellátásra is szükség lehet. Több mint 4000 esetet láttak el a vízimentők idén. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő csak a strandokon 4370 esetet látott el idén eddig, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Idén 61 strandon dolgoztak, és 56 strandolót kellett a vízből kimenteniük. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből. Még 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, vagy felborult hajó visszaállítása. Búvár szolgálatuk számos víz alatti keresést végzett el, ezek között a balesetekben eltűntek felkutatása, illetve eltűnt tárgyak megkeresése is szerepelt. A technikai csapat a búvár szolgálattal közösen 3 elsüllyedt hajót emelt ki a Balatonból. Idén 10 mentő mellény állványt állítottak fel a balatoni strandokon és 2 kikötőben, ahonnan ingyenesen lehet levenni gyermekmentő mellényeket és használni az adott strand területén. 8 éves kisfiú vezetett autót Sümegen. A rendőrök a város belterületén figyeltek fel a rendszám nélküli járműre, ezért megállították, ekkor derült ki, hogy egy gyermek vezeti az autót. A kisfiú nem saját szakállára ült a volán mögé, a kulcsot az édesanyja adta oda neki, azzal a feltétellel, hogy egy 14 éves barátja is vele tart. A tinédzser azonban a rendőrök láttán kiszállt az autóból és elszaladt. A rendőrök felkutatták az édesanyját, akivel szemben büntetőeljárást indítottak. A nőt járművezetés tiltott átengedésével és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják. Október 9-e és 11-e között rendezik meg Balatonfüreden a Füredi Szüretet, amely 3 napon át borral, gasztronómiával, koncertekkel és hagyományos

0: 100 fok Celsius, a Gypsy Jazz Band és a Soul and the Gang is fellép.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Laza estét kívánok önöknek. A Back to Black dala szólt, ez volt a Te vagy az, akit a legjobban, és önök már a sláger estét hallgatják. Én pedig Kiskota vagyok, és egészen este 10-ig itt leszek önökkel, és most ellátogatunk a Balaton partjára, egészen pontosan Fonyódra, hiszen nemrég adták át a Fonyódi Panoráma Kardió ösvényt, amely fantasztikus útvonal, két szárazföldi és egy vízi útvonalon is mozgásra ösztönöz majd bennünket. Az országban egyébként ez a 21. kardió ösvény, de ez az első, amelyhez vízi útvonal is kapcsolódik. Ugye a kardió ösvényeknek az a különlegessége, hogy nagyon fontos elemük a pulzus ellenőrzés. Aki elindul egy kardió ösvényen, az a kijelölt pontokon meg kell, hogy mérje a pulzusát, az értékeket pedig a kiinduló ponton kapott túralapon lehet rögzíteni. A rendszeres túrák amellett, hogy segítik a mozgást, abban is támogatják a résztvevőket, hogy megtanulják a számukra megfelelő terhelési intenzitást. A tanösvény elsősorban szív- és érrendszeri betegséggel, magas vérnyomással vagy cukorbetegséggel élők számára jelent hasznos mozgási lehetőséget, de természetesen megelőzési céllal is érdemes rajta elindulni. Három útvonal van, a kék, a piros és a sárga. A kék út az rövid, nincs 2 kilométer, bejárása mintegy 30-40 percig tart. A piros már komolyabb kihívás, ez picit több mint 4,5 kilométer, körülbelül 1,5 óra alatt teljesíthető. A harmadik pedig a sárgával jelölt útvonal a Balatonon vezet. A 2 kilométeres vízi tanösvény kajakkal teljesíthető, nagyjából 40-50 perc alatt. Érdemes kipróbálni ezt is. Irány hát Fonyód. Természetesen itt Budapesten is találunk kardióösvényt. Az ország legelső ilyen túra útvonalát még 2015-ben adták át a Hárshegyi tanösvényen a Szent Ferenc kórház közelében. Ezen is sétáljunk végig rendszeresen. Aztán, ha rendben van a szívünk, akár táncolhatunk is, például Múri Enikő dalára. Már is tőle szól a Késő már.

0: aznap jó zenék szólnak, mindig jó hallgatni.
1: Éjjel-nappal Sláger FM.
2: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, és keringőzni kezd el minden Szent János bogár, és ő úgy lép, mint senki más. Becsukja a szemedet, hogy a szíveddel is láss, kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen, olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát,

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az Intim Torna illegál dala a Csillagtengeren, és még mielőtt elringatna bennünket az álom a Csillagtengeren, idézzük fel a ma reggelt, hiszen a Sláger reggelben Pornán Petra és Somogyi Zoli a különleges, sőt sorsszerű, végzetes találkozásokról is beszélgetett, olyan szerencsés találkozásokról, amelyek megváltoztathatják az életünket, és hát Wolf Katit is mikrofon végre kapták.
1: Wolf Katinál is úgy van, nem? Ahogy beszéltük Christoph Waltz kapcsán az előbb, hogy oké, a Katinál is ugye ott volt, mit tudom én, a Vuk, mint hogy a Christoph Waltznak ott volt, hogy játszott a Derrickben, meg persze szerepelt színpadon, de hogy az igazi nagy áttörés, az valahogy váratott még magára egy kicsikét. Hát Christoph Waltz esetében ő már ugye 50 elmúlt, mire Quentin Tarantinótól megkapta azt a bizonyos szerepet a Bestelen Brigantikban, ami után végre az egész világ felfigyelte, és ami után hát bátorkodom azt mondani, hogy tényleg a helyére került, az őt megillető pozícióban. Nem véletlen aztán azóta ugye a két Oscar-díj, meg hát egyáltalán a rajongás, ami körülveszi. És hogy azért a Katinak is kicsit várnia kellett, de hogy is volt ez pontosan? Szia, kedves Wolf Kati!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hölgytől ilyet nem illik kérdezni.
2: 35
3: igen,
2: voltam de már.
3: 35 voltál?
2: Igen.
1: Hát még most se vagy annyi, nem?
3: Hát ez az, ránézek a Katira, és most 35, de tényleg.
2: Igen, én még magzati korba jelentkeztem az iskolára. És már két gyerekem volt, az igaz, hogy előtte is énekeltem.
3: Persze.
2: Nagyon nagy elánnal, de azért volt civil munkám, amiből éltem, amiből a csekeket kifizettem, és akkor hétvégénként jártam fellépni. És volt egy-két próbálkozásom már az X-faktor előtt, de valóban egy olyan szakmában, amit tényleg tizenévesen kezdenek el, vagy 20-30-on már jössz vissza a Lúcsú koncertet, de én akkor ugrottam bele.
1: és van még egy hasonlóság a Christoph Waltz, hogy nála is mondtam, hogy azért a felmenői között is nagyon sok művész ember volt, és hogy te sem a semmiből jöttél, és hogy ennek ellenére valahogy nem volt meg az a fajta hátszél.
2: Igen, igazából szerintem, hogyha felmeneit között van művész, akkor valahogy sokkal magasabb van a maga elé állított polc, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy kilépj a színpadra. Tehát szerintem, hogyha valaki csak ösztönből jó, és nem tanulja, akkor lehet, hogy nincsenek benne olyan gátlások szerintem, mint amikor ezt tanulod, és tudod, hogy mondjuk a te szakmádban a színvonal mit jelent. És akkor én azért úgy voltam vele, hogy amíg nem éreztem azt, hogy visszahallgattam, és na jó, ezzel már ki lehet menni színpadra, holott már álltam színpadon 1000 éve, vagy nem éreztem magam olyan biztosan, mert még nem énekelek úgy, mint ahogy az általam nagyon szeretett emberek, ami ugye nem jó, mert igazából, ha az ember nem gondolkodik, csak csinálja, amit szeret, akkor néha az a bátorság, az könnyebben előre.
1: Hát látunk erre példát, amikor valakiben nincs gátlás, és csak úgy...
3: De lehet, hogy könnyedebbén veszi az akadályokat. Én tökre értem, amit mondok.
1: Van benne logika, persze.
3: Bennem van görcs egy csomó helyzetben, és nem érzem azt, hogy én ezt meg tudom ugrani, pedig meg tudom ugrani, és amúgy kiderül utólag, de mégis, mert van egy elvárás, amit támasztasz magaddal szemben, te is, én is, Zoli is, és emiatt egy kicsit néha előfordul, hogy az ember jobban ráparázik valamire.
1: Meg hogyha vannak ilyen felmenők, meg olyan körökben mozogsz, akkor ráadásul a külvilágtól is folyamatos kaphatsz olyan visszajelzést, mint hogy Christoph Waltz is beszélt erről egy interjúban, hogy őt próbálták lebeszélni, akár a szerette is, hogy figyelj, engedd most már ezt az egészet, mert inkább csinálj valami más, hát ha abban sikeres leszel. És biztos te is kaptál ilyet, hogy így finoman valaki célozgatott rá, hogy hát, Katikám, lehet, hogy valami más is kéne most már.
2: Igen, nem is a célozgatás, hanem tényleg, amikor mit tudom, a 30 fölött vagy már. Már férjhez menték, egy gyereked van, nem tudom, és akkor jelentkezem mondjuk egy ilyenben, mint én az X-faktorban, akkor nyilván nagyon sokak megfordult, hogy ez nem normális. Hát most már mit akarod? Amúgy sem. Akkor ez volt az első olyan tehetségkutató, ahol nem szórták ki az öregeket, kvázi az idézőben az öregeket, tehát ahhoz nagyon kellett egy olyan közeg is, aki azt mondja, hogy jó, ez is egy sztori, mert ugye mindig történetekhez tudsz kötődni. Az, hogy valaki jól énekel, az nem elég. És akkor ez egy sztori volt, amit fel is vállalt akkor az a csatorna, hogy én leszek az, aki már gyerek pipa, férj pipa, már valami munka pipa, és akkor most jöjjön a pályának az a karrier része, vagy az ismert része. Szóval, hogy az is sok-sok összetevője volt, de én is azt mondom, nagyon-nagyon sokan jeleztek vissza akkor is, és a mai napig, hogy mondjuk egy olyan szakmában, ami nem a nagy közönség előtt zajlik, ott is kell, hogyha elmúltál már x éves, de akarsz váltani, vagy akarsz egy nagyot lépni, ott is kell, hogy legyen valami támogatásod. És hogy tök sokan jelentek vissza, hogyha tényleg egy ilyen kicsit azért embertelen szakmában, mint igen, a pop énekesi, lehet egy ilyet lépni, akkor bárhol.
3: És nem bántad meg, ugye? Nem bántad meg, hogy te akkor kerültél ebbe bele, tehát nem bánod azt, hogy nem 20 évesen.
2: Sőt, szerintem sokkal felvértezettebb voltam idegileg arra. És ha bevonok, hogy én micsoda egy csirke voltam 20 évesen, tehát azért van olyan tényleg, aki nagyon keményen bírja ezt 20 évesen, le a kalappal előtte. Uh-huh. Én biztos, hogy nem bírtam volna ilyen.
1: Meg kellett érned.
2: Kati,
1: még búcsúzol, akkor egy útravalót adjunk a hallgatóknak, aki járt már ilyen cipőben, vagy ilyen cipőben jár most, igen, hogy így próbálják eltántorítani, de ő szeretne valamit, hogy hogyan ne adják fel?
2: Hát, figyelj, szerintem én mindig abba szoktam belegondolni, hogy 5 év múlva mire leszek mérges, hogy nem próbáltam meg, vagy az, hogy megpróbáltam, és nem sikerült. Ha nem próbálod meg, akkor 5 év múlva visszatekintesz, micsoda barom voltam, legalább nem próbáltam meg.
3: Mert mi a legrosszabb, ami történhet, tudod?
1: Tehát, hogy
3: de tényleg, mi a legrosszabb?
2: Nem sikerül.
3: Így van,
1: és kollégát kiderül, és megnyugszol, hogy nem megy. Igen. Köszönjük szépen Wolf Katinak.
3: Nagyon köszönjük. Egy tündér
2: vagy. Köszönöm szépen. Hajrá mindenkinek, aki újat csinál.
3: Így.
1: Szép napot.
2: Szia. Sziasztok.
0: Hát nem véletlen rajongunk Wolf Katiért, és nagyon jó tanácsot adott. Tényleg, hogyha valamit ki akarunk próbálni, akkor tegyük, ne csak álmodozzunk róla, az álmainkat meg kell valósítanunk. Tegyenek így önök is. Holnap reggel pedig indítsák ismét Podnár Petrával és Somogyi Zolival a napot. Most pedig megyünk tovább Zséda dalával, érkezik az ajtók mögött.

0: Olyan megindító ez a dal. Ez volt Somló Tamástól, az Olyan szépek voltunk itt a Sláger FM-en. Ez pedig a Sláger este, és 10 órakor érkezik ma is Esmiller András, és indul majd a Slágerkult, benne pedig egy különleges dologgal fogunk megismerkedni, az arcjógával, amely a természetes szépségápolás alapja lehet. Juhász Viktória érkezik majd a Slágerkultba a vendégként, aki szalonjában többek közt az arcjógát is használja. Picit belefülelünk a beszélgetésbe.
1: És igen, én azt próbálom így az anyakedvéért szemléletében közvetíteni az emberek, és főleg a hölgyek, anyukák felé, hogy attól, hogy anyák vagyunk, attól, hogy feleségek vagyunk, hogy dolgozunk, és meg kell felelni ezer egy mindennek, attól még igenis legyen meg az igényünk, és meg lehet az igényünk arra, hogy saját magunkra is jusson egy kis idő, saját magunkkal is tudjunk törődni, és hogy igen, szeretnénk ugyanúgy még jó nőnek, jó csajoknak lenni, és szerintem ez hozzátartozik ahhoz, hogy valaki így általánosságban jól érezze magát a hétköznapokban.
2: Te mit tudsz ezt hozzátenni, hogy jól érezzék magukat?
1: Én elsősorban a természetességnek a híve vagyok, és így ezen a vonalon kezdtem el működni. Ugye az arcjóga volt az, ami nálam egy ilyen belépő pont volt.
2: Ez egy nagyon izgalmas műfaj, is mondhatom ezt?
1: Igen, remélem, hogy mondhatod ezt, bár megmondom őszintén, hogy így az elmúlt időszakban egy kicsit furcsa érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Ugye én egy külföldi tanfolyamon vettem részt, hogy hivatalosan is arcjóga oktató lehessek, szóval én ezt hosszú időn keresztül tanultam, hogy azokat a tapasztalatokat, amit én saját magamon észrevettem, azokat áthathassam anyukáknak, nőknek. És ugye ezen a tanfolyamon, ezen a kurzuson nemzetközi résztvevők voltak, ugye főleg Nyugat-Európából érkeztek a különböző tanítójelöltek, vagy tanárjelöltek, és a mai napig tartom velük a kapcsolatot, és az a helyzet, hogy azt látom, hogy külföldön ennek sokkal nagyobb kultusza van, tehát Magyarországon sokszor, amikor így beszélek erről, vagy találkozom emberekkel, még mindig nagyon sokak nem is hallottak soha róla, illetve egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, szerintem nagyon sokan nem ismerik, igen, és egy kicsit ilyen hókusz-pókusznak tartják. Pedig, hogyha jobban belegondolunk, az, hogy az arcizmainkkal foglalkozzunk, az miben különbözik attól, hogy a testünkkel foglalkozzunk. Én mindig azt a példát szoktam felhozni, hogyha lezuhanyzol, és utána bekened magad testápolóval, akkor nem a testápolótól várod el azt, hogy na majd te izmos legyél, szép legyen az alakod, hanem annak van egy teljesen más pozitív hatása, de hogyha azt szeretnéd, hogy tónusos legyél, akkor elmész edzeni. Miért gondoljuk azt, hogy ez az arcunkkal kapcsolatban nem így van? Uh-huh. A krémek, azok nagyon-nagyon fontosak, de teljesen más hatása van azoknak, és teljesen más hatása van annak, amikor az arcizmainkat megdolgoztatjuk. Az arcunk ugye egyrészt nem ér véget, csak annál a területnél, amit mi valójában az arcunknak gondolunk, hanem a hajas fejbőr, a nyak, a dekoltás, szóval, hogy ahogy az elején kezdted, minden mindennel összefügg.
2: Hát csak ezt nem biztos, hogy felfogjuk.
1: Csak nem biztos, hogy felfogjuk. Tudatosan. Igen, igen. Tehát például egy kis apró példa, tehát a homlok izom, az egy nagyon nagy izom, de a homlok izom a hajtőnél nem ér véget, hanem az fut végig a hajas fejbőrön, sőt, megy végig a gerinc mentén, egészen le az Achilles-szünkig, csak éppen minden egyes régiónál más az elnevezése, de attól az még egy összefüggő valami. És tényleg ezért nem szabadna elvonatkoztatni az arcunktól, illetve amikor belenézünk reggel a tükörbe, és elszörnyedünk, hogy úristen, egy éjszaka alatt megint 3 évet öregedtem, akkor érdemes ebbe belegondolni, hogy ha egy kicsit tónusosabbá tennénk az arcunkat, akkor annak igenis lenne hatása. Nyilván egy lassabb hatása van, de hogyha szintén csak megnézzük, a botox is erre hat, tehát hogy ott is az izmokkal játszunk.
2: Ez egy hosszú távfutás ilyen szempontból?
1: Az arcjóga az igen. Tehát, hogy nyilván a természetes folyamatok, azok nem egy olyan gyors és gyors eredményt hoznak.
2: De mint hogy természetes, és itt van a lényeg.
1: De természetes, és azt gondolom, hogy sokkal tovább kitart, és hosszú távon is kitart, és ami nagyon fontos, hogy közben az ember azt érzi, hogy tesz magáért. Uh-huh. És ez nem csak külsőleg vannak ennek jelei, hanem én például abszolút tapasztalom azt, hogy mikor reggel felkelek, nem szeretek korán kelni, nyilván kell korán kelni, és néha vannak rossz gondolataim, néha rossz paszban ébredek fel, és van a reggeli kis rutinom, ami csak pár perc, megcsinálom, és azzal annyira beindítom a vérkeringést az arcomon, a nyirokkeringést, ami nyilván kihatással van az egész testemre, és ezután a pár perces kis szeánsz után egyszerűen teljesen más gondolatok vannak, teljesen más, hogy érzem magam.
2: Minőségében is más a közérzeted.
1: Igen, akkor úgy érzem, hogy jó, most én így felkészítem magam arra, hogy oké, nekivágjunk akkor az egész napnak. Én Budapesten dolgozom, nyilván külön kell választani az online és az offline.
2: De van mind a kettőre lehetőség.
1: Van mind a kettőre, igen, ugye én az online-nal indultam, ugye az arcjogával, de pont ezért, mert hogy annyira látom és érzékelem a hatását, ezért... Egy nagyon nagy lépés számomra az, hogy akik velem szeretnének dolgozni, azoknak most már tényleges helyszínt is, egy kis közösséget is tudok adni, úgyhogy Budapesten most már személyesen is tudnak velem kapcsolatba lépni.
0: Hát ez nagyon jó, az arcjogát azt hiszem én is szeretném kipróbálni, a részleteket megtudhatjuk majd. Este a Slágerkultban 10 órakor kezdődik Esmiller András műsora, most pedig tánccal fiatalítjuk magunkat. Érkezik az FLM dala, a Megtalállak még.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csütörtökön folytatódik a bértárgyalás a szociális ágazatban. Rendőrségi nyomozás indult az augusztus 20-i közbeszerzés ügyében. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségig. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A munkavállalói oldal kezdeményezésére csütörtök délután újabb tárgyalás lesz a szociális ágazat bérrendezéséről a szakszervezetek és a kormány képviselői között. Az érdekvédelmi szervezetek továbbra is legalább 25%-os béremelést tartanak szükségesnek, és azt szeretnék, ha megkezdődne a szociális dolgozók bér felzárkóztatása az egészségügyi és oktatási területhez. A szakszervezetek szerint a kormány által korábban bejelentett két lépcsős béremelés részleteit még nem ismertették velük. A dolgozói érdekképviseletek ugyanakkor azt remélik, hogy a csütörtöki egyeztetésen már érdemi döntések is közelebb kerülhetnek a megállapodáshoz. Versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt büntetőeljárást indította a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-i állami ünnepségek közbeszerzése ügyében. A sajtóban megjelent információk szerint a rendezvénysorozat megszervezésére kiválasztott vállalkozás már a hivatalos ajánlattételi felhívás előtt kapcsolatba lépett a korábbi szervezővel. A kiszivárgott levelezések alapján a cég részletes adatokat ismerhetett meg a tervezett költségvetésről, az alvállalkozókról és a program főbb elemeiről. Az ügyben korábban a belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el a közbeszerzési eljárás tisztázására. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház Kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfő műszaki meghibásodások miatt leálltak a személyszállításra használt liftek, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást, a hibákat mára kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as számú belgyógyászati nefrológiai osztályán kálicivírus fertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van. Csaknem 200 bor közül választották ki az idei országházbora versenydíjazottjait. A megmérettetésen 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borásza vett részt, összesen 198 tétellel. Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke az átadó ünnepségen elmondta, hogy a verseny az elmúlt évtizedben a hazai borász szakma egyik elismert rendezvényévé vált. Abban bíznak, hogy az országházban kínált borok a magyar borvidékek felkeresésére is ösztönzik a vendégeket. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-2027-es tanév őszi érettségi vizsgái. Több mint 200 intézményben 24 ezernél is többen érettségiznek. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Éjszaka néhány órára lezárják a Szabadsághidat. A budapesti közművek őszi hídmosási program részeként 23 óra 30 perctől hajnali fél ötig tisztítják az átkelőt kéz- és gépierővel, környezetkímélő technológiával. A munkálatok a villamos közlekedést nem érintik, de az autósokat és a kerékpárosokat arra kérik, hogy az érintett időszakban más útvonalat választanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is, benne szól a sláger este. Nagyon kellemes pihenést kívánok önöknek, hogyha pihenhetnek. Hát persze nagyon sokan vannak, akik ilyenkor sem pihennek. Például azért, mert még tart a munkaidejük, vagy már tart a munkaidejük, vagy azért, mert mondjuk kutyát sétáltatnak, vagy éppen előkészítik a családnak a holnapi fontos dolgokat. Érdemes már az esernyőket is kikészíteni, hiszen ugye a meteorológusok azt mondják, hogy már holnap estétől érkezhet csapadékosabb időjárás. Egyébként úton van felénk egy hidegfront, ami miatt a hétvégén pár fokkal hűvösebben alakul, úgyhogy lassan a melegebb öltözékeket is érdemes elővenni. Ugye akinek van házi állata, az már tapasztalhatta, hogy a házi állataink is kezdenek a térrel fölkészülni. A cicák például ilyenkor vastagabb bundát növesztenek, akkor is, hogyha szobacicákról van szó, ez náluk abszolút ősi ösztön. De ha már macskák, hát képzeljék, nemrég készült egy kutatás, amelyben azt vizsgálták, hogy hogyan függ össze a macskatartás a boldogsággal. És kiderült ebből a kutatásból, hogy azokban az országokban, ahol sokan tartanak macskát, a boldogságindex is magasabb. Hogy mi az összefüggés, azt igazából a kutatók sem tudják egészen biztosan, de az ténykérdés, hogy a macskatartás boldoggá tesz bennünket, úgyhogy legyen mindenkinek macskája vagy kutyája, mert igazából egy kutya is képes a boldogsághormonunkat növelni, akár csak a zene, úgyhogy már is megyünk tovább Balázs Fecó dalával. Jön az Érincs meg!
1: Megint

Ez volt Karamell dala a zenéten túl itt a Sláger FM-en. Mi pedig picit túlnézünk a városon, és megnézzük, hogy mi a helyzet az országutakon. Az M5-ös autópályán ugye kiépült az új terelés Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. A 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja használható, míg Röszke felé a leálló és a külső sávon lehet autózni. Nagyon fontos, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja azt megközelíteni, úgyhogy az maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Aztán szintén az országutakon, az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Tata térségében, éjszakai munkavégzés keretében a 67-es kilométernél hídgerendák beemelését végzik elvileg már 9 óta, a külső és a leálló sáv ezért van lezárva, a forgalom a belső sávon halad, alkalmanként pedig meg is állítják a forgalmat a gerendák biztonságos és balesetmentes beemelése céljából. És hát ha már közlekedünk, a fővárosban éjjel autózóknak is hasznos tudni, hogy mossák ma éjjel a Szabadsághídat, úgyhogy 23.30-tól hajnali fél ötig lezárják azt, illetve hajnali ötig a Gubacsi útat is lezárták a Kvassai Jenő útnál a vasúti híd felújítása miatt, úgyhogy ennek tudatában autózzunk ma este is a városban. Itt a Sláger FM-en pedig száguldunk tovább Molnár Tamás és Majka dalával, jön a visszapillantó, előtte azonban a Zanzibártól az új

0: Sose vagy egyedül.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ugye játékok mindig tűzbe hoznak bennünket, és hát a sláger reggelben van egy játék, ami minden reggel próbára tesz bennünket. Ez a hablaty játék. Aki esetleg nem találkozott még vele, annak most érdemes figyelni, és hát annak is, aki találkozott már a játékkal is, szeretne egy kis előnyre szert tenni, mert holnap próbára tenné magát. Most ugyanis felidézzük a ma reggeli játékot. Ugye ami feladvány volt ma reggel, holnap is az lesz a feladvány, mert hát annyit előjáróban elárulhatok, hogy sajnos nem sikerült a játékosunknak megfejteni, úgyhogy önök előtt a lehetőség, most figyeljenek nagyon. Egyébként a játékszabály egyszerű, Kajdi Csaba, Cilla énekel nekünk valamit, nekünk pedig ki kell találni, hogy mit.
2: Hablagy, avagy Cilla énekel valamit, valahogy. Most a sláger reggelben.
3: Jó reggelt kívánunk, Krisztálak!
4: Hello, szia!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Nem tudom, a kávé megvolt a reggel, vagy hogy vagy ezzel a kávézás dologgal?
5: Már régen, mindjárt a második következik.
4: Az igen!
3: Nem aprózzuk el!
4: 8-kor?
5: Nem, azért vagy, egy kicsit később, 10 óra felé.
3: De nem este 10-kor?
5: A férjem simán bedönti a presszót, még este 10-kor.
3: Na, ő is, és rá sincs elhatással? Vagy olyankor meg te, asszony, gyere!
5: Nem. Azt mondja, kell az emésztéshez, meg a vacsora után, meg ilyen.
4: Mondjuk figyelj, az olaszok is isznak esti kávét, tehát, hogy nekik is ez teljesen normális.
3: És nagyon fontos, hogy ugye a kapucsinót azt valójában reggel isszák, és a reggelit megelőzően kell elvileg elfogyasztani. Bár nem tudom, mert égyomorra meg elvileg nem jó.
4: Én mindig égyomorra iszom a kávét, és
5: mi is azzal kelünk.
3: Na, jöhet a feladványunk, Kriszta?
5: Hát próbáljuk meg, jöhet.
6: Sose találod ki.
3: De azért reméljük, hogy igen, mert egy nagyon jellegzetes dallammotívum volt itt benne, az legelején meg a közepén.
5: A dallam megvan.
3: Igen?
4: Na, akkor dúdold. Hát, ha úgy tudunk segíteni.
5: Fogadjunk valami kávés
4: nóta. Nem, képzeld el. Nem. Egyébként nem.
5: Nem tudom.
4: Tényleg nem.
5: Cilla nagyon szépen tud énekelni, de nem tudom. Nem.
3: Elengedjük?
5: Azt tudom, hogy magyar-e vagy esetleg külföldi előadó. Nem, nem tudom.
4: Nagyon sajnáljuk, de örülünk, hogy beszélhettünk
3: vele. És akkor igyál még egy kávét hamarosan. Szia!
5: Jó, oké.
4: Okay.
5: Köszönöm, sziasztok!
2: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Munkacsoportok alakulhatnak a hazai kábítószer helyzet javítására. Hétvégére bezár a déli pályaudvar a karbantartási munkák miatt. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Szent Hunkórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hazai kábítószerhelyzet aktuális kihívásairól egyeztettek szakmai és civil szervezetek képviselői az Egészségügyi Minisztériumban Budapesten. A TÁLSZA tájékoztatása szerint a megbeszélés a prevenciótól és a korai beavatkozástól kezdve, a kezelésen, az ellátáshoz való hozzáférésen, az ártalomcsökkentésen, valamint a rehabilitáción és a reintegráción át számos területet érintett. A résztvevők nem csak a legsürgetőbb problémákat azonosították, hanem konkrét fejlesztési javaslatokat is megfogalmazták. A minisztérium szerint a találkozó egy hosszabb szakmai együttműködés kezdete, és a következő időszakban tematikus munkacsoportokban folytatódhat a közös munka annak érdekében, hogy a javaslatok gyakorlati intézkedésekké váljanak. Teljes lezárás mellett végez karbantartási munkákat a MÁV a déli pályaudvaron a mostani hétvégén. A beavatkozás célja a pályahálózat állapotának javítása és a legégetőbb sebességkorlátozások felszámolása. A munkák során javítják a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint javítják a peronokat és korszerűsítik az utastájékoztatást. A mostani karbantartást később egy átfogó fejlesztés követi a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. Ennek egyik fontos eleme a Kisgerlét-hegyi alagút átépítése lesz, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagy kapacitású, emeletes motorvonatok is közlekedhessenek a déli pályaudvarra. Befejeződött a Flóriántéri felüljárók felújítása, amely Budapest és az agglomeráció egyik legfontosabb közlekedési kapcsolatát érintette. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is lezárták. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalom technikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljáron, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. A Flóriántéri felüljárók jelentős állapotromlása miatt volt szükséges a felújítás. Egészséges kislányt helyeztek el a budai családkórház.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: ügyészség további sorsáról az illetékes hatóságok döntenek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Mutat fel a hétvégén az a rendezvényes

kellemes estéjéhez. 103.1. Sláger FM Veszprém.

0: de szeretem pénzt.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az ügyészség szerint jogszerű volt Sesták Miklós megfigyelése. Budapesten szakította meg útját egy vizerjárat utas rosszul lét miatt. Történelmi rekorddal rajtol a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A központi nyomozó főügyészség elismerte, hogy egy korrupciós bűncselekmények miatt folyó nyomozás során rejtett megfigyelést alkalmazott Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben. Az ügyészség közlése szerint a büntetőeljárási törvény lehetőséget biztosít ilyen bírói vagy ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközök alkalmazására. Az ügy azután került ismét a figyelem középpontjába, hogy egy televíziós interjúban szóba került a volt fejlesztési miniszter megfigyelése. Sesták Miklós ügyvédje korábban törvénytelen nevezte az intézkedést, mert álláspontja szerint arra még a mentelmi jog felfüggesztése előtt került sor. Az ügyészség ezt vitatja és állítja, hogy a megfigyelésnek megvolt a jogi alapja. A BKK szerint nem tervezési hibáról van szó az újpesti István úton kialakított nagy visszhangot kiváltó mozgássérült parkoló esetében. A közösségi médiában terjedő fényképek egy még be nem fejezett állapotot mutatnak, a végleges kialakítás ennél eltérőbb lesz. A tervek szerint a mozgássérült parkoló egy új parkolósáv részeként működik majd, mellette pedig egy több mint másfél méter széles biztonsági zónát alakítanak ki, amely elegendő helyet biztosít a kerekesszékkel közlekedők számára ki is beszáll. A terveket részletesen tárgyalta a Közlekedési, Klíma és Városfejlesztési Bizottság, továbbá azokat a BKK rehabilitációs szakmérnökei is véleményezték. Hasonló forgalomtechnikai kialakítás Budapest más pontjain is megtalálható. Nem tervezett leszállást hajtott végre Budapesten a Wizz Air Basel és Kisinyov között közlekedő járata. A Budapest Airport megerősítette, hogy a gép azért szakította meg útját a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, mert egy utas rosszul lett a fedélzeten. A járat délelőtt néhány perccel 10 óra után szállt le Budapesten, hogy a szükséges egészségügyi és repülésbiztonsági intézkedéseket elvégezhessék. Az érintett utas ellátását követően a repülőgép csak nem egy órával később újra felszállt, majd elindult eredeti célállomása a moldovai Kisinyov felé. A rendkívüli leszállás a repülésbiztonsági előírásoknak megfelelően történt. Október 22-én végleg bezár a Bookline Asztóriánál lévő könyvesboltja, amely évek óta a budapesti könyvbarátok egyik népszerű találkozóhelye. A vállalat e-mailben tájékoztatta a törzsvásárlóit a döntésről. Fontos változás, hogy az üzletbe már csak október 7-ig lehetett Bookline rendeléseket kérni, október 8-ától pedig az Asztória bolt átvételi pontként sem működik tovább. A társaság közölte, hogy más átvételi lehetőségeket továbbra is biztosít az olvasók számára. A bezárás után személyesen a Bookline Móricz könyvesboltja marad elérhető a vásárlók számára Budapesten. Minden korábbi rekordot megdöntött a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál. A Budapest Sportiroda hétvégi rendezvényére több mint 39 ezer nevezés érkezett. A klasszikus maratoni főtáv indulóinak száma pedig először lépte át a 10 000-et Magyarországon. A távfutóinak 52%-a magyar, a résztvevők 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeznek. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából érkezik a legtöbb futóturista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát, de népes csapattal képviselteti magát Spanyolország, Lengyelország, Dél-Korea és Írország is. Az indulók közel egyharmada első maratonjára készül, a legidősebb résztvevő pedig 82 évesen áll rajthoz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyának.

0: nincs evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Munkacsoportok alakulhatnak a hazai kábítószer helyzet javítására. Hétvégére bezár a déli pályaudvar a karbantartási munkák miatt. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Szent Hun kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hazai kábítószerhelyzet aktuális kihívásairól egyeztettek szakmai és civil szervezetek képviselői az Egészségügyi Minisztériumban Budapesten. A TELSZA tájékoztatása szerint a megbeszélés a prevenciótól és a korai beavatkozástól kezdve, a kezelésen, az ellátáshoz való hozzáférésen, az ártalomcsökkentésen, valamint a rehabilitáción és a reintegráción át számos területet érintett. A résztvevők nem csak a legsürgető problémákat azonosították, hanem konkrét fejlesztési javaslatokat is megfogalmazták. A minisztérium szerint a találkozó egy hosszabb szakmai együttműködés kezdete, és a következő időszakban tematikus munkacsoportokban folytatódhat a közös munka annak érdekében, hogy a javaslatok gyakorlati intézkedésekké váljanak. Teljes lezárás mellett végez karbantartási munkákat a MÁV a déli pályaudvaron a mostani hétvégén. A beavatkozás célja a pályahálózat állapotának javítása és a legégetőbb sebességkorlátozások felszámolása. A munkák során javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint javítják a peronokat és korszerűsítik az utastájékoztatást. A mostani karbantartást később egy átfogó fejlesztés követi a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. Ennek egyik fontos eleme a Kisgellért-hegyi alagút átépítése lesz, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagy kapacitású, emeletes motorvonatok is közlekedhessenek a déli pályaudvarra. Befejeződött a Flóriántéri felüljárók felújítása, amely Budapest és az agglomeráció egyik legfontosabb közlekedési kapcsolatát érintette. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is lezárták. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalomtechnikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljáron, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. A Flóriántéri felüljárók jelentős állapotromlása miatt volt szükséges a felújítás. Egészséges kislányt helyeztek el a Budai Családkórház Szent János Szent Hun kórház babamentő inkubátorában. A jelzőrendszer hétfőn lépett működésbe, a dolgozók pedig egy újszülöttet találtak benne. A csecsemő azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást. A 2060 g-os és 45 centis kislány az első vizsgálatok alapján egészséges, állapota stabil, jelenleg a perinatális intenzív centrumban ápolják. Ez az első olyan eset, hogy gyermek került az intézmény babamentő inkubátorába. A csöpség további sorsáról az illetékes hatóságok döntenek. Mintegy 100 Ikarus buszt vonultat fel a hétvégén az Aeropark a Ferihegyi Ikarus találkozón. A rendezvénye számos történelmi jelentőségű jármű mellett a különleges Palt Ikarus is látható lesz, amelyet az 1980-as években repülőterek számára fejlesztettek. Vasárnap délután több mint 80 Ikarusból álló konvoj halad végig rendőri felvezetéssel Vecsés és Üllőfő utcáján. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: vagyunk a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestről New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás van, és ennél is több tematikus tárhaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csütörtökön folytatódik a bértárgyalás a szociális ágazatban. Rendőrségi nyomozás indult az augusztus 20-i közbeszerzés ügyében. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségig. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A munkavállalói oldal kezdeményezésére csütörtök délután újabb tárgyalás lesz a szociális ágazat bérrendezéséről a szakszervezetek és a kormány képviselői között. Az érdekvédelmi szervezetek továbbra is legalább 25%-os béremelést tartanak szükségesnek, és azt szeretnék, ha megkezdődne a szociális dolgozók bér felzárkóztatása az egészségügyi és oktatási területhez. A szakszervezetek szerint a kormány által korábban bejelentett 2 lépcsős béremelés részleteit még nem ismertették velük. A dolgozói érdekképviseletek ugyanakkor azt remélik, hogy a csütörtöki egyeztetésen már érdemi döntések is közelebb kerülhetnek a megállapodáshoz. Versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt büntetőeljárást indította a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-i állami ünnepségek közbeszerzése ügyében. A sajtóban megjelent információk szerint a rendezvénysorozat megszervezésére kiválasztott vállalkozás már a hivatalos ajánlattételi felhívás előtt kapcsolatba lépett a korábbi szervezővel. A kiszivárgott levelezések alapján a cég részletes adatokat ismerhetett meg a tervezett költségvetésről, az alvállalkozókról és a program főbb elemeiről. Az ügyben korábban a belügyminisztérium is vizsgálatot rendelt el a közbeszerzési eljárás tisztázására. Ismét zavartalan a betegellátás az Észak-Budai Szent János Centrum Kórházban és az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban, miután elhárították az üzemzavarokat, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A Szent János Kórház Kútvölgyi tömbjének 7 emeletes épületében vasárnap és hétfő műszaki meghibásodások miatt leálltak a személyszállításra használt liftek, ezért a sürgősségi osztály átmenetileg nem fogadott új betegeket. A Honvéd Kórház központi telephelyén hétfőn mindkét CT-berendezés meghibásodott, ami korlátozta a sürgősségi ellátást, a hibákat mára kijavították. A főigazgatóság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a Honvéd Kórház 3-as számú belgyógyászati nefrológiai osztályán kálici vírusfertőzés jelent meg, ezért az érintett osztályon visszavonásig látogatási tilalom van. Csaknem 200 bor közül választották ki az idei Országházbora verseny díjazottjait. A megmérettetésen 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borásza vett részt, összesen 198 tétellel. Forstoffer Ágnes, az országgyűlési elnöke az átadó ünnepségen elmondta, hogy a verseny az elmúlt évtizedben a hazai borász szakma egyik elismert rendezvényévé vált. Abban bíznak, hogy az Országházban kínált borok a magyar borvidékek felkeresésére is ösztönzik a vendégeket. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-2027-es tanév őszi érettségi vizsgái. Több mint 200 intézményben 24 ezernél is többen érettségiznek. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgai időszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Éjszaka néhány órára lezárják a Szabadsághidat. A budapesti közművek őszi hídmosási program részeként 23 óra 30 perctől hajnali fél ötig tisztítják az átkelőt kézi és gépi erővel, környezetkímélő technológiával. A munkálatok a villamos közlekedést nem érintik, de az autósokat és a kerékpárosokat arra kérik, hogy az érintett időszakban más útvonalat választanak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Munkacsoportok alakulhatnak a hazai kábítószer helyzet javítására. Hétvégére bezár a déli pályaudvar a karbantartási munkák miatt. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Szent Hun Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hazai kábítószerhelyzet aktuális kihívásairól egyeztettek szakmai és civil szervezetek képviselői az Egészségügyi Minisztériumban Budapesten. A TÁLSZA tájékoztatása szerint a megbeszélés a prevenciótól és a korai beavatkozástól kezdve, a kezelésen, az ellátáshoz való hozzáférésen, az ártalomcsökkentésen, valamint a rehabilitáción és a reintegráción át számos területet érintett. A résztvevők nem csak a legsürgető problémákat azonosították, hanem konkrét fejlesztési javaslatokat is megfogalmazták. A minisztérium szerint a találkozó egy hosszabb szakmai együttműködés kezdete, és a következő időszakban tematikus munkacsoportokban folytatódhat a közös munka annak érdekében, hogy a javaslatok gyakorlati intézkedésekké váljanak. Teljes lezárás mellett végez karbantartási munkákat a MÁVA déli pályaudvaron a mostani hétvégén. A beavatkozás célja a pályahálózat állapotának javítása és a legégetőbb sebességkorlátozások felszámolása. A munkák során javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, megerősítik a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint javítják a peronokat és korszerűsítik az utastájékoztatást. A mostani karbantartást később egy átfogó fejlesztés követi a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. Ennek egyik fontos eleme a Kisgellért-hegyi alagút átépítése lesz, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagy kapacitású, emeletes motorvonatok is közlekedhessenek a déli pályaudvarra. Befejeződött a Flóriántéri felüljárók felújítása, amely Budapest és az agglomeráció egyik legfontosabb közlekedési kapcsolatát érintette. A beruházás során mindkét felüljárón elvégezték a szükségessé vált szerkezeti felújításokat, majd az elmúlt hetekben a kisebb hibajavításokat, útépítési helyreállításokat és esztétikai munkákat is lezárták. Megjavították és pótolták a hídfő kőburkolatait, megszüntették az ideiglenes forgalomtechnikai megoldásokat, valamint visszaállították a felszíni csomópont végleges közlekedési rendjét. A munkálatok még 2025 márciusában kezdődtek a déli felüljáron, majd az északi ágon folytatódtak. A végleges műszaki átadás átvételi eljárás most lezárult, így a teljes beruházás hivatalosan is befejeződött. A Flórián téli felüljárók jelentős állapotromlása miatt volt szükséges a felújítás. Egészséges kislányt helyeztek el a